0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

lehet és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

lehet, hogy látsz két homokvárat a parton.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

sok szemem. Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. 6 perccel múlt el reggel fél 6, szeptember 25-e van, péntek reggel. Kezdődik a mai vezetett műsor rész, ébredjenek velünk, hogyha már ébren vannak és van lehetőségük a holdat megnézni, akkor gyorsan még meg lehet, mielőtt lebukna a látóhatár alá, illetve mielőtt kivilágosodna. Ugye teli holdra készülünk, úgyhogy azért olyan szép, amilyen most. Bár helyenként párás a levegő, de ez talán ezt a megfigyelést nem zavarja jelentősen, és ha már így ráterelődött a szó az időjárásra, akkor változóan felhős az ég felettünk, ez igaz, 8 fok körüli a hőmérséklet vidékünkön, és napközben felszakadozik majd a felhőzet, és talán némi napsütésben is lesz majd részünk, ha nem ma, akkor majd holnap. A maximumok 20 fok alatt maradnak, úgyhogy öltözzenek rétegesen. A csütörtöki hidegfront után ma a kettősfronti hatást kell elviselnünk, aztán meg melegfront jön rögtön, úgyhogy az alakítja időjárásunkat és az orvos meteorológiai helyzetet, úgyhogy lesz majd miről reggelni ma reggel is. Jó reggelt mindenkinek, természetesen a zenék lesznek túlsúlyban, erről gondoskodik a hangtechnikusként is működő Györkös Gorán, és a mikrofonnál Donner Tíme áthallják, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. A munkatársak nevében jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, ébredjenek velünk!

Keresztes Ildikó felvétele szólt, és akkor következzék most így a reggeli riogatás, hogy mire lehet számítani a frontokat illetően. Csak lassan húzódik le rólunk a tegnapi front káoszt okozó ciklon, írják. A péntek folyamán pedig kettős fronti hatás érvényesül majd. Elsősorban tőlünk egy kicsit keletebbre, de nálunk is egy picit érezteti hatását ez is, aztán meg majd érkezik egy hideg front, úgyhogy lesz mire készülni, akik frontérzékenyek. A hőmérséklet elmarad az ilyenkor szokásostól, ahogy említettem, hűvös vonadakint 8 fok a hőmérséklet, bár mondjuk tegnap reggel hidegebb volt, mint ma, de a maximumok továbbra is 20 fok alatt maradnak. A nyugatabbi területeken hidegfront jellegű panaszok tartós fennmaradására lehet számítani, úgyhogy ennek köszönhetően lehetnek kiugró vérnyomásértékek, tartósan fennálló görcsös jellegű folyamatok és panaszok, aztán mellkasi panasz is előfordulhat. Ahol kettős fronti hatás érezteti még magát, vagy akik így érzékenyek, tehát mind a kettőre, náluk a fejfájás és a migrén lehet jelentős, illetve különböző rosszulétek is előfordulhatnak majd, szívelégtelenség is akár, illetve hát fokozott fáradékonyság, szédülés is sok embernél jelentkezhet. A hétvégén újabb melegedési folyamat beindulására számíthatunk az előrejelzések szerint, úgyhogy így lehet tervezni. Hát olyan közepesen alakul a kültéri programok lehetősége a mai napon, hétvégére viszont már javul a helyzet, úgyhogy ennyit az egészségkalauz oldaláról. Derűs napot majd mindenkinek. Maradjanak velünk a folytatásban is, 3:46 van, zenélünk tovább, és nem sokára az ünnepelteket köszöntjük fel.

Szeptember 25-e van, az ünneplőket köszöntjük, ma Eufrozina napja van többek között. Ez egy női név, a görög mitológiában a három grácia egyikének neve, jelentése öröm és vidámság. Aztán Kende névnap is ma van, hát ilyen ritka nevek vannak ma a kalendáriumban. A Kende férfi név a régi magyar Kündű személynévből származik, ami ótörök méltóság névből ered. Levédiában és Etelközben az ős magyar törzszövetség fejét nevezték így. A szlovén naptárban pedig Gojmír névnap van, és az Eufrozinát illetően volt azért neves viselője ennek a névnek második Géza felesége, Eufrozina magyar királyné. Ezt a nevet viselte, ő egyébként egy kijevi hercegnő volt. Aztán ma ünnepelnek még a Cézárok, de köszönhetjük Klaus vagy Kleofás, Kleon. Azt mondja, hogy Kond, Miklós, Mikolt, Niki, ennek van sok változata, aztán Rika, Rikárda és Sólyom nevű ismerőseinket is névnapjuk alkalmából. Hát ezek a nevek is ma ünnepelnek, illetve ezek a személyek is ma ünnepelnek, akik ezt a nevet viselik. A születésnaposokat is köszöntjük. Szeptember 25-e van, legyen nagyon szép a mai napjuk. Amúgy is nem csak azoknak, akik ünnepelnek, hanem mindenki másnak is, akár munkával, akár pihenéssel telik. Jó reggelt kívánunk akkor. Egyelőre még sötét van odakint, gyorsan nézem, 3-4-7-kor lesz a napkelte majd, úgyhogy egyelőre még maradunk így, de természetesen maradunk, úgyhogy maradjanak önök, és 8 perc múlva 6 órakor jövünk a friss információkkal.

0: MMR.
1: Időjárás. Péntek reggel 6 óra van, jó reggelt mindenkinek. Ébredjenek a Muravidéki Magyar Rádióval, és aztán hallgassák meg rögtön a friss információkat. Vidékünkön felhősebb az ég, az ország többi részén derültebb, de vidékünkön is felszakadozik majd a felhőzet, és aztán, ha előbb nem délután lesz részünk napsütésben, de talán már egy kicsit előbb is bízunk benne. 8 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván, 7 fok van Muraszombatban, 8 fok Mariborban és 10 fok a fővárosban. Koper 16 fokos, a Kredaricán pedig mínusz 3 fokot mértek röviddel ezelőtt. Ott is derült az ég persze. És hogy mire számíthatunk ma? Hát többnyire napos időnk lesz így a keleti ország részben, tehát itt vidékünkön lehet némi felhőzet átvonulás, illetve az alacsonyabban fekvő területeken reggelre köd képződött, úgyhogy itt-ott párás lehet a levegő. A nappali csúcshőmérséklet 16 és 19 fok között alakul majd, a tenger melléken mérhetnek ennél magasabb értéket, ott akár 22 fok is lehet. Holnap többnyire derült időre készülhetünk, reggel megint csak ködös párás lesz a levegő, és a reggeli minimumok is alacsonyak lesznek, 1 és 8 fok közöttiek, a napi csúcsérték 19-22 fok között várható. Ami Magyarország időjárását illeti, már a víradóra északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet mennyisége. Napközben aztán a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol fordulhat elő rövid zápor vagy kisebb eső, de jellemzően inkább Magyarország keletebbi tájain lehet erre számítani. Hajnalban néhol ködfoltok képződhetnek, a Dunántúlon többfelé megélénkülhet majd a szél. A hőmérsékletek a következőképpen alakulnak, lentiből Szentgotthárdról 6 fokot jelentettek, Zalegerszegről és Nagykanizsáról 7 fokot, Szombathelyen 8 fok van, Budapesten pedig 10 fok a hőmérséklet. Délután hát olyan 18 fokra lehet számítani majd. Egyre szárazabb napok jönnek egyébként. Szombaton reggelre északnyugat felől teljesen kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, persze csapadék nem lesz, azzal együtt, hogy hajnalban párás lehet a levegő. 2-10 fokra ébredünk, délután pedig 19-24 fokot mérhetünk majd. Vasárnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően, napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A déli eszelet Sopron és a Fertőtó környékén élénklökések kísérhetik, és tovább melegszik az idő, 21-26 fokra van kilátás. Nagyjából így indul egyébként majd a következő hét is. Vissza a mai naphoz, ma kettős fronti, aztán pedig hideg fronti hatás várható, az érzékenyebbek tapasztalhatnak bizonyos tüneteket, a legjellemzőbb a fejfájásos panasz lesz egyébként, de ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat, illetve a reggeli hidegebb időben még felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Hétvégén a magasban melegedés veszi kezdetét, érdemes erre készülni és számítani, ezt írja az orvos meteorológia, mindjárt az utakkal folytatjuk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az ország nagy részén száraz utakon folyik a forgalom, a köd és a pára miatt helyenként csökkenhet a látótávolság. Fennakadásokról nem jelentettek, balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk. 6 óra 4 perc a pontos idő, a friss információkat hallották. Szeptember 25-e van péntek reggel, folytatjuk zenével, negyed hét tájban pedig lapszemlézünk egyet.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Helyzetkép.
2: Az ősz beköszöntével hűvösebb reggelekre ébredünk, és az esti hőmérsékletek sem nyáriasak már. Hamarosan a fűtési szezon kezdetére is fel kell készülnünk, amely idén a jelenlegi energiaárak mellett sokaknak okozhat fejtörést. Emellett szó lesz a kukorica betakarításáról és az idei termésről is, amelyről nemrég a hagyományos kukorica napon szóltak. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

Horizont. A Horizont péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában Márta Horvát kurátorral és Dan Csrót Marikával a Művésznők című kiállításról, valamint Gró Ilona zenepedagógussal, a Ringatum módszer alapítójával beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Egy perccel negyed hét után következzék a lapszemle. Kihirdették a hévízi tófürdő és a Szent András Reuma kórház fejlesztésére kiírt építészeti tervpályázat eredményét. Csütörtökön délben kiderült, senki sem nyert. Ellenben a vizsgáló bíróság, illetve bizottság úgy döntött, hogy 7 pályaművet megvásárol, és ezekből a legjobb ötleteket hasznosítják majd a tervezés során. Az is elhangzott, a tófürdő működtetésébe újra tulajdonrészt szeretne a város, és ennek érdekében aláírásgyűjtés indul. Más téma, szombaton Lentiben a Városi Művelődési Központban 19 órai kezdettel tartják a Határtalan Hangok koncertszínház sorozat első bemutatóját, amely egy 8 állomásból álló országos koncert és workshop sorozat, amely a magyar népzene gazdag hagyományát mutatja be kortárs élő formában. A program célja, hogy hidat képezzen a generációk, a professzionális előadók és a pályájuk elején járó fiatal tehetségek között. A 2026-os sorozat helyszínei szorosan kötődnek a projekt megálmodója Gubinec Ákos népdalénekes művészi útjához. És még egy téma, 2 évtizede ugyanaz a történet, lakossági panaszok, képviselői indítványok, közgyűlési határozatok, zajmérések, hivatalos levelezések és újabb ígéretek követik egymást. Nagykanizsa Palini városrészének lakói pontosan 20 éve szenvednek az M7-es autópálya miatti zajterheléstől, a Palini zajvédő fal azonban mindmáig nem épült meg, olvasható ez, és még sok minden más is a Zala megyei hírportálon.

6 óra 23 perc van, fél hétkor lesz majd egy terepjárunk, meg közben jött rendőrségi jelentés is. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 4 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 5 közlekedési baleset történt, 2-szer történt közrendsértés, de foglalkoztak vadgázolással és illegális határátlépési esettel is. A bűncselekmények tekintetében lopás, rongálás, fenyegetés és sikkasztás ügyében kellett eljárniuk. A közlekedésbiztonság területén 4 anyagi kárral járó közlekedési baleset történt, illetve egy olyan, amelyben egy résztvevő volt, egy kerékpáros esettel és szenvedett könnyebb testi sérüléseket. Ami a határbiztonságot illeti, Markovcinál 2 egyiptomi, Lendvánál pedig 5 afgán és egy marokkói állampolgár tartóztattak fel. Ők illegálisan léptek az ország területére. A külföldi állampolgárok nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, befogadó állomásra szállították őket, és ami a mai napot illeti, radarra Gornyarad Gona térségében lehet számítani. Tartsák be a szabályokat, ennyit a rendőrségtől, zenével folytatjuk, és nem sokára jövünk a terepjáróval.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Péntek reggel van, köszöntöm a hallgatókat. Új állás és karrier lehetőségeket kínál a muravidékiek számára a Lehetőségek mindenkinek elnevezésű karriervásár és állásbörze, amelyet tegnap rendeztek meg Muraszombatban a Közgazdasági Szakközépiskola helységeiben. Az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységének szervezésében zajló eseményen több mint 70 munkáltató, intézmény és muravidéki középiskola mutatkozott be. A rendezvényen az álláskeresők mellett a diákokat, egyetemistákat, szülőket és mindazokat várták, akik tájékozódni szerettek volna a munkaerőpiaci és továbbtanulási lehetőségekről. A térség legfrissebb foglalkoztatási adatairól Horváth Dávid szól bővebben.
2: Rekordalacsony a munkanélküliség a Muravidéken, miközben a helyi vállalkozások jelentős része munkaerőhiánnyal küzd. Többek között ezek a fő megállapításai az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Területi Egységének. A friss adatok szerint idén augusztus végén mindössze 2280 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván a térségben, ami több mint 11%-os csökkenést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júliusban a regionális munkanélküliségi ráta pontosan 5%-ra mérséklődött. Bár a mutatók kedvezőek, a munkaerőpiac komoly kihívásokkal néz szembe. A régióban a munkanélküliek több mint egynegyede 30 év alatti fiatal, és közel negyede fogyatékossággal élő személy. Mindkét arány lényegesen magasabb az országos átlagnál. Emellett a regisztráltak több mint egyharmada csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ezzel párhuzamosan a muravidéki munkaadók csaknem fele küzd szakember hiánnyal. A legtöbb nyitott pozíció az egészségügyben, a szociális gondoskodásban, a vendéglátásban, a szállításban és az oktatásban van. A helyzet orvoslására és a hiány szakmák betöltésére ezért immár harmadik alkalommal rendezték meg a térség legnagyobb karrier és állásbörzéjét. A karrierbörzén bemutatkozott a régió összes középiskolája, köztük a lendvai kétnyelvű középiskola is. A továbbtanulási lehetőségek bemutatása külön örömmel töltötte el az Országos Foglalkoztatási Intézet igazgatóját, Greta Metka Barbos Kerbincet is, aki hangsúlyozta, hogy a rekordalacsony munkanélküliségi szint ellenére nagyon fontos a fiatalok megfelelő képzése, hiszen a digitalizáció és robotizáció korában a munkáltatók ezek a készségek elsajátítását is elvárják a munkaerőpiacra érkezőktől.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a reggeli terepjáróban Horváth Dávid összeállítását hallották.
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

8 perccel vagyunk fél hét után, tegnap volt egy kis esőben részünk, de ez nem javít nagyon az aszályos helyzeten, ezt írja az időkép. Ugyan helyenként 5-10 mm-nyi eső esett, a lehullott csapadék azonban gyorsan elnyelődik a kiszáradt talajban, így a vízhiány továbbra sem szűnik meg, csak átmenetileg enyhül kismértékben. Az előrejelzések alapján ebben a hónapban, sőt előreláthatólag a következő 10 napban nem érkezik újabb front vagy nedvesebb légtömeg térségünkbe, így számottevő csapadékra sincsen kilátás. Hétvégétől egy anticiklon hatására stabilizálódik a légkör és megkezdődik az indián nyár időszaka. Tartósan napos, kellemesen meleg és csapadékmentes napok hosszú sorozata veszi kezdetét, amely bár kellemes kiránduló időt biztosít, a szárazság elhúzódását eredményezheti. Ez az anticiklon viszont tartósnak ígérkezik, blokkolva az Atlanti-óceán fölött kialakuló ciklonok kontinens belseje felé történő mozgását. Csapadékos időszak beköszöntére a jövő hét folyamán úgy tűnik, hogy biztosan nincsen reális esély, írja tehát az időkép. Aztán, hogy mi lesz utána, majd meglátjuk, de legalább a következő 10 napra kell beosztani azt a kevés esőt, ami az elmúlt néhány órában leesett itt vidékünkön. És lassan világosodik, most 6 perc múlva 3/4 hét lesz, ugye 3/4 hétre írják a napkeltét, ekkor mindig egy kicsit csökken a hőmérséklet, most olyan 7 fokot mutatnak odakint a hőmérők, helyenként párás, ködös a levegő és felhős az ég felettünk, így indul ez a mai reggel, szeptember 25-én pénteken.

Egy perc elmúlt 3:47. Ma van a gyógyszerészek világnapja, írja a kalendárium. A Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség tanácsa 2009-ben hozta létre ezt, vagy jelentették ki, hogy legyen egy ilyen. A szövetség 1912. szeptember 25-én alakult meg, így a gyógyszerészet fejlesztésében globális vezető szerepet betöltő szövetség több mint egy évszázada támogatja a szakmát. A gyógyszerészek világszerte nap mint nap segítenek kielégíteni a kritikus egészségügyi szükségleteket, megbízható kapcsolattartó pontként szolgálnak milliók számára az egészségügyi rendszerek legkönnyebben elérhető tagjai. Mivel a világ összetett, egymással összefüggő kihívásokkal néz szembe, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréstől, az antibiotikum rezisztenciától kezdve, az éghajlatváltozáson és a pénzügyi instabilitáson át, az erős és fenntartható egészségügyi rendszerek biztosítása minden eddiginél fontosabb, írják. A gyógyszerészek világnapja lehetőséget ad arra, hogy világszerte láthatóvá tegyék a szakma hozzájárulását a jobb egészségügyi eredményekhez és az egészségesebb jövőhöz. Ma van tehát a gyógyszerészek világnapja. A következő órában fellapozzuk majd a kalendáriumot, akkor eseményeket és neveket említünk a mai nappal kapcsolatban, de úgy gondoltam, hogy ezt a világnapot külön emeljük ki. De rögtön beötlik fejembe Richter Gedeon neve, ugye a magyar neves gyógyszerész, aki hát talán freudi elszólás volt a részéről, de azt mondta, hogy a gyógyszert nem bevenni, hanem eladni kell. Ezt csak így hozzáteszem zárójelben. Ennyit akkor a kalendáriumból. Már zenével folytatjuk. 2 perc elmúlt 3:47.

9 perc múlva 7 órakor meghallgathatják az első híreket itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A ma délelőtti hírszerkesztő Szabó Rudolf lesz, aztán a következő órában a zenék közt fellapozzuk a kalendáriumot, és jövünk friss információkkal is, tartsanak velünk.

0: Kapcsolódjon ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjellendava.si.
1: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Uravidéki Magyar Rádióban.
3: Hét óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. A Muravidékre látogatott csütörtökön Natasa Pirc-Muszár szlovén államfő, aki részt vett Dobronokon az új idős otthon ünnepés megnyitásán. Pirc-Muszár hangsúlyozta, az időskor nem jelentheti azt, hogy valaki kivonul az életből. Az intézmény 47 lakó befogadására alkalmas. Az első lakók októberben költözhetnek be. A beruházás értéke 5,4 millió euró, amelyet az uniós helyreállítási alapból finanszíroztak. A dobronaki önkormányzat a telket és a közművesítést biztosította. Pirc-Muszár a regionális látogatása során Odráncin és Kobilén is járt, ahol a helyvezetőkkel és lakosokkal találkozott. Janez Janša, szlovén kormányfő az ENSZ közgyűlésén a világszervezet alapelveinek következetesebb alkalmazását és a kettős mércék megszüntetését sürgette. Szerinte új megközelítésre van szükség a tömeges atrocitások megelőzésében, és átláthatóbbá kell tenni az ENSZ válságokra adott válaszait. Janša a közel-keleti helyzet mellett a nigériai keresztények szenvedését is említette. Elítélte a belarusz elnyomást, a politikai foglyok szabadon bocsátását sürgette, az Ukrajna elleni orosz agressziót pedig az ENSZ alapokmányának egyértelmű megsértésének nevezte. A szlovén kormányfő egy független mechanizmus létrehozását is javasolta, amely az ENSZ válságkezelésének átláthatóságát ellenőrizni. Magán audiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Péter miniszterelnököt csütörtökön a Vatikánban. A magyar kormányfő ezt követően Paul Richard Gallagher érsékkel, a Szent Szék államközi kapcsolatokért felelős titkárával is tárgyalt. A Vatikán közlése szerint a megbeszéléseken szó volt a magyar-vatikáni kapcsolatokról, Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetéről, az oktatásról és a világ veszélyeztetett keresztény közösségeinek védelméről. A felek az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokat, valamint a béke előmozdításának lehetőségeit is érintették. A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Sport. A labdarúgó nemzetek ligája A-osztályának második csoportjában Hollandia 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán Németországgal az első fordulóban. Az első félidőben a vendégek szerezték meg a vezetést meccságójával. A házigazdák a lefújás előtti percekben egyenlítettek Gakpo révén. A németeknél Jürgen Klopp, a hollandoknál a spanyol Xavi Hernández ült először kispadon tétmérkőzésen. A csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1-re nyert Belgrádban Szerbia ellen.
2: Időjárás.
3: Ma többnyire napos idő várható, csak keleten lett némi felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul. Holnap is többnyire derült lesz az ég. A hajnali hőmérséklet 1 és 8, a nappali maximumok pedig 19 és 22 fok között alakulnak.
1: Közlekedési hírek.
3: A reggeli csúcsforgalom miatt több városi elkerülő úton, valamint a városközpontok felé vezető utakon is megnövekedett forgalomra kell számítani.
4: Hidak. Ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Fennállása 40 éves jubileumát ünnepelte a Hidvég Bánuta Művelődési Egyesület. Bogrács gulyás főző verseny Kisfaluban. Nemzetközi kutya kiállítás Lendván. Neubauer Zsanett koncertje a Lendvai zsinagógában. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
1: MMR.

Szeptember 25-e van, Kolumbusz Kristóf elindult második útjára az új világ felé 1493-ban, írja a kalendárium. Aztán Vasco Núñez de Balboa, spanyol felfedező első európaiként megpillantotta a csendes óceánt 1513-ban. 1555-ben volt az augsburgi vallásbéke. Hivatalosan elismerik az evangélikusok egyenjogúságát a német-római birodalomban, lezárulnak a reformáció korának vallásháborúi. 1676-ban a Greenwichi királyi obszervatóriumban két pontos órát helyeztek üzembe. Aztán 1890-ben Kaliforniában az óriás mamutfenyők védelme érdekében megalapították a Sequoia Nemzeti Parkot. Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt 1926-ban. 1931-ben Budapesten a Royal moziban levetítették az első magyar hangos filmet, ez volt a Kék bálvány alkotás. 1956-ban üzembe lépett az első transzatlanti telefonkábel. 1977-ben megtartották mintegy 4200 ember részvételével az első chicagói maratont. 1979-ben New Yorkban bemutatták Andrew Lloyd Webber Evita című musicaljét, írja a kalendárium. Aztán 2003-ban a Richter skála szerinti 8-as erősségű földrengés volt Japánban, Hokkaidó szigetén, és 2008-ban megnyílt a Gustav Flaubert híd, Európa leghosszabb és legmagasabb mozgó hídja, írja a kalendárium. E nap szülötte volt Ódry Árpád, magyar színész, rendező, a Színművészeti Akadémia igazgatója, William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, Dmitri Sosztakovics orosz zeneszerző, Csomós Mari, Kossuth-díjas magyar színésznő, a Nemzet színésze szintén e nap szülötte. Aztán e napon született még Michael Douglas, amerikai színész, Mark Hamill, szintén amerikai színész, és Superman alakítója Christopher Reeve is. Megszületett Rékasi Károly, magyar színész, Will Smith, amerikai színész és énekes, valamint Catherine Zeta-Jones, amerikai színésznő. Aztán elhunyt idősebb Johann Strauss, osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester és zenekarvezető. John Bonham, a Led Zeppelin együttes dobosa is e napon halt meg, akárcsak Bújtor István, magyar színművész, filmrendező, forgatókönyvíró, vitorlás versenyző, ötvös csöpi, ha úgy tetszik. Őket említjük a mai kalendáriumból, 3 perccel múlt 4:18 jönnek a zenék, 7:30-kor várjuk Önöket friss információkkal.

0: Helyzetkép.
1: Az ősz beköszöntével hűvösebb reggelekre ébredünk, és az esti hőmérsékletek sem nyáriasak már. Hamarosan a fűtési szezon kezdetére is fel kell készülnünk, amely idén a jelenlegi energiaárak mellett sokaknak okozhat fejtörést. Emellett szó lesz a kukorica betakarításáról és az idei termésről is, amelyről nemrég a hagyományos kukorica napon szóltak. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Térképen is kicsit nehézebb megtalálni, mert nem olyan attraktív területről van szó, ritkán lakott terület, Kelet-Szibéria, nagyon távol van tőlünk Jakutföld. Oroszul úgy nevezik a Jakutia, hivatalos neve Szaha Köztársaság, és az Orosz Föderáció egyik alkotó része. Nem tudom, mi az érdekes az egészben? Hát az, hogy ez a világ legnagyobb önálló, államisággal pedig nem rendelkező közigazgatási egysége.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
0: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Időjárás. Péntek reggel van, 7:30 a pontos idő, jó reggelt mindenkinek. Változóan felhős az ég felettünk, itt vidékünkön kevés felhő van az égen. 8 fok körüli a hőmérséklet, Mariborból is 8 fokot jelentenek, Muraszombatban 7 fok van, 8 fok van Ljubljanában, 16 fok Koperben és mínusz 1 fok a Kredaricán. Nagyrészt a felhők feloszlanak majd és napos időre készülhetünk, így a reggeli órákban az alacsonyabban fekvő területeken még köd előfordulhat. A nappali csúcsértékek 16 és 20 fok között alakulnak majd. Holnap reggel is ködös lehet a reggel, napközben meg többnyire derült időre lehet számítani. A minimumok 1 és 8 fok között lesznek, a maximumok pedig 19 és 22 fok között, a tengermelléken ennél melegebb is lehet. Már a viradóra északnyugat felől csökkent a felhőzet Magyarország felett is, napközben a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből csak néhol, főleg keletebbre fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. Köd van helyenként Magyarország területén is. A Dunántúlon helyenként megélénkülhet majd az északi-északnyugati szél, írják. Ami a jelenlegi helyzetképet illeti, 7 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben és Szentgotthárdon, 8 fok van Zalaegerszegen és Nagykanizsán, Szombathelyen és Budapesten 9 fokot mértek legutóbb, 18-20 fokra számíthatunk délután. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől mindenütt kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, csapadék nem várható, reggel pára köd előfordulhat. 2-8 fok lesz, délután pedig 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös, helyenként párás reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők lehetnek az égen, tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható, úgyhogy itt van az indián nyár a nyakunkon. Jelentős fronthatás nem várható, de előfordulhatnak azért panaszok, például kopásos eredetű ízületi fájdalmak, fejfájás, ingerlékenység vagy nyugtalanság. A hétvégétől a magasban melegedés veszi kezdetét, az erre érzékenyek is érezhetnek bizonyos tüneteket, kitartást mindenkinek.
0: Közlekedési hírek.
1: Az ország nagy részén száraz utakon folyik a forgalom, fennakadásokról nagyon nem jelentettek, bár a reggeli csúcsforgalomban azért megnövekedett a városokat elkerülő utakon és a városokba vezető forgalom. Viszont egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán a Trojáné és a Podméli alagút között a főváros irányába. Ezt írja az Útinform. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra Gornyaradgona környékén lehet számítani. Vezessenek körültekintően, tartsák be a megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést, jó utat! 3 perccel múlt el 7:30, ezek voltak a friss információk egészen röviden. Jó készülődést mindenkinek, ha még otthon vannak, illetve jó munkát, ha már elkezdték a mai napot. Itt van a péntek, jó rádiózást és jó vételt kívánunk.
2: MMR. A zene összeköt.
3: Gyerek,
4: és a világ, ami azt körülveszi.
3: Jó gyereknek lenni. Nem akarok megfelelni. Gyereksarok!
5: Valaki már szerint közületek faleveleket?
3: Én szerettem. Én szerettem. Nekünk még nem van lenhajva a levelünk, csak levágtuk az egyik három fát. Miért megfáztak?
5: Megfáztak?
3: Igen. Mert azoknak melegség. Nagyon-nagyon forróság.
5: Zoé, van-e kedvenc színű faleveled?
3: A sárga.
5: A sárga?
3: Nekem a piros.
5: Nekem is az a bordó piros.
3: Nekem is. Nekem a zöld, meg a piros, meg a sárga.
6: Én meg otthon szültem azért leveleket, hogy rárajzolhatok,
3: és akkor mindenkinek előszem, akkor meg rajzokat, és akkor ráragasztottam a leveleket, és mindenkinek elosztottam.
5: Zoé, te azt tudod, hogy miért hullanak le a fákról a levelek? Mi gondolsz?
6: Mert ősz van, és ősszel lehullanak a fákról a levelek, és a fáknak nincsenek levelei.
5: Mit gondoltok? A bogarak, amik így vannak a fákon, meg a földeken, hova bújnak ilyenkor ősszel?
7: A lyukakba,
8: meg a levelek alá is.
5: Szereti valaki az esőt?
9: Én nem. De úgy néz ki a levelekből, amikor földobjuk, hogy a levél az eső.
10: Én. Rájuk a leveleket is beugrunk a levelekbe.
5: És ki gerebjézi ezt össze nálatok otthon, Hanna?
11: Én is, Amanda is, apuka is, Ágya.
5: A világ legszebb dolgaihoz néha elég egy levéleső, vagy egy jó nagy pocsolya. A legkisebbek az ősz titkairól mesélnek, szombaton reggel 8:30-tól. Számítunk figyelmetekre!

Két és fél perc múlva 3:48 lesz, amikor beköszönt az ősz, sok emberen lesz úrá a fáradtság. Ez az időszakos általában enyhe kimerültség, különféle módokon megnyilvánulhat, vérnyomás, ingadozás, hormonális változások vagy akár allergiás reakciók. Azonban számos természetes meglepés hatékony módszer létezik, amely segíthet a fáradtság leküzdésében. Az egyik ilyen megoldás a hideg-meleg váltózuhany, amely serkenti a keringést és fokozza az immunrendszer működését, egy illatos gőzfürdő érénkíti az érzékeket és valódi frissességet hozhat a nap kezdetére. Érdemes eukaliptusz vagy mentol illattal próbálkozni. Aztán már napi fél órás séta vagy könnyű mozgás a friss levegőn is jelentősen javíthatja a hangulatot és az energiaszintet. A test endorfinokat és szerotonin termel, amelyek csökkentik a fáradékonyságot és javítják a közérzetet. A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen az agyi működéshez és az energiaszint fenntartásához ősszel is, amikor a szervezet alkalmazkodik a változásokhoz. Naponta másfél-két liter víz vagy cukormentes gyógytea fogyasztása ajánlott, írják. Aztán az oxidatív stressz elleni harcban nagy segítség lehet a C-vitaminban és az antioxidánsokban gazdag táplálkozás. Természetes formában ebben kiválóak a bogyós gyümölcsök, aztán a zöld tea, a kurkuma, sőt még a magas kakaótartalommal bíró étcsokoládé is. Az olyan adaptogének, mint a ginseng, az ashwagandha vagy éppen az aranygyökér segítenek a szervezetnek a stressz csökkentésében és az energiaszint fenntartásában, akár teaként, akár tinktúra vagy étrend kiegészítő formájában. A friss zöldségek, mint a mángold, a retek vagy a káposzta nem csak vitaminokban gazdagak, hanem emésztésserkentő és vértisztító hatásúak is. Az ájurvéda szerint pedig a testet le kell félni, át kell félni, serkenti a nyirok áramlást és a vérkeringést, ez enyhíti az őszi fáradtságot, hasonlóan hatékony lehet egy forró fürdő, akár illó olajjal gazdagítva, itt jöhet a levendula például. Aztán a környezet színe is befolyásolja a hangulatot, például a piros, a narancs és a sárga árnyalatok élénkítőleg hatnak, fokozzák az energiát és a kedvet, és ez egyszerű, de gyakran elhanyagolt módja az őszi levertség elleni védekezésnek, írja az egyik oldal az interneten, úgyhogy ezek a módszerek is jól jöhetnek őszi fáradtság ellen, és itt van a hétvége, péntek van már, úgyhogy ha fáradtabbnak érzik magukat, ez lehet a heti munka miatt is, de itt van már közel a hétvége, ezt a mai napot még húzzuk ki valahogy, így együtt is akár, hiszen mi itt leszünk és számítunk figyelmükre. 3:48 van, jönnek a zenék, 8 órakor pedig friss híreket mondunk.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Térképen is kicsit nehézebb megtalálni, mert nem olyan attraktív területről van szó, ritkán lakott terület, Kelet-Szibéria, nagyon távol van tőlünk Jakutföld. Oroszul úgy nevezik a Jakutia, hivatalos neve Szaha Köztársaság, és az Orosz Föderáció egyik alkotó része. Nem tudom, mi az érdekes az egészben? Hát az, hogy ez a világ legnagyobb önálló, államisággal pedig nem rendelkező közigazgatási egysége.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
0: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van. Zsarolást gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Rogáska Szlatinán. A helyi polgármester Branko Kidrics a feltételezések szerint egy önkormányzati rendész zsarolásának áldozata lehetett. A sajtóban megjelent információk szerint a rendész kamerákat helyezhetett el a polgármester irodájában, majd a felvételekkel zsarolhatta őt. Kidrics nem erősítette meg a zsarolásról szóló értesüléseket, azt viszont közölte, mintegy két hete rendőrségi házkutatás volt az önkormányzat, illetve a közös önkormányzati rendészet helyiségeiben. A rendőrség megerősítette, hogy az ügyet már átadták a bíróságnak. A gyanúsított rendész letartóztatásáról is beszámoltak. A vizsgálat még folyamatban van, ezért az ügy részletei egyelőre nem tisztázottak. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségesek megszegik a nemzetközi szabályokat, jelentette ki Baka András köztársaság elnök az ENSZ közgyűlésen New Yorkban. A magyar államfő szerint minden országra ugyanazokat az elveket és törvényeket kell alkalmazni. Magyarország elítéli Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitás és területi integritása mellett. A köztársaság elnök a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását sürgette, a migráció kapcsán pedig az államok határvédelemhez való jogát hangsúlyozta. Több mint 4 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból megújult a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezete. A felső oktatási intézménynek az MTI-hez csütörtökön előtt adott közleményében azt írták, a projekt keretében megújult a Nagykanizsai épületegyüttesük, továbbá befejeződött az egyik veszprémi laboruk energetikai korszerűsítése. A beruházás keretében több mint 1200 digitális eszközt szereztek be és telepítettek. A projekt kiemelt része volt a hallgatói adatok mesterséges intelligenciával támogatott elemzésének megvalósítása. Sport. A Veszprém csoportkörbe jutott az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokságon, mivel 45-19-re legyőzte az ausztrál Sydney Uni csapatát a csütörtöki selejtezőben. Gáncs Pető Máté a mezőny legeredményesebb játékosaként 13 góllal, Emil Nielsen és Mikael Appelgren pedig 6-6 védéssel járult hozzá a sikerhez. Az idei a 20. férfi klubvilágbajnokság, és a 4. a MENA Veszprém részt vesz.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire napos idő várható, csak keleten lehet némi felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul. Holnap is többnyire derült lesz az ég. A hajnali hőmérséklet 1 és 8, a nappali maximumok pedig 19 és 22 fok között alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Tehergépkocsi meghibásodása akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán, a Trojane és Podmill alagutak közötti szakaszon Ljubljana felé. A reggeli csúcsforgalom miatt több városi elkerülő úton, valamint a városközpontok felé vezető utakon is megnövekedett forgalomra kell számítani.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Horizont.
3: A Horizont péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában Márta Horváth kurátorral és Dan Schroth Marikával a Művésznők című kiállításról, valamint Gró Ilona zenepedagógussal, a Ringató módszer alapítójával beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Helyzetkép.
1: Az ősz beköszöntével hűvösebb reggelekre ébredünk, és az esti hőmérsékletek sem nyáriasak már. Hamarosan a fűtési szezon kezdetére is fel kell készülnünk, amely idén a jelenlegi energiaárak mellett sokaknak okozhat fejtörést. Emellett szó lesz a kukorica betakarításáról és az idei termésről is, amelyről nemrég a hagyományos kukorica napon szóltak. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

Két perccel múlt el 8:30, a szívről szólunk a következő percekben. A szív mindig is különleges helyet foglalt el az emberiség történetében. Nem csupán egy olyan szervként tekintettek rá, amely a vérkeringést biztosítja, hanem az élet, a szeretet, a bátorság és az érzelmek központjaként is. Szinte minden kultúrában találunk olyan mondásokat és jelképeket, amelyek a szívet a lélekkel hozzák kapcsolatba. Azt mondjuk, hogy valaki jó szívű, szeretetteljes, megtört a szíve, vagy éppen teljes szívéből szeret valakit. Ezek a kifejezések azt mutatják, hogy az emberek ősidők óta érzik a szív és az érzelmek között különleges kapcsolat áll fenn. A modern tudomány ma már azt is igazolja, hogy az érzelmi állapot valóban hatással lehet a szív működésére. Amikor öröm ér bennünket, szívünk gyorsabban verhet, amikor megijedünk, felgyorsul a pulzusunk, tartós stressz esetén pedig emelkedhet a vérnyomásunk és a szervezet stressz hormonjainak szintje. Az érzelmek tehát nem csupán a gondolatainkban léteznek, hanem testi reakciókat is kiváltanak. Ugyanakkor az ezoterikus szemlélet ennél is tovább megy. Eszerint a szív nem csak egy izom, hanem a szeretet, az együttérzés, a megbocsátás és a belső béke központja is. Nem véletlen, hogy egy fájdalmas csalódás után sokan valódi mellkasi szorítást éreznek. Innen származak olyan kifejezések, mint a megszakad a szívem, a szívfájdalom vagy a nehéz szívvel. Ezek nem pusztán költői képek. Egy mély veszteség vagy erős érzelmi megrázkódtatás valóban hatással lehet a szervezetre. Az orvostudomány is ismeri az úgynevezett megtört szívszindrómát, amely jól mutatja, hogy a lélek és a szív kapcsolata nem csupán jelképes, hanem biológiai szinten is megfigyelhető. Az ezoterikus tanítások szerint a szívcsakra az emberi szeretet központ. Úgy tartják, hogy amikor ez az energia központ egyensúlyban van, könnyebben tudunk szeretetet adni és elfogadni. Nyitottabbá válunk mások felé, könnyebben bocsátunk meg, kevésbé ragaszkodunk a régi sérelmekhez, és nagyobb békében élünk önmagunkkal. Ha azonban hosszú időn keresztül haragot, irítséget, félelmet vagy keserűséget hordozunk magunkban, a szemlélet szerint ez az egyensúly megbillenhet, és a belső feszültség idővel testi tünetekben is megnyilvánulhat. A szeretet gyógyító erejéről számtalan történet és megfigyelés született. Nem csak a párkapcsolati szeretetről van szó, hanem minden olyan érzésről, amely összeköt bennünket más emberekkel. Egy kedves szó, egy őszinte ölelés, egy segítő kész vagy egy szeretetteljes beszélgetés sokkal többet jelenthet, mint gondolnánk. Az ember társas lény, és a szeretetteljes kapcsolatok nem csak lelkünket, hanem egész szervezetünket is pozitívan befolyásolhatják. Ugyanilyen fontos a megbocsátás is. Sokan évekig, sőt évtizedekig hordozzák magukban a régi sérelmeket. Ezek a fájdalmak újra és újra felemésztik energiájukat. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy helyesnek tartjuk azt, ami történt, hanem azt, hogy többé nem engedjük, hogy a múlt irányítsa a jelenünket. Amikor elengedjük a haragot, gyakran úgy érezzük, mintha egy súlyos terhet tettünk volna le a vállunkról. Ez a könnyebbség sokak szerint a szív felszabadulásának érzése. A hála szintén különleges hatással lehet lelki egyensúlyunkra. Amikor tudatosan észrevesszük az élet apró örömeit, figyelmünk fokozatosan áthelyeződik arra, amink van, nem pedig arra, ami hiányzik. Egy napsütéses reggel, a madarak éneke, egy csésze illatos tea, egy mosoly vagy egy csendes séta a természetben mind-mind olyan ajándékok lehetnek, amelyek újra megtöltik a szívünket nyugalommal. A természet különösen erős hatással van az érzelmekre. Egy erdei séta során lassul a légzésünk, csendesednek a gondolataink, és sokszor olyan problémák is kisebbnek tűnnek, amelyek néhány órával korábban még megoldhatatlannak látszottak. Nem véletlen, hogy a gyógynövények világában is találunk olyanokat, amelyeket évszázadok óta a szív szimbólumának tekintenek. A galagonyát hagyományosan a szív gyógynövényének tartják, a citromfű a nyugalommal, a levendula a békével, a hársfa pedig a megpihenéssel kapcsolódik össze. Ezek a növények nem csak testünket támogathatják, hanem emlékeztetnek arra is, hogy néha a lelkünknek is szüksége van egy kis pihenésre.
A mai világban könnyű megfeledkezni a szív csendes üzeneteiről. A rohanás, a stressz, az állandó teljesítménykényszer és a megfelelési vágy sokszor elnyomja belső hangunkat, pedig a szív ritkán kiabál, inkább finoman figyelmeztet. Arra hív, hogy lassítsunk, figyeljünk önmagunkra, töltsünk több időt azokkal, akiket szeretünk, és ne csak a feladatainkkal, hanem a lelkünkkel is törődjünk. A szív és az érzelmek kapcsolata talán örökre részben titok marad. A tudomány egyre többet tár fel ebből a különleges összefüggésből, az ezoterikus tanítások pedig évezredek óta azt vállják, hogy a szeretet az egyik legerősebb gyógyító erő az ember életében. Bárhonnan is közelítjük meg ezt a kérdést, egy dolog biztosnak látszik. Amikor békében élünk önmagunkkal, amikor képesek vagyunk szeretni, megbocsátani, hálát érezni és örülni az élet apró csodáinak, azt nem csak a lelkünk, hanem gyakran a testünk is meghálálja. Talán ezért mondják olyan sokan, hogy a legfontosabb dolgokat nem a szemünkkel, hanem a szívünkkel látjuk. Ez a mai útra való. Vigyék szeretettel!

Chasey énekelt az imént, és még egy kis zenére van idő ebben az órában, 8:43. 9 órakor jönnek majd a következő hírek, aztán persze a hírek után is lesznek zenék, sőt lesz egy friss zenei ajánlat is, 9:30 után pedig programajánlóval jelentkezünk.

0: Reklám.
1: Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben, tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, Turniscén, a Presernova utca 4 szám alatt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. A helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium jóváhagyta az Európai Uniós támogatást a Lendva pince vízvezeték megépítésére és távfelügyeleti rendszerének kiépítésére. A projekt teljes értéke csaknem 5,3 millió euró. Ebből több mint 2,6 millió eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít. A beruházás keretében 6,4 km hosszú új vízvezeték épül, amely javítja a biztonságos és jó minőségű ivóvízellátást Lendva, Csente, Odránci, Tunisce, Dobranak, Velika-Polana és Kobilje térségében. A projekt a 2021-2027-es Európai Kohéziós Politikai Program keretében valósul meg. Kedvezményezettje Lendva község. A Muravidékre látogatott csütörtökön Natasha Pirc-Muszár szlovén államfő, aki részt vett Dobronakon az új idős otthon ünnepés megnyitásán. Az intézmény 47 lakó befogadására alkalmas. Az első lakók októberben költözhetnek be. A beruházás értéke 5,4 millió euró, amelyet az uniós helyreállítási alapból finanszíroztak. A dobronaki önkormányzat a telket és a közművesítést biztosította. Pirc-Muszár a regionális látogatása során Odráncin és Kobilén is járt, ahol a helyi vezetőkkel és lakosokkal találkozott. Aqua Lendva Parafina lett a lendvai parafinos termálvíz új neve. A névadó pályázatra 80 ötlet érkezett, a zsűri pedig egyhangulag ezt a javaslatot választotta. A név három elemet kapcsol össze. Az Aqua a vízre, a Lendva Lendva történelmi nevére, a Parafina pedig a termálvíz különlegességére, parafin tartalmára utal. A nyertes nevet Major Sára javasolta, aki családjával először járt Lendván, és a pályázatra nyaralás alatt a recepción adta le ötletét. A pályázaton a lendvai kétnyelvű általános iskola és a kétnyelvű középiskola diákja is számos javaslattal vettek részt. Az új név szlogenje a föld mélyének gyengét jótékony ereje. Sport. Olaszország jutott utolsóként a Billie Jean King Kupa Szentcseni 4-es döntőjének elődöntőjébe. A címvédő olaszok a házigazda Kínát győzték le 2-1-re. Az olasz válogatott szombaton Ukrajnával találkozik, amely szintén 2-1-re győzte le Belgiumot. A másik elődöntőben ma Csehország és Spanyolország mérkőzik meg egymással.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire napos idő várható, csak keleten lehet némi felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul. Holnap is többnyire derült lesz az ég. A hajnali hőmérséklet 1 és 8, a nappali maximumok pedig 19 és 22 fok között alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Tehergépkocsi meghibásodása akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán a Trojane és Podmühl alagutak közötti szakaszon Ljubljana felé. A Muravidéken folyamatos a forgalom.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Csemer Boglárka, azaz Bogi egyik legújabb dalát, amely a Szerelmet szakajtok címet kapta. A zenét és a dalszöveget maga Csemer Boglárka írta, a zeneszerzésben Antal Gábor működött közre, még a dal producere és keverőmérnöke Toldi Miklós volt. Bogi a közösségi oldalán úgy jellemezte a számot, mint egy olyan alkotást, amely reményei szerint segít a hallgatóknak legalább 3 percre kiszakadni a hétköznapokból. A dal hangzásvilágában a művésznő mostani, népzenei ikletésű korszakának elemei is visszaköszönnek. A Szerelmet szakajtok című dal központi üzenete a hétköznapokból való kiszakadás, az érzelmi szabadság és az istenülés felemelkedés megélése a zene és a szerelem ereje által. A címben szereplő népies, archaikus hangzású szakajtok szó pedig arra utal, hogy a szerelmet és a boldogságot nem csak passzívan várni kell, hanem aktívan, szinte fizikai mozdulattal is le lehet szakítani, el kell venni az élettől. Úgyhogy ismerkedjünk meg, Csemer Bogi újdonságával jön a Szerelmet szakajtok.

Péter Szabó Szilvia énekelt, a Nox énekesnőjét hallottuk tehát, és akkor zenékkel folytatjuk hamarosan, de jönnek a programajánlók is, persze fél tíz a pontos idő. Kezdjük rögtön a mai nappal, szeptember 25-e van, és a Zágrábi Klezmer Trió koncertjére kerül sor ma itt a Lendvai zsinagógában. 19 órakor kezdődik majd ez a program, és a zsidó kultúra európai napjai keretében kerül megvalósításra, tehát Klezmer muzsika ma a Lendvai zsinagógában 19 óraig kezdettel, tehát este 7-től. Aztán szintén mai program szeptember 25-én pénteken Hodoson lesz egy előadás, mégpedig a Fortuna együttes előadásában. Tasnádi István Finito című kortárs tragikomédiáját mutatják be, és ez lesz tehát a hodosi előadás ma 19 órakor, 26-án szombaton pedig Kapcán mutatják be a darabot 18 órai kezdettel, tehát erre is mindenkit szeretettel várnak. És akkor még egy meghívó van itt előttem, a Muravidéki Mintagazdaság nyílt napjára. Tisztelettel hívják Önöket szeptember 26-án, szombaton 11 órakor Bánutára. A nyílt nap keretében bemutatják a mintagazdaság tevékenységét, amely a fenntartható mezőgazdaságot, a hagyományőrzést, az oktatást és a helyi közösséget kapcsolja össze. Az esemény különleges alkalom, hiszen sor kerül az új feldolgozó helységek hivatalos átadására is, amely kialakítása és felszerelése a szlovén-magyar közös alaptámogatásával valósult meg. Nyílt nap tehát Bánután a Muravidéki Mintagazdaságban, ha érdekli Önöket ez a dolog, akkor ne hagyják ki ezt a remek lehetőséget szombaton délelőtt 11 órától. Egy kis zene is folytatjuk.

A K2 zenekar felvétele után még egy-két programajánló következik. Szeretik a rockot, szeretik a balettet, és a rock balettet. Láttak már ilyet? Én még nem, de megnézhetjük szombaton este, ha gondolják. A Vetec Társulat rock balettet ad majd elő. Nagy sikerű tánc előadás ez a legnagyobb rock slágerekre. A Lendvai Színház és Hangversenyteremben lesz az előadás szeptember 26-án szombaton este 7-kor. A jegyek ára 15 euró. Mindenkit szeretettel várnak tehát erre a különleges előadásra. Aztán szombat délelőtt a Kölessel lehet megismerkedni Pártosfalván. A hagyomány, amely összeköt alcímmel, Köles napot tartanak. Szeretettel hívják önöket, hogy együtt őrizzük elődeink hagyományát, megismerjük a Kölessok oldalúságát, erősítsük közösségünket és örökségünket továbbadjuk a jövő nemzedékeinek, áll a meghívón. Pártosfalván, tehát a vadászotthonnál szombaton délelőtt 11 órakor Köles napot tartanak, szeretettel várják önöket is. És aztán szombatra még egy program, ez az Our Forest. Szombaton lesz Teli Hold, és ez egy különleges alkalom, hogy pont a hétvégén kis én időt vegyünk ki magunknak, és az erdőt az esti órák miatt egy kicsit másként tapasztaljuk meg. Ilyenkor más érzékszervek ébrednek fel, és ezért más dolgokra figyelünk fel, mint az erdőben, mint pedig önmagunkban természetesen. Art Forest, tehát erdőséta lesz majd 26-án szombaton. Bővebb információt kérhetnek az infokukat artforest.ci e-mail címen, jelentkezési díj 25 euró egyébként, a Facebookon is van róla ajánló, hát szánom bánom, de nem néztem utána, és a kezdési időpont nincsen ideírva, de majd kiderítjük ezt is. A lényeg, hogy lehet esti sétát tenni szombaton a Teli Hold fényénél. Ennyit akkor a programajánlókról, még egy kis zene jön, aztán jövünk vissza, de akkor már a sportajánlatokkal.

Mindjárt 3:40 lesz, sportajánlatokkal megyünk tovább, illetve bocsánat, kicsit visszautalak a Teliholdas erdőfürdőre, amely tehát 26-án, tehát szombaton lesz, és este 7 órakor indul majd. Megkerestem, úgyhogy önök is megtalálják a Facebookon a programot. No, akkor folytassuk a sport ajánlatokkal így szeptember utolsó hetébe lépve. A Speedway kedvelőit vasárnap várják a Petesházi pályára, ahol a szlovénországos bajnokság döntőjét rendezik. Kiderül, ki lesz az idei bajnok felnőtt és utánpótlás kategóriában. A felnőtteknél a ljubljanai Ánzse Görmek vezeti a mezőnyt, de a hatszoros címvédő, a lendvai színekben versenyző Matic Ivacsics is harcba száll a bajnoki címért. A versenyen több külföldi, köztük osztrák, lengyel, német, olasz, lett és magyar versenyző is rajthoz áll. A 12-16 évesek 250 köbcentis motorokkal versenyeznek, a program délben edzéssel kezdődik, az első futamot pedig 15 órakor rendezik, az eredményhirdetés várhatóan 18 óra körül lesz. És aztán a mai napra utalva, tehát maga ez a verseny, ez majd vasárnap lesz, ma viszont 16 órától nyílt napot tart a Speedway Team Lendva, 16 és 18 óra között várják az érdeklődőket a Petesházi Salakmotor Stadionba. Aztán más dolog, rekreatív nemzetközi tenisztornát rendez szombaton a Return Tennis Club, a lendvai kétnyelvű középiskola előtt álló teniszpályákon, a kezdés reggel 9 órakor lesz, tehát holnap. Amíg a NAFTA U15-ös és U17-es csapatai a hétvégén a sereghajtó Jadran Dekani otthonában küzdenek a pontokért az élvonal 8. fordulójában, addig a NAFTA U19 hazai pályán játszik bajnoki mérkőzést a másodosztályban a Jarenina csapata ellen. A mérkőzést szombaton 11 órakor a Lendvai Futballakadémián rendezik. Aztán a hétvégén a 6. fordulóval folytatódik a Muravidéki Labdarúgó Liga. Szombaton 16 órakor a Bákovci az Aluvár Gáncsánival, a Csrensovci pedig az Akva Izsákovcival találkozik. Vasárnap 16 órától 4 mérkőzést rendeznek, a párosítások a következők. A Hotiza az Olimpia Hosszúfalut fogadja, a Doklezsovja az Apacséval, a Bisztrica a Turnicsével, a Grád pedig a Polanával mérkőzik meg. A Hosszúfalu az előző fordulóban 3-0-ás vereséget szenvedett, így vasárnap javíthat a Hotiza ellen. Hosszúfaluban rendezik vasárnap délelőtt 10 órakor a NAFTA Öregfiú Kabilja összecsapást a Lendvai Körzeti Ligában. Egy időben a Granicsára Csentét fogadja Pince Marovban. 16 órakor a Dobronak hazai pályán a Malibu Pannonia Gáke együttesét látja vendégül. A Muraszombati Körzeti Ligában a listavezető Hodos a Puscsa otthonában játszik szombaton 16 órakor. Aztán ma 15 órától Boccia tornát szervez a Lendvai Községközi Rokkant Egyesület a Mohor utca 3-as szám alatt, ugye az Európai Sporthét keretében egészen a hónap végéig nagyon sokszínű és érdekes programmal várják az érdeklődőket, ez is ide tartozik. És akkor judóval folytatjuk tovább. A Lendvai Judo Klub szeptember 28-án hétfőn, tehát ez már a következő hétre egy kis kitekintő, tehát hétfőn délután 17:30 és 19:30 között nyílt napot tart a klub edzőtermében a Mahor utca 1-es szám alatt, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a judó vagy judó, kinek hogy tetszik, világába. Szeptember 29-én kedden 7 és 12 óra között horgászversenyt rendeznek a Petesházi Salakmotor Stadion melletti tavaknál. A Lendvai Községközi Rokkant Egyesület szervezésében kerül erre sor. Aztán szeptember 30-án szerdán 17 órától kosárlabda nap lesz a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, közös játékkal, szabaddobásokkal és 3 pontos versennyel. 18 órától pedig a KK Lindau és a KK Rudár mérkőzést is megtekinthetik az érdeklődők. És még egy dolog, ugyancsak szerdán este 6 órától a Lendvai Judo Klub szülőkkel közös edzésre várja a résztvevőket az 1-es számú lendvai kétnyelvű általános iskola kis torna termébe. A program célja, a judó segítségével népszerűsítsék a mozgást és az aktív életmódot. Hát mégiscsak az Európai Sporthét van, itt Lendván igazán kitesznek magukért a különböző szervezők. Sok-sok programmal várnak mindenkit, illetve a sportbarátokat, illetve akik még nem sportbarátok, menjenek el
egy-egy ilyen nyílt napra, és lehet, hogy megtalálják azt a sportágat, amely aztán életük végéig elkíséri önöket, mert hogy mozgásra szükség van, de addig is jönnek a zenék, ezekre is lehet mozogni. 10 perc múlva 10 órakor pedig híreket mondunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz óra van. Elfogadta a Maribor Városi Tanácsa a 2027-es önkormányzati költségvetést, amelynek fő összege 233 millió euró. Ez 36 millió euróval kevesebb az idei költségvetésnél. A bevételeket 206 millió euróra tervezik, és legfeljebb 25 millió eurót további hitelfelvétellel is számolnak. A jövő évi költségvetésben több forrást biztosítanak az iskolák és óvodák felújítására, valamint a Tézno egészségügyi állomás felszerelésére. Sasa Arsenovics polgármester szerint a költségvetés elfogadásával a város a választási időszakban is zavartalanul működhet tovább, és a tervezett beruházások, pályázatok is folytatódhatnak. Rendkívüli biztonsági intézkedések és maratoni programsorozat mellett ma megkezdődik 14. Leo Pápa 4 napos franciaországi látogatása. A rendezvényekre több mint 1 millió embert várnak. 14. Leo első franciaországi látogatása, amely 3 város, Párizs mellett Lourdes és Metz biztosítását követeli meg, 27 millió euróba kerül az egyháznak és a francia államnak. A 71 éves amerikai pápa tiszteletére, aki franciaországi gyökerekkel is rendelkezik, az ország templomaiban ma 10 órakor 7 percen át zúgnak a harangok, amikor megérkezik Párizsba. Ezután sűrű és maratoni program kezdődik. A pápát hivatalában fogadja Emmanuel Macron köztársasági elnök, majd ellátogat az UNESCO párizsi székházába. Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök a Fehérházban tartott állami vacsorán a két ország közötti együttműködés folytatásának fontosságát hangsúlyozta. Trump úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Kína eltérő rendszereket képvisel, de a két nép közötti kapcsolatok erősek, és szerinte ő és Xi még soha nem értették meg egymást ilyen jól. A kínai elnök szerint a két nagy hatalomnak felelősen kell alkalmazkodnia a változó világhoz, és stabil kapcsolatokra, valamint együttműködésre kell törekednie. Xi 3 napos hivatalos látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Sport. A szlovén férfi és női válogatott is győzelemmel zárta az Üzbegisztánban zajló sakk olimpia 8. fordulóját. A férfiak Koszovó ellen nyertek, és 10 ponttal a 40. helyen állnak. A szlovén női válogatott Luxemburgot győzte le, így 11 ponttal a 31. helyen áll. A 9. fordulóban a szlovén férfiak Kolumbiával, a nők pedig Montenegróval ülnek asztalhoz.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos idő várható, csak keleten lett némi felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul. Holnap is többnyire derült lesz az ég. A hajnali hőmérséklet 1 és 8, a nappali maximumok pedig 19 és 22 fok között alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom. Nagyobb fennakadásról nem érkezhet jelentés.

0: Jó napot kívánok! Mai adásunkban látszólag két egymástól távol álló eseményről lesz szó. Az egyik a Muraszombati Galériához köthető, ahol a Művésznők című kiállítás látható. Mivel az anyag a Csáktonyai Muraközi Múzeum gyűjteményéből érkezett, ezért zömében horvátországi alkotók munkáiból áll. Egy-két kivétellel. Ugyanis a lendvai születésű Dancs Róth Marika fali szőnyege is ott látható a kiállított alkotások között. Priszka Kulcsár pedig Szent Lászlóhoz kapcsolódik. Adásunk első felében erről a tárlatról lesz szó, majd a folytatásban Gró Ilonával, a Ringató zenei nevelési módszer alapítójával beszélgetünk, amiből kiderül, melyek a meccéspontok az említett művészeti ágak között. A kiállításon mely utalásokból következtethetünk arra, hogy az alkotója a nő? Kérdeztük Márta Horváth kurátort.
1: Možda neki detalji, evo recimo Vlasta Delimar, koja je kao pionir performansa.
0: Talán a részletek utalhatnak arra leginkább, hogy ezt női kéz készítette. Például Vlasta Delimar, mint a horvát performance úttörője, a munkájába applikálta a csipkét. Tudjuk jól, hogy ez női kézi munka volt elsősorban. Másfelől pedig, ami mindenek előtt a szobrokon látszik, azaz anyagválasztás. És az is, hogy miként van megadva a forma hozzá. Nem néz ki annyira szubtilisnak és gyengédnek, mint amilyen esetleg várható lenne a női művészetben. Igazából a férfiak zöme is elismeri, hogy a nők hozzáadott energiája olykor még magasabb az övékénél, nemhogy alacsonyabb lenne. Ugyanis, ha összeadjuk mindazt, amit elvégeznek, és nem csak a munkahelyen, akkor az élet folyamán sokkal magasabb ez a befektetési arány. Ami a gyűjtemény bővítését illeti, elmondhatom, hogy a támogatást illetően a kultúra mindig alultáplált. Ezek a műtárgyak korábban lettek megvásárolva, vagy donáció által kerültek hozzánk. Ami a vásárlást illeti, azt nézzük, hogy mi jelentene a legtöbbet a múzeumunknak. A helyi politika azt várja el, hogy a helybeli szerzőkre koncentráljunk. Ám ha itt most körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy ez elsősorban a horvát kortárs művészetet képviseli. Ez sokat meg is lep, hiszen mi egy kisebb, inkább vidéki múzeum vagyunk. Ennek ellenére a horvát művészet egy jelentős szegmense a tulajdonunk. Van szlovéniai kapcsolódási pontunk is, hiszen Dancs Róth Marikától is kiállítunk egy csodálatos fali szőnyeget, ami még Jugoszlávia idején lett megvásárolva, és ajándékozták a múzeumunknak. Még Priszka Kulcsár Szlovéniában született, de Csáktornyán él. Gimnáziumi tanár volt, a múzeumban is dolgozott, és ezzel párhuzamosan alkotott is. A 11 gyűjteményünkből 3 női alkotói, és ebből az egyik Priszka Kulcsáré. Ezen a kiállításon a galgák közül látható egy műtárgya, ami erőteljesen jellemzi a művészetét a feliratokkal, a római betű típusokkal. Műveiben az embert és az életét vizsgálja kitartóan. Dancs Róth Marika Zágrábban végezte el az iparművészeti középiskolát, majd a képzőművészeti főiskola után került a képzőművészeti akadémiára. A 70-es években népszerű fali szőnyeg készítéssel foglalkozott. A Muraszombatban látható alkotása is akkor készült.
2: Ez amikor még Zágrábban voltam, azaz ön 78-ban talán, 1977-ben azt hiszem, írja rajta, de most nem tudom fejből, de igen, akkor készülték. Akkor nagyon tapiszériával foglalkoztam, mert akkor a tapiszéria nagyon in volt. Most például már nem úgy van. most már nincs úgy fölfogva, de akkor éppen a tapiszéria nagyon populáris volt, ugye?
3: Igen, egy kicsit háttérbe szorul, de mit lehet még tudni róla, milyen anyagokból készült?
2: Ez igazi gyapjú, és ez, ami ilyen, ami ezik, mint a kavicsok, ez a nem fonott gyapjú, és akkor én csak így tekertem kisebbre, nagyobbakra, így. A szövise az meg fonott gyapjúból van, tiszta gyapjú. Igen. Igen. Én Szerbiába szoktam a gyapjút vásárolni. Sienica a neve. A Jagoda, akivel dolgoztam, ő is ott vásárolta, és így kerültem oda. Mert olcsóbb is volt, még igazi szuper gyapjút lehetett kapni.
3: Ez ilyen nyers változatban nincsen festve?
2: Ez nincs festve. Ez csak impregnálva van a molyok ellen. De nincs festve. Különben, ha ezt a gyapjút én festettem is, akkor ezt tett az impregnációt a festésbe tettem be, úgyhogy menjen a kompletbe a gyapjúba.
3: Akkor érdekes volt ez a találkozás a saját alkotással, és most hogyan érzi ebben a kontextusban itt a művésznőknek a kiállításán, hogy ez ön számára mit mond, mit üzen, hogy csupa nőnek az alkotásai láthatók itt.
2: Örülök, hogy végre valahogy előbb a nők kicsit úgy le voltak nyomva. Mert ha te férfi vagy és művész vagy, akkor reggeltől estig az ateljében vagy, ha akarsz dolgozni. Egy nő azt nem csinálhassa. Ott a család, ott vannak a gyerekek, ott van a más feladata egy nőnek, úgyhogy az nem volt könnyű művésznőnek lenni, mint nő, ugye? Férjem elment reggel dolgozni, a többi még rajtam volt, és akkor dolgoztam, amikor vagy aludtak a gyerekek, vagy óvodában voltak például, nem? Szóval, amikor magam voltam, akkor sokkal aktívabb voltam, mert akkor mind a férfiak reggeltől este dolgozhattam, ugye? Azt hiszem, hogy visszakezd jönni, most mindig jobban hallom is, hogy művésznőket most húznak elő, hogy akkor, mikor éltek, nem is tudtak róla, most meg föl vannak emelve, hogy milyen tehetséges művésznők, ugye? Úgyhogy ez örülök, hogy így van.
3: Igen, de textilművészetet, tehát ezzel a fajta művészeti ággal azért többnyire nők foglalkoztak, férfi?
2: Sok férfi is tapiszériával foglalkozott, igen. Akkor, amikor a tapiszeria igazán nagyon populáris volt avval foglalkozni. Úgyhogy minden nagy művész, a Murticstól kezdve, a Ciuha, sokan.
3: Igaz.
2: Szóval adták a képeket, és akkor valaki megcsinálta neki. Én például minden tapiszériát, nekem 96 tapiszériát annyit csinált, nincs már, sok nincs, de annyit csináltam, de azt mind én szőttem magam, nem?
3: A nagy megrendelők Jugoszláviában a nagy szállodák voltak, nagy kongresszusi, igen, központok. Volt ennek egyfajta megbecsülése, és vásárolták, tehát támogatták, igen, így a művészeket.
2: És az fantasztikus volt, mert én is például, mikor egy önálló kiállítást csináltam Zágrában, akkor le kellett írnom, hogy mi az egész programom, mennyibe kerül, körülbelül mennyi időt használok rá, stb. És akkor, ha ők azt befogadták, akkor kaptam egy kis pénzt arra, hogy az anyagot megvehettem, meg egy dolgot megvettek a kiállításon. Szóval így segítettek a művészeknek. Az ma már nincs, ugye? A másik pozitív dolog az meg az volt, hogy például a bankok, vagy a hotelok adótól mentesítették, úgyhogy az sincs többet. És az a művészeknek fantasztikus volt, mert azért voltak a hotelokban, meg mindenhol rengeteg tapiszéria, meg minden, mert nekük is érdekük volt, meg szponzorai, és a művészeknek is az nagyon jó volt.
3: Fájlalja egy kicsit, hogy ez a fajta, tehát a textil művészet egy kicsit így háttérbe szorult a művészetben most?
2: Hát sajnálom, ha bár én sem már nem dolgozom, mert egyszerűen ez egy olyan nagy munka. Nem, ha én mindig mondom, ha én nekem egy én dolgomat egy vízvezeték szerelőnek a órabérjébe fizetnék, akkor azt nem lehetne megfizetni, mert az olyan soká tart, úgyhogy egyszerűen talán azért is kicsit kult el a tapisszéria a művészetben, mert az egy nagy munka, mint a Penelope, ahogy szőtte, még az Odisszeia megjött, ugye? Szóval ez hatalmas, sok-sok-sok óra belemegy. Még elkészíted, akkor meg a szövés, az meg igazán lassú munka, úgyhogy ilyen gyors világba valahogy nem passzol.

0: Mint hallhattuk, Dansrót Marika fali szőnyegének anyaga a tiszta, nyers gyapjú. Ezzel a természetes anyaggal rokonítható a magyar népzenei örökség is, amelynek átmentését szolgálja a Ringató programja. Gró Ilona a módszer alapítója, a már gyakorló és annak tanuló óvodapedagógusoknak tartott képzést Lendván.
1: Mindenek előtt Forrai Katalin útját járjuk, vagy hát Forrai Katalin, Kodály Zoltán és Forrai Katalin tudására építünk, vagy szellemi hagyatékára, itt talán így jobb a megfogalmazás. Forrai Katalin volt az a nagyszerű nemzetközi szinten is ismert magyar zenepedagógus, aki a kisgyermekkori zenei nevelést Kodály Zoltán tanítványaként kidolgozta. És remek módszertant írt, bölcsődeit is és óvodait is. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy én a gyakorlatban is kipróbáltam. Több mint 20 évig dolgoztam Forrai Katalinnal, és az ő szellemiségét igyekszem továbbadni. Én nem hiszem, hogy lehet, hogy elfogult vagyok, most így gondolkodom, hogy ne nagyon szélsőségesen fogalmazzak, de amilyen módszertani kiadványai vannak Forrai Katalinnak, nem sok hasonlót ismerek, pedig hát már a kenyerem javát megettem, és azért én tényleg egy életen keresztül itt a kisgyermekkori zenei neveléssel foglalkoztam, de hogyha körülnézünk akár nemzetközi szinten is, Forrai féle kisgyermekkori zenei nevelési módszertan megállja a helyét világszinten is.
0: Mi a lényege?
1: A Kodály koncepcióra épül a Kati nénén. Én így szólítom őt, még mindig most már 2004 óta nincs velünk, de nagyon erős hatással volt a tanítványaira, kollégáira is. Ő így Kodály tanítványaként a kisgyermekkori zenei nevelést, azt mondom, hogy a Kodály koncepcióra építette, ahol az élmény, az énekes játékos élmény kapja az öröm a főszerepet. Persze mindig mondta, hogy vannak didaktikai céljaink is, de az élményből, az énekes játékos élményből indulunk ki. Figyelembe kell venni a kisgyermek életkorát, fejlettségét, aztán nagyon fontos, hogy milyen zenei anyaggal találkozik az a pici gyerek. Kodály nyomán azt mondjuk, hogy elsősorban a saját néphagyományunkból merítjük a zenei anyagot. Nagyon fontos, hogy az életkornak megfelelő érték zenei anyagot kapjon a pici gyerek. Élő énekszó, élő hangszerjáték, tehát a nevelő énekel, a pedagógus énekel a gyerekeknek és a gyerekekkel, és nem valamiféle eszközről, hanghordozóról játsszuk le a különféle zenéket, hanem itt a közös éneklés és játék élményéről, öröméről van szó. 3 éves kor alatt, tehát bölcsődés gyerekeket nem tanítunk, csak körülvesszük őket az értékes zenei ingerekkel, az óvodában pedig már elkezdődik valamiféle zenei fejlesztés, és én azt mondom, hogy remek a Forrai Katalin féle módszertan, azt kell tanulni.
0: Nagyon sok a nehezítő körülmény, az egyik például az, hogy már a szülők sem nagyon merítettek ebből a kincsből, valahogy már akkor háttérbe szorult, aztán mindig valami kiszorította, és egyre nehezebb átörökíteni, nincs kitől.
1: Pontosan így van, hogy nem könnyű ez az út, amit járunk. A határainkon belül is tapasztalom ezt, mert amikor én még fiatal voltam, meg iskolás voltam, akkor volt ennek a bizonyos Kodály koncepciónak, mondjuk úgy, hogy Kodály módszernek egy felfelé ívelő ága, tehát egy virágkora ténylegesen világhírűvé vált Kodály metód, ugye így emlegetik világszerte, és aztán egyre nehezebbé vált a 80-as évektől, így szépen, ahogy az oktatás is átalakult, és az értékek valahogy nagyon másfelé csúsztak el, kiszorul a nevelésünkből a művészet sajnos. És így van pontosan, hogy nincs kitől tanulni, már a nagy családok nem élnek együtt, tehát a nagyszülők dédiktől már, hogyha most a népzenére gondolok, dalok, népdalokra nem nincs, aki átörökítse a csip-csip-csókát, a gyitepacigyiteló, nem tudom én ezeket az öbeli játékokat, úgyhogy éppen a ringató foglalkozásokon mi a kisgyermekes szülőknek tulajdonképpen ezeket visszatanítgatjuk, és próbáljuk a szülőknek is megtanítani, megmutatni azt, hogy énekelni jó, közösségben énekelni jó, azt érezni, hogy nem vagy egyedül. Az egy fantasztikus dolog, és most itt mondtam a kolléganőknek is, hogy aki ezt nem ismeri, nem baj. Ezt az éneket, hogy erdő, erdő, de magas a tetej. Nem baj, ha nem tudod, majd megtanulod. Nem, nincs határidő. Egyszer majd rád ragad, és nézd, ha nem mersz énekelni, nem baj. Ott vannak melletted még 20-an, segíteni fognak. Nem vagy egyedül.

0: A Horizont pénteki adásában Márta Horváth kurátorral, Dancsrót Marika képzőművésszel, valamint Gró Ilona zenepedagógussal beszélgettünk. A műsor hangtechnikusa Györkös Korán volt. Az adást szerkesztette és vezette Botka Ágnes.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

3:45 a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Péntek délelőtt van, nem sokára jönnek majd a délelőtt utolsó hírei, pontban 11 órakor, 4:12 után pedig a helyzetkép következik majd, ezúttal Horváth Dávid szerkesztésében hallgassák meg.

Hidak. Ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Fennállása 40 éves jubileumát ünnepelte a Hidvég Bánuta Művelődési Egyesület. Bogrács gulyás főző verseny Kisfaluban. Nemzetközi kutya kiállítás Lendván. Neubauer Zsanett koncertje a Lendvai zsinagógában. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 óra van. A szlovén férfi röplabda válogatott ma 17 órakor Lengyelországgal találkozik az Európa-bajnokság milánói elődöntőjében. A párharc a 3 évvel ezelőtti elődöntő visszavágója. Akkor a lengyelek 3-1-re nyertek. A szlovénok 5-5-szer jutottak az utóbbi 6 Európa-bajnokság legjobb 4 csapata közé. 3 ezüst és 1 bronzérmük van, most pedig 4. EB döntőjékért és 5. érmükért játszanak. A világranglista vezető és címvédő lengyelek az idei Nemzetek Ligájának elődöntőben 3-0-ra győzték le szlovénokat. Szlovénia az EB kieséses szakaszában Szerbiát 3-0-ra, Belgiumot pedig 3-1-re verte. Az elődöntő másik ágán Finnország Franciaországgal találkozik. A döntőt és a bronzmérkőzést szombaton rendezik. Emmanuel Macron francia államfő szerint Franciaország is célpontjává válhat egy robbanó anyaggal felszerelt drónt alkalmazó támadási kísérletnek, mint amilyen augusztus elején a lipcsei repülőtéren történt, s amet Németország Oroszországnak tulajdonított. Franciaországban még nem voltak ilyen típusú támadások, de Macron szerint ez bármikor megtörténhet, mondta francia elnök egy interjúban. Macron ugyanakkor kiemelte, az amerikai hírszerzés, a CIA nem tájékoztatta francia szolgálatokat egy esetleges orosz dróntámadásról Franciaország déli részén, ellentétben külföldi televíziókban elhangzott értesülésekkel. Újabb tömeges orosz dróntámadás érte Ukrajnát péntekre virradó éjjel és reggel. Kijevben egy 14 éves fiú meghalt, legalább 7-en megsebesültek. Odesszában egy ember életét vesztette, egy pedig megsérült. Zaporizsjában pedig egy ember megsebesült. Az ukrán légierő szerint Oroszország 295 drónt indított, amelyek közül 267-et a légvédelem megsemmisített. Sport. George Russell zárta az élen a Formula 1-es azeri nagydíj nyitónapján. A brit több mint fél másodperccel előzte meg Andrea Kimi Antonellit, miközben mindkét alkalommal Max Verstappen került a legközelebb a Mercedeshez. A Ferrari és a McLaren előrelépésben bízik. Jelenleg a harmadik tréning zajlik Bakuban. Az időmérő ma 14 órakor, a futam szombaton 13 órakor lesz.
1: Időjárás.
2: Ma jobbára napos idő várható, csak keleten lett némi felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul. Holnap is többnyire derült lesz az ég. A hajnali hőmérséklet 1 és 8, a nappali maximumok pedig 19 és 22 fok között alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
2: Országszerte folyamatos a forgalom. Nagyobb fennakadásról nem érkezett jelentés.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük Önöket ismét a helyzetképpen. Az ősz beköszöntével hűvösebb reggelekre ébredünk, és az esti hőmérsékletek sem nyáriasak már. Elsőként a vastagabb öltözékek kerülnek elő a szekrényből, viszont hamarosan a fűtési szezon kezdetére is fel kell készülnünk, amely idén a jelenlegi energiaárak mellett sokaknak okozhat fejtörést. Adásunkban annak járunk utána, hogy a piaci helyzet hatására mire számítanak a lendvai lakásgazdálkodási vállalatnál az előttünk álló hűvösebb hónapokban. Emellett szó lesz a kukorica betakarításáról és az idei termésről is, amelyről nemrég a hagyományos kukoricanapon szóltak. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk!

0: A kukorica az egyik legfontosabb szántóföldi növényünk. Termesztésének eredményességét azonban egyre nagyobb mértékben befolyásolják az időjárási szélsőségek. Az idei évben ezért különösen fontos kérdés, hogy milyen körülmények között fejlődött a kukorica, és hogyan hatott rá a vízhiány, illetve a hőstressz. Ezeket a témákat is körbejárták a Rakicsánban megrendezett hagyományos 47. kukorica napon, amely a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet és a Pánvita csoport szervezésében valósult meg. A Rakicsáni Biotechnológiai Középiskola előadó termében viszont sok jót nem tudtak elmondani a kukorica idei terméséről. Bostyán Ferencsákot, a Muraszombati Intézet szaktanácsadó szolgálatának vezetőjét hallják.
1: A kukorica területe térségünkben nagyjából 20 ezer hektár, ami évek óta meglehetősen stabil. Az idei kukoricanap természetesen az extrém időjárási viszonyok jegyében telt, amelyek az idei évet jellemezték. Ugyanis gyakorlatilag már a tavaszi időszaktól kezdve csapadékhiányt, másfelől viszont kifejezetten magas hőmérsékleteket regisztrálunk. A mi térségünkben az átlag nagyjából 16 olyan nap, amikor 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Idén több mint 50 ilyen napot jegyeztünk fel, ami jól bizonyítja, hogy a kukorica idén valóban extrém körülményeknek volt kitéve. Ugyancsak tény, hogy a kukorica aratása már szeptember első napjaiban elkezdődött, ami szokatlan, hiszen általában szeptember végén szoktuk kezdeni az aratást. Másfelől viszont bár ilyen korán betakarítottuk, kifejezetten alacsony nedvességtartalmat regisztrálunk, ami gyakorlatilag 14% körül alakul, míg normál körülmények között 20-25% között mozog.
0: Az elhangzottakat az esemény első előadója, dr. Matyás Oslay, a Pánvita csoport munkatársa is megerősítette, aki a 2026-os termelési feltételeket mutatta be. Rádiónknak a következőket mondta.
1: Az idei kukorica termesztést a Muravidéken az aszály jellemezte. Azt hiszem 2003-ban volt ehhez hasonló aszály. Márciustól kezdve csapadék hiányunk volt, ami azt jelenti, hogy a kukoricát sújtotta a szárasság. Szem nincs, a hozamok nagyon gyengék. Már el is kezdtük néhol az aratást. A hozamok 1 tonnától 10 tonnáig terjednek, úgyhogy nem ez a legjobb év. Először a kavicsos, homokosabb talajokon kezdtük a munkát. Először a legjobban sújtott területeket aratjuk, aztán megyünk a többi táblára. De ott is megállapítottuk, hogy a kukorica már alkalmas az aratásra. A nedvességtartalma 20% körül van. Táblától tábláig változó lesz a helyzet, mert minden a talaj típusától függ. Van egy földünk Szent László térségében is, ahol a nyáron kétszer is volt vihar. A csapadék pont akkor érkezett, amikor a kukoricának szüksége volt rá, így ott relatíve jó lett a termés. Az éghajlatváltozás már itt van, ezekhez a változásokhoz kell alkalmazkodnunk. Igazítanunk kell a vetés idején, esetleg a fajtákon, a kukorica hibrideken, és természetesen az öntözésen is. Öntözés nélkül sajnos nem fog menni. Mi is öntöztük a kukoricát, és elmondhatom, hogy a nem öntözött területekhez képest 3-4 nagyobb hozamaink voltak az öntözött területeken.
0: A Szlovén Mezőgazdasági Intézet munkatársa dr. József Verbic ezt követően azt mutatta be, hogyan befolyásolja a vízhiány és a hőstressz a silózásra szánt kukorica takarmány értékét. A negatív hatások ellenére a kutatók viszonylag jó eredményeket kaptak.
2: Tehát mindannyian tudjuk, hogy a terméshozamok nagyon megsínlették az idei körülményeket. A termés jelentősen kisebb a megszokottnál. De azt kell, hogy mondjam, a takarmányérték a kukorica viszonylag rossz külleme ellenére első ránézésre nem olyan rossz, mint amire számítani lehetett volna. A kukoricának ugyan kevésbé fejlettek a csövei, és kevesebb benne a keményítő, viszont maga a kukoricaszár jobb minőségű, mint az általában lenni szokott. Így a nettó energiatartalom, ami a tejelő tehenek, de más állatkategóriák esetében is fontos, körülbelül 10%-a rosszabb a normál terméshez viszonyítva. Ennek a kukoricának a takarmányozásával azonban vannak bizonyos kockázatok. Elsősorban azzal kell számolni, hogy a vízhiányos körülmények között fejlődő kukorica szárában felhalmozódhatnak a nitrátok, ezért oda kell figyelni, hogy ne következzen be nitráttal kapcsolatos mérgezés. A silózás során egyébként a nitrátok körülbelül 40%-a ammóniává bomlik le. De ennek ellenére továbbra is fennáll bizonyos kockázat, ezért a gazdáknak erre mindenképpen oda kell figyelniük.
3: Približno 40% nitratov razgradi do amonijaka, ampak vendarle neki tveganja obstaja, tako da prav da so kmetje pozorni na to.
0: A kukoricában eddig főként a fuzárium gombák által termelt toxinok okoztak gondot. A száraz meleg időjárás miatt viszont más penészgombák megjelenése is nagyobb problémát jelenthet. Ezek aflatoxinokat termelhetnek, amelyek különösen veszélyesek, mivel rákkeltő hatásúak, és a szennyezett takarmányból a tejbe is átkerülhetnek. Ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy idén a kukorica betakarításakor és tárolásakor is nagyobb figyelemre van szükség. Ha a kukorica szemek nem száradnak meg megfelelően, vagy túl sokáig várnak a szárításra, a penészgombák gyorsan elszaporodhatnak a betakarítás után, illetve a tárolókban. A silózott kukorica esetében valamivel kisebb ez a kockázat, a betakarított szemes kukoricánál viszont különösen fontos a megfelelő és gyors szárítás, valamint a szakszerű tárolás. A felvásárlási árak kapcsán pedig megtudtuk, hogy azok minden valószínűséggel idén sem fogják fedezni a termelési költségeket, így a gazdáknak hamar el kell felejteniük az idei termelési évet is.

0: A gázolaj literenkénti ára Szlovéniában a héten először lépte át a 2 eurót. Közben pedig folytatódik a háború Ukrajnában és a Közel-Keleten is, ami további bizonytalanságot jelent az energiapiacon. Az idei tél egyik legnagyobb kérdése így az lehet, hogy hány háztartás engedheti majd meg magának a megfelelő fűtést. Az energiaárak folyamatos emelkedése miatt egyre többen kerülhetnek energiaszegénységi helyzetbe. Szlovéniában a legtöbben továbbra is tűzifával fűtenek. Ez számít a legolcsóbb energiahordozónak. Ezt követi a földgáz, a hőszivattyú és a fűtőolaj. A lendvai lakásgazdálkodási vállalatnál már jelen pillanatban is nagy drágulásra számítanak az idei fűtési szezonban. A vállalat igazgatójával, Kolenko Igorral beszélgettünk.
1: Tehát a lendvai Stanomajska podjetje lényegében 620 lakást fűt a távfűtési rendszerből, és ezen kívül körülbelül 80-100 lakást fűtünk a individuális kotlaházakból, tehát azokból a kotlaházakból, amelyek nincsenek közvetlenül a távfűtési rendszerhez fűzve. Tehát ezt már csináljuk, mondhatom, hogy majdnem 20 éve, és az idén nagyok a változatok, tehát hogyha egyrészt meg vagyunk elégedve avval, hogy a geotermális energiaforrásából van, és ez a zár nem változik. Másrészt meg kell mondanom, hogy a fűtőolajnak a zára hatalmas, és az első beszerzés, amelyet mindig szeptember elején szokunk elvégezni a külső kotlaházak beszerzésére a fűtőanyaggal, meg kell mondanom, hogy már ebben a pillanatban majdnem 6000 eurós eltérés van. Tehát körülbelül az első mennyiség, amelyeket beszerezzük a fűtési szezon elején, az körülbelül 16000 liter fűtőolaj, és a tavalyi árhoz viszonyítva az ideli ugyanannyi 16000 liternál 5800 euró különbség van. Tehát ez már az eredeti különbség. Félek arról, hogy mi lesz a fűtési szezon végén, tehát áprilisban, májusban, 2027-ben, mert ezek az árak őrültek, és remélem, hogy nem lesz probléma a beszerzéssel. Tehát most még egyelőre ez nem mutatkozik, hogy ebben probléma lenne, de mi történik a világon, ez is megtörténhetik.
2: És jelenleg hány kazánházuk van, amely fűtőolajra működik, illetve hány geotermikus energiára?
1: Igen, ezt nem mondtam el tisztán, tehát a távfűtési rendszerben van 4 nagy kotlaházunk, ezen kívül pedig karbantartunk még 12 fűtőházat individuális lakótömbökben.
2: És lényegében az áremelkedés, amit itt az előbb már említett, ez mekkora többletteher lesz végül a lakóknak? Hogyha elmondaná, hogy most úgy átlagban mennyi volt például a tavalyi szezonban egy, mondjuk úgy, hogy 2 szobás lakásnak a fűtési költsége, illetve milyen költségek várhatók az idei évben?
1: Ez jó a kérdés, meg jó összehasonlítás. Tehát én úgy számítom, hogy az idén legalább 30%-kal a fűtés drágább fog lenni, mint tavaly. De mindig eltérés van ebben is, persze nem. Mert vannak bizonyos lakástulajdonosok, akik nagyon spórolnak a fűtéssel, vannak olyanok, akik soha nem is zárják le a szelepet. Tehát ez nagyon eltérő ez a dolog, és nem mondhatom, hogy pontosan úgy van, de körülbelül 50 négyzetes lakás, nem? Hogyha például a távfűtési rendszerből van a zár kiszabva, akkor például 500-700 euró évente. Ha a fűtőolajjal fűssük ezeket a lakásokat, akkor meg mondjuk rá 700-900 euróig. Tehát ez az eltérés.
2: Mennyire hatottak ezek az ármozgások így most az előző években is már a tulajdonosokra? Jöttek valami visszajelzések, hogy nehezebben tudják megfizetni ezeket az emelkedő energiaárakat?
1: Szerencsére nem, mert az utolsó 5 évben az árak elég stabilak voltak. Tehát valahogy egy szinten voltak, az idén van a legnagyobb eltérés az utolsó 5 évben, hogyha visszahasonlítom az árakat, és valahogy mindig mondhatom, hogy valahogy mindig átmegy ez a dolog, valahogy mindig a népek kinyögik ezt a költséget, akár nehéz, meg akár sok, el van osztva egy évre, és valahogy elcsúszik. De az idén félek, hogy hogy lesz, majd erről vitatkozunk, vagy beszéljünk majd mondjuk rá májusban. Akkor meg tudom pontosan mondani, de igazán nem tudom, hogy mi fog történni az árakkal, hát a fűtőolajnak az ára nem normális. Ez az ár nem normális, biztos, hogyha például 5 vagy 6 évvel visszanézik, vagy például a Covid krízis elejére, mikor 1 euron álló volt, más meg 1,70 euró, hát ez hatalmas eltérés, nem?
2: És lényegében pedzegetik már azt is, hogy valamilyen intézkedéseket bevezetnének talán állami szinten is. A múltból már ismeretes a hőmérséklet korlátozás. Ez mennyire jelentene megoldást ilyen esetben?
1: Ezt nem tudjuk csinálni, hát ez nem humánis dolog, nem. Tehát ilyen korlátozást én nem is szeretnék bevezetni, még soha nem is csináltuk. Úgyis már a rendszer korlátozva van, tehát a távfűtési rendszer korlátozva van, tehát ottan nem bírjuk mi felemelni a hőmérsékletet olyan szintre, amilyenre mondjuk rá mindig a népek akarnáik, nem, hanem valahogy bebizonyítsuk azt, hogy a lakás ne lenne hidegebb 22 foknál, nem? Tehát 22, 23, 24 fok a maximum. Tehát annél föllem nem is tudunk menni a mi rendszerünkkel. Tehát a külső kotlaházakban ottan magasfokú rendszer van, ottan tudunk magasabb fokra is fűteni, de ez mindig megbeszélés alapján van. Tehát ahogy igénylik a lakosok, tehát a használók, úgy fogjuk beállítani a fűtési rendszert. Van olyan lakótömb, hogy talán 25 fokra is felemeljük, vagy 26-ra, de persze azok el vannak készülve arra, hogy többet fizetnek a energiás használatáért.
2: És lényegében idén mire várható a fűtési szezon kezdete, illetve milyen törvényi alapnak kell megfelelni egyáltalán, hogy kezdődhessen a fűtés?
1: Tehát az ország előírta, hogy 3 napon keresztül 21 órakor a hőmérséklet, hogyha kevesebb, mint 12 fok, akkor elkezdhessük a fűtést. De én ehhez még hozzáteszem azt, hogy ez legyen október 1-e után. De ez nincs nagyon határozottan kiszabva, és ez mindig megint a megbeszélés alapja, nem? Tehát ez az elkezdés, ez nem olyan delikán dolog, mint például a fűtési rendszer leállítása. Mert mindig vannak bizonyos hívások, hogy valaki még fázik, vagy valakinek melege van, nem? Tehát tudja, mikor 600 vagy 700 lakásról van a szó, hát persze minden ember nem funkcionál egyforma módon, nem? És valahogy mindig megbeszélés alapján indítsuk a rendszert. Én gondolom, hogy az idén most igazán ebben pár napban hideg van, de még nem fogjuk elindítani. De hát október eleje előtt nem fogjuk elindítani a rendszert, ha persze a következő napokban nem lesz igazán hideg. De látom, a hőmérséklet a következő napokban megint emelkedni fog, úgyhogy október közepéig szerintem nem lesz igény arra, hogy bekapcsoljuk a fűtési rendszert. Azután még persze normálisan.
2: De hogyha kellene, akkor a rendszer már most készen áll arra, hogy üzembe lehet.
1: Igen, mi a rendszert mindig fölkészítsük már a szeptember elején, tehát szeptember első után mi nálunk arra van a rendszerre van készítve, arra csak bekapcsoljuk. De persze ez nem csak mi telenkünk, hanem a petrolvállalat is, aki termeli a energiást.
2: És lényegében most mindent egybevetve, amit elmondtunk, úgy néz ki, hogy egy kemény tél elé nézünk így az energiahasználat terén.
1: Hát én is úgy gondolom. Tehát ez a meghatározás, ez helyes. Hogyha így fognak változni az árak, ahogy most a következő, vagy a múlt pár hétben történt, 2-3 hétben, hát akkor igazán nem tudom, hol fogjuk befejezni a fűtési szezont, és nem tudom, hogy fog lenni ez, hogy fogjuk ezt bírni, fizetni.

Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm Király Tomislav hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna mai adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve rádiónk honlapján megtalálják a műsor korábbi részeit is. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

Ez volt a Bonbon felvétele. 10 perc elmúlt 11:30, úgyhogy még zene a délelőtti műsor részben, aztán érkezik majd a péntek délutáni csapata a péntek délutáni műsorral. Ennek tartalmából a terepjárót emeljem ki, vagy emelném ki, 3 összeállítás lesz hallható ma délután. A témák a következők. A szülőföldön és a megszokott környezetben méltóságban megöregedni és élni. Azok a muravidéki idősek, akik állandó gondoskodásra szorulnak, most új lehetőséget kaptak. Dobronakon ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit az az új idős otthon, amely nem csak modern egészségügyi ellátást, hanem valódi meleg otthont és közösséget kínál a lakóinak. Szabó Márk volt ott a megnyitón tegnap délután, és az ő összeállítását hallgathatják meg a terepjáróban erről. Más téma, a gázolaj literenkénti ára Szlovéniában a héten először lépte át a 2 eurót, közben pedig folytatódik a bizonytalanság az energiapiacon. Az idei tél egyik legnagyobb kérdése így az lehet, hogy hány háztartás engedheti majd meg magának a megfelelő fűtést. Az energiaárak folyamatos emelkedése miatt egyre többen kerülhetnek energiaszegénységi helyzetbe. Szlovéniában a legtöbben továbbra is tűzifával fűtenek. Ez számít a legolcsóbb energiahordozónak. Ezt követi a földgáz, a hőszivattyú és a fűtőolaj. A lendvai lakásgazdálkodási vállalatnál már jelen pillanatban is nagy drágulásra számítanak az idei fűtési szezonban. A vállalat igazgatójában Kolenko Igorral Horváth Dávid beszélgetett, meghallgathatják ezt is a terepjáróban. És ahogy említettem, 3 téma lesz, mondom a harmadikat. Az idei nyár szélsőséges időjárása erősen rányomta bélyegét a mezőgazdasági növényekre, köztük a kukorica termésére is. A szakértők szerint az idei évet a lehető leghamarabb el kellene felejteni. Ez a furcsa megfogalmazás a harmadik témával kapcsolatban, amelynek részleteit majd Jobbágy Klárától hallják. Ezek a témák tehát 3 óra után, aztán ismételjük őket este 8-tól, de a rádió honlapján mindent megtalálnak, és fent vagyunk a Facebookon is, Muravidéki Magyar Rádió névvel, címmel. Rádiózzanak velünk a folytatásban is, ennyit akkor a délutánból ajánlatképpen, és akkor vissza ide a délelőthöz, és vissza a zenékhez.

Ez volt a Queen Bee egy felvétele, 10 perc múlva dél lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk rádióztak ezen a péntek reggelen és délelőttön is. Tegyék ezt a folytatásban, tartsák meg jó szokásukat. Folytatódik tovább a vezetett műsorrész egészen este 7 óráig. A műsorvezető Kovács Sándor lesz majd. A reggeli stáb nevében köszönöm figyelmüket. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette, a hangtechnikusok Györkös Gorán és Gál Andi voltak. A zenéket Györkös Gorán válogatta, és a műsorvezető Donner Tímeát hallották. További szép napot, kellemes péntek délutánt és jó hétvégét kívánok önöknek. Természetesen az MMR-rel.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Kovács Sándor műsorvezető összegzi a Déli Krónika tartalmát. Először röviden címszavakban.
2: A Moravidékre látogatott Natasha Pirce Muszár államfő.
1: Új vízvezeték épül Lendva és Pince között.
2: Janez Jansa szerint következetesebben kell reagálni a világválságaira.
1: Zsarolással gyanúsítanak egy rendészt Rogás Keszlatinen.
2: Trump és Xi a kapcsolatok erősítését hangsúlyozta.
1: Új nevet kapott a lendvai parafinos termálvíz.
2: A szlovén férfi röplabda válogatott ma 17 órakor Lengyelországgal találkozik az Európa-bajnokság elődöntőjében.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek. A Moravidékre látogatott csütörtökön Natasha Pirce Muszár szlovén államfő, aki ennek során részt vett Dobronakon az új idős otthon ünnepélyes megnyitásán. Az új intézmény 47 lakó befogadására alkalmas egy és két ágyas szobákkal. Az otthon a Rakicsáni idősek otthonának egységeként működik. Az első lakókat októberben költöztetik be.
2: Az új otthon nem csak biztonságot és gondozást nyújt majd, hanem fizioterápiával, munkaterápiával és nappali központtal is segíti a lakók önállóságának megőrzését. A beruházás értéke 5,4 millió euró, amelyet az uniós helyreállítási alapból finanszíroztak. A dobronaki önkormányzatát és a közművesítést biztosította. Pirce Muszár a regionális látogatása során Odráncin kezdte, Dobronak után pedig Kobilén részt vett a községi ünnepségen, s a Lendva idősek otthon a helyi egységének építkezését lezáró rendezvényén.
1: A helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium jóváhagyta az Európai Uniós támogatást a Lendva-Pince vízvezeték megépítésére és távfelügyeleti rendszerének kiépítésére. A projekt teljes értéke csaknem 5,3 millió euró. Ebből több mint 2,6 millió eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít.
2: A beruházás keretében 6,4 km hosszú új vízvezeték épül, amely javítja a biztonságos és jó minőségű ivóvízellátást Lendva, Csente, Odránci, Tornéscsen, Dobronak, Velikapolana és Kobilja térségében. A korszerű távfelügyeleti rendszer segítségével a meghibásodások gyorsabban észlelhetők és elháríthatók lesznek, miközben csökkenthet a vízveszteség és hatékonyabbá válhat a vízhálózat működtetése. A projekt a 2021-2027-es Európai Kohéziós Politikai Program keretében valósul meg, kedvezményezettje pedig Lendva község, olvasható a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium honlapján.
1: Janez Janša, szlovén kormányfő az ENSZ közgyűlésén a világszervezet alapelveinek következetesebb alkalmazását sürgette. Beszédében felidézte, hogy már 2012-ben kezdeményezte a népirtások és tömeges atrocitások megelőzését szolgáló nemzetközi mechanizmusok megerősítését, ám ez szerinte nem valósult meg.
2: Janša úgy vélte, a nemzetközi közösségnek minden válságra azonos mércével kell reagálnia. Példaként a közel-keleti helyzet mellett a nigériai keresztények üldözését említette. Az ukrajnai háborúról kijelentette, Oroszország agresszor, Ukrajna pedig függetlenségét és lakosságát védi. Szerinte a 2014-es krími megszállásra adott elégtelen nemzetközi válasz is hozzájárult a 2022-es invázióhoz. Szorgalmazta az elhurcolt ukrán gyermekek visszatérését és a háborús bűnök miatti felelősségre vonást. Janša egy független ENSZ mechanizmus létrehozását is javasolta, mely évente összehasonlítana a világ nagy válságainak súlyosságát és a rájuk adott nemzetközi válaszokat. Szerinte ezzel átláthatóbbá és következetesebbé válhatna a világszervezet működése.
1: Zsarolás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Rogás Keszlatinen. Branko Kidrics polgármester a feltételezések szerint egy önkormányzati rendész zsarolásának áldozata lehetett. A sajtóban megjelent információk szerint a rendész kamerákat helyezhetett el a polgármester irodájában, majd a felvételekkel zsarolhatta őt.
2: Kidrics nem erősítette meg a zsarolásról szóló értesüléseket, azt viszont közölte, mintegy két hete rendőrségi házkutatás volt az önkormányzat, illetve a közös önkormányzati rendészet helyiségeiben. A rendőrség megerősítette, hogy az ügyet már átadták a bíróságnak. A gyanúsított rendészlét letartóztatásáról is beszámoltak. A vizsgálat még folyamatban van, ezért az ügy részletei egyelőre nem tisztázottak. A Rogás Köszlatinát 1994 óta vezető Kidrich nemrég bejelentette, a novemberi helyhatósági választáson már nem indul újra. Tagadta, hogy a döntésének köze lenne a mostani ügyhöz.
1: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségesek megszegik a nemzetközi szabályokat, jelentette ki Baka András köztársaság elnök az ENSZ közgyűlésén.
2: A magyar államfő szerint minden országra ugyanazokat az elveket és törvényeket kell alkalmazni. Magyarország elítéli Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett. Baka András az 1956-os forradalomra utalva azt mondta, a magyarok szabadságért folytatott küzdelmihez hasonlóan ma az ukránok függetlenségét is meg kell védeni. A köztársaság elnök a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását sürgette, a migráció kapcsán pedig az államok határvédelemhez való jogát hangsúlyozta. Beszél után Baka András az ENSZ főtitkárával, António Guterresszel is tárgyalt.
1: Rendkívüli biztonsági intézkedések és maratoni programsorozat mellett megkezdődött 14. Leo Pápa 4 napos franciaországi látogatása. A rendezvényekre több mint 1 millió embert várnak. 14. Leo első franciaországi látogatása, amely 3 város, Párizs mellett Lourdes és Metz biztosítását követeli meg, 27 millió euróba kerül az egyháznak és a francia államnak.
2: A pápát hivatalában fogadja Emmanuel Macron köztársaság elnök, majd ellátogat az UNESCO párizsi székházába. Ezt követően a pápa mobillal több mint 1 órán át végighajt Párizs belvárosában, majd meccsernyét vezet a Notre-Dame székesegyházban, este pedig Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezeren regisztráltak. Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concorde téren, amelyre több mint 600 ezeren regisztráltak. Vasárnap pedig Lourdesban, katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyén újabb szabadtéri misét celebrál, ahova 150 ezer embert várnak.
1: Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök a Fehérházban tartott állami vacsorán a két ország közötti együttműködés folytatásának fontosságát hangsúlyozta.
2: Trump úgy fogalmazott, az Egyesült Államok és Kína eltérő rendszereket képvisel, de a két nép közötti kapcsolatok erősek, és szerinte ő és Xi még soha nem értették meg egymást ilyen jól. A kínai elnök szerint a két nagyhatalomnak felelősen kell alkalmazkodni a változó világhoz, és stabil kapcsolatokra, valamint együttműködésre kell törekednie. Xi 3 napos hivatalos látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. A vacsorán több amerikai technológia óriási vezető is részt vett, köztük Elon Musk, Tim Cook, Sam Altman és Jeff Bezos.
1: Kijevet újabb tömeges orosz dróntámadás érte péntekre virradó éjszaka és reggel. Az eddigi adatok szerint 1 ember meghalt, legalább 8-an pedig megsebesültek az ukrán fővárosban. Odesszában családi házak rongálódtak meg, 1 halottról és 1 sebesültről tudni.
2: Zaporizsjában 2 egészségügyi intézményt ért találat, 1 ember megsebesült. Egy többszintes lakóházba csapódott egy orosz drón Kijev-Pecerszkint kerületében ma reggel. Egy 14 éves fiú életét vesztette, legalább 7 lakó megsérült. Odesszában 17 családi házban keletkeztek károk az orosz hadsereg légitámadásában, 1 ember meghalt, egy másik pedig megsebesült. A helyszínen felcsaptak a lángok és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 295 drónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóan. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 267 drónt sikerült megsemmisítenie.
1: Olasz építészek tervei alapján épül újjá a 114 éves Zágrábi Maksimir stadion. Az új aréna 35 ezer teljesen fedett ülőhelyen rendelkezik majd, és a Dinamo Zagreb, valamint a horvát válogatott otthona lesz.
2: A beruházás értéke a kiszolgáló létesítményekkel együtt meghaladja a 200 millió eurót. Jelenlegi stadion bontása a tervek szerint 2027-ben kezdődik, az új aréna építése pedig 2029-ben indulhat. Zágrábi polgármester szerint a munkálatok mintegy 22 hónapig tartanak, így a stadion 2030 végére készülhet el. A Maksimir átépítés egy jóval nagyobb, mint egy 23 hektáros sportnegyed kialakításának része. A stadion a 2020-as földrengésben súlyosan megrongálódott.
1: Aqua lingua paraffina lett a lengvai paraffinos termálvíz új neve. A névadó pályázatra 80 ötlet érkezett, a zsűri pedig egyhangulag ezt a javaslatot választotta.
2: A név három elemet kapcsol össze. Az aqua a vízre, a lingua a lengva történelmi nevére, a paraffina pedig a termálvíz különlegességére, paraffin tartalmára utal. A nyertes nevet Major Sára javasolta, aki családjával először járt Lendván, és a pályázatra nyaralása alatt a recepción adta le ötletét. A szervezők megköszönték valamennyi résztvevőnek a közreműködést. A pályázaton a lendvai kétnyelvű általános iskola és a kétnyelvű középiskola diákja is számos javaslattal vettek részt. Az új név szlogenje a föld mélyének gyengít, jótékony ereje. Sport.
1: A szlovén férfi röplabda válogatott ma 17 órakor Lengyelországgal találkozik az Európa-bajnokság milánói elődöntőjében. A párharc a három évvel ezelőtti elődöntő visszavágója. Akkor a lengyelek 3-1-re nyertek. A szlovénok 5-5-szer jutottak az utóbbi 6 Európa-bajnokság legjobb 4 csapata közé. Az elődöntő másik ágán Finnország Franciaországgal találkozik. A döntőt és a bronzmérkőzést szombaton rendezik. A labdarúgó nemzetek ligája A osztályának második csoportjában Hollandia 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán Németországgal. A németeknél Jürgen Klopp, a hollandoknál a spanyol Xavi Hernández ült először kispadon tétmérkőzésen. A csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1-re nyert Belgrádban Szerbia ellen. Az A osztály negyedik csoportjában Portugália João Félix góljával győzte el Walest. Norvégia 3-2-re verte Dániát, Ausztria 3-1-re legyőzte Izraelt, Koszovó pedig 1-0-ra felülmúlta Írországot a labdarúgó nemzetek ligája B-osztályának csütörtök játéknapján. Ma megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott is. A Puskás arénában Ukrajna lesz a vendég.
3: Időjárás.
2: Ma jobbára napos idő várható, csak keleten lehet némi felhőzet. Legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul. Holnap is többnyire derült lesz az ég. Hajnali hőmérséklet 1 és 8, a nappali maximumok pedig 19 és 22 fok között alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
2: Országszerte folyamatos a forgalom, nagyobb fennakadásról nem érkezett jelentés.
1: Déli krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Kovács Sándor műsorvezető és Györkes Garán hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. A viszonthallásra!

0: időjárás.
1: Tizenhárom óra van, és hát akkor információk jönnek a Muravidéki Magyar Rádióban. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk ma és a következő napokban. Kezdjük Szlovéniával. Délután többnyire derült napos időjárásunk lesz. Valamivel több felhőzetre az ország keleti részében lehet majd számítani. Egyébként a hőmérséklet ország szerte 16 és 19 fok közt alakult, tenger melléken 22 fok várható. Muravidékre kissé felhős, időnként közepesen felhős égbolt mellett 19 fokra lehet készülni ma. Holnap is folytatódik akkor a többnyire derült napos időjárásunk. Reggel helyenként a völgyekben, illetve a síkságokon köd is képződhet. A reggeli hőmérséklet az eléggé friss lesz, vagyis 1 és 8 fok közt várható a csúcsérték, no aztán akkor a nap folyamán 19 és 22 fok közt lesz majd a csúcsérték, miközben a tenger melléken 24 fokra is lehet készülni. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a derült időjárás, reggel helyenként a síkságokon köd képződhet, és valamivel még melegebb lesz, tehát 1-2 fokkal azért még úgy emelkedik majd a hőmérséklet. Na egyébként holnap hajnalban Muravidéken ködös lesz a reggel, úgy néz ki az előrejelzés szerint, és 6 fokra lehet számítani, majd pedig délután derült égbolt mellett 20 fok körül lesz a csúcsérték, tehát nagyjából egy fokkal melegebb, mint ma, legalábbis az előrejelzés szerint, ugye. Egyébként már a holnapra Szlovénia zöldre van festve a meteorológusok által, tehát időjárásilag semmi különlegesre nem kell számítani. Na a jelenlegi hőmérsékleteket pedig azért nézzük meg. Krány 18 fokos, Triglav-Kedaricán 2 fok van, Ljubljanában 18 fokot mérnek, Maribor is 18 fokos, Muraszombat úgy szintén 18, sőt Ptuj 18, Nocelje ott 17 fokot mérnek, Goricskon is 17 fok van, Koper 22 fokos, Lendván 18 fokot mérünk, Portoros pedig 22 fokos. Magyarországra is nézzük meg akkor az előrejelzést, és a meteorológusok a következőt mondják. Csökken a felhőzet fokozatosan, és több-kevesebb napsütés mellett szétterülő gomoly felhők következtében erősen felhős időszakokra is lehet számítani Magyarországon. Kevés helyen futózápor esetleg előfordulhat. Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. A Zalai és Vas megyére pedig közepesen felhős égboltra lehet készülni ma délután, a csúcsérték pedig 18 fok körül alakul. Holnap döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Na, holnap hajnalban Vas megye fölött kissé felhős lesz az égbolt, 6 fokra lehet ébredni, miközben Zala megyére is 6 fokot jósolnak, derült égbolt mellett. Délután pedig akkor Zala és Vas megye is kissé felhős lesz, 22 fokig melegszik már fel a levegő hőmérséklete. Vasárnap általában napos, gomoly felhős, száraz idő várható, de észak-kelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. Hétfőn túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás, és egyébként vasárnap, sőt hétfőn is már ilyen 23-24 fokra lehet számítani a nap folyamán, viszont a reggelek azok frissek, hűvösek lesznek. Na nézzük akkor a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Békés Csaba, Budapest 16 fok, Debrecen 14, Győr 17, Bécs 15, Sármellék, Siófok 17, Szeged 15, Szolnok 12, Szombathely 17, Lenti, Keszthely 18, Nagykanizsa jelenleg 17. És akkor maradt még annyi feladatunk, hogy nézzük meg, mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, szerencsére nagyobb fennakadás, illetve torlódás nincs, a rendőrség pedig Gornya-Radgona körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak pedig akkor elmondhatjuk, hogy a Steyr autópályánál, Maribolton Gruskója irányában, Szlivnicánál na, történt egy baleset, ott egy sáv zárva van, ott akadozik a forgalom, tehát akik esetleg arra tartanak, akkor majd Horvátország irányába, erre akkor mindenképp számítsanak. Illetve akadozik a forgalom a Podravskaja autópályán is, ahogy azt említettünk, tehát Tui irányába, valamint a tenger melléki autópályán Vrhnika és Dragomerje közt, Ljubljana irányában ott is baleset történt. Mi pedig szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!

13 óra 13 perc pontos idő, és az Open Eye-t érkezik mindjárt még Taylor Swift-től, utána pedig jön Szabó Rudolf, és jön a mai aréna, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az Aréna mai adásában folytatjuk a beszélgetést a cselgáncs világáról. Ezúttal is a bíró szemszögéből ismerhetjük meg a sportágat. Ria Gábor jelenleg az U21-es korosztályban versenyez. Szabad hétvégén pedig már bíróként is láthatjuk a tatamin. A második részben arról mesél, milyen volt először új szerepben tatamira lépni, mit tanult bíróként és hogyan egyezteti majd össze a bíráskodást saját versenyzői pályafutásával.

0: Tulajdonképpen a vizsga az úgy kezdődött, hogy az év első 3 hónapjában, ha jól emlékszem, kitettek ugye egy bejelentkezés, arra bejelentkeztünk. Sajnosan csak én és a Nick jelentkeztünk rá. Utána még a bírói csapat eldöntötte, hogy ha 2 személyre érdemes lenne megtartani az oktatást, vagy nem, vagy várjanak őszig.
1: Lendvárra jelentkeztetek csak 2-en?
0: Nem, az egész országból.
1: Tényleg?
0: Igen. És akkor tulajdonképpen eldöntötték, hogy mégis megtartsák az oktatást. A főbíróval megbeszéltük, hogy hol találkozunk egy oktatásra. Azt egy pénteki napon ki is vittük. Legjobban csak úgy szóbelileg mentünk át a dolgokon. Utána körülbelül 1,5 hónapunk volt arra, hogy felkészültünk az írásbeli vizsgára, ami olyan, hát körülbelül 8 oldalon vett részt. A kérdések azok tulajdonképpen mindenféle fajtájúak voltak. Legtöbbek úgy voltak feltéve, hogy különböző szituációk voltak elmagyarázva, és utána ABC-t kellett bekarikázni, hogy melyik ugye a helyes válasz, de egyes szituációk úgy nagyon nehezek voltak, megérthetőek. Hála Istennek tudtunk kérdezni, hogyha valami nem volt érthető. Egy pár kérdés, 3 vagy 4 kérdés volt olyan, hogy magadnak kellett leírnod, hogy mit kell csinálni. Utána vártunk 1-2 hetet, megkaptuk ugye a eredményt az írásbeli tudás felmérésről. 80%-ot kellett elérni, azt mindketten is elértük. Utána pedig ugye meg kellett beszélni, hogy melyik versenyen fogunk bíráskodni. 3 verseny közül válogathattunk. Mi a Oplotnicát választottuk, mert kisebb a verseny, közelebb is van, meg ha valami olyan dolog is történne, hogy nem tudom, valamit nem jó csinálnénk, akkor gyorsabban is ki lehet javítani. Utána még megbeszéltük ugye a főbíróval, aki ezt az egészet intézi, megbeszéltük Izolába, ugye az edzőtáborban ottan még gyakoroltunk, a reggel és a délutáni edzésen, ottan mindjárt meg is mondta, hogy mire kell odafigyelni, mi nem jó, ott meg is beszéltük az eredményeket, el is hozta a írásbeli felméréseinket, még gyorsan átmentük azokat a dolgokat, amiket ottan hibásan jelöltünk be, utána pedig reggel odajöttünk, ahogy az előző hétvégén a Oplotnicába. Először egy gyors gyűlistet tartottunk, megmondta ugye, hogy mire legyünk figyelmesek, mit pontosan fognak osztályozni, és utána tulajdonképpen el is kezdődött a verseny, és fel kellett lépni a tatamira a másik formában.
1: Milyen érzés volt, amikor másik formában léptél tatamira?
0: Hát az elején egy kicsit furcsa, az biztos, de meg lehet szokni a másik szempontot is, és úgy tulajdonképpen meg is érted, hogy miért nincsen pont úgy, ahogy te látod a tatami kívül, és amit a bíró lát, ugye az egész képzés arra is adott meglátást, hogy hogyan osztályoznak pontosabban a bírók. Mert mikor te versenyzöl, akkor oké, ismered a szabályokat, meg minden, de nem gondolsz arra, hogy pontosan mire figyelnek oda, és így szerintem, hogyha gondolom, mikor majd versenyzek, így lehet, hogy majd én is könnyebben értem pontosan, mi történik.
1: Azt akartam kérdezni, igen, tehát ez most akkor segíteni fog a szempontból is versenyeken, hogy most ezt is átélted, tudod, mint bíróként, hogy akkor versenyen, mikor majd akkor tatamira lépsz, akkor hogyan lesz?
0: Igen, szerintem ez így is segített. Arra is rájöttünk, hogy ugye a bírók azok külön az edzőknek is akkor tartanak külön oktatásokat, elmagyarázzák, mert ugye minden 4 évben változtatnak a szabályokon, és akkor legalábbis az utolsó 4 évtől, mostig rengeteg változott, kaptunk újra a lyukot, azt meg kellett pontosan szabályozni, hogy mikor osztályozzák, milyen dobásnál osztályozzák, és az elején az olyan nagyon kétséges volt, mind versenyző. mind versenyző az, hogy nagyon kételekti, hogy most mikor van lyukó, mikor nincsen, és ezt most így jobban is megérted, mind a mint amikor most ugye megcsináltam a vizsgát, most erre nagyobb szempontot tettünk arra is, hogy mikor mit pontozol.
1: És már tudod, hogy mi lesz a következő verseny, ahol bíráskodni fogsz? Ez már meg van határozva?
0: Még nincsen meghatározva, a hónap végén szokják megkapni, ugye mivel mi ketten most csináltuk alig meg a vizsgát, jövő hónap 20-a körül majd megkapjuk, hogy melyik versenyek vannak, és melyik versenyeken vehetünk majd részt. Utána vissza is kell jelezni, hogyha nekünk az a verseny megfelel, vagy esetleg, hogyha van valami más elfoglaltságunk azon a hétvégén, hogy nem bírunk elmenni, de úgy van megbeszélve, hogy majd itten a közelebbi versenyeken fogunk bíráskodni.
1: Ilyen szempontból alkalmazkodni fogsz, mint versenyző, és mint bíró, hogy a versenynaptár hogy alakul számodra ezen a két téren? Ezen gondolkodtál már esetleg?
0: Igen. Szerintem úgy fogom majd ezt mind korrigálni, hogy amikor ugye versenyzek, akkor azon a hétvégén nem fog bíráskodni. Amikor pedig szabad vagyok, mivel úgy van nálunk, hogy a idősebb korosztályoknak mindig kevesebb versenyük van a Szlovéniában, akkor úgy fogjuk megoldani, hogy majd a bíráskodással fogom tölteni be a hétvégeimet. Minden éven, ha jól tudom, egyszer vagy kétszer van még oktatásuk a bíróknak, hogy még átmennek pontosan a különböző szabályokon, meg még átvesznek pár dolgot, amik lehet, hogy úgy nagyon nincsenek is úgy beleírva.
1: És mint versenyző, mi lesz a következő megmérettetés számodra, hogy alakul a szezon most, mik az első olyan versenyek, vagy mind dolgoztok most itt lentván?
0: Most én ugye októberrel Ljubljanába megyek egyetemre, úgyhogy meglátom először, hogy hogy alakul az időbeosztás, de biztos, hogy még részt akarok venni idén még valamilyen versenyen legalábbis.
1: Melyik korosztályban akkor most?
0: U21.
1: U21, oké, tehát a nem felnőtt, de majdnem felnőtt.
0: Majdnem felnőtt, okay. Igen.
1: Oké, okay, és akkor egy januártól lent van vagy vissza, tehát...
0: Igen.
1: Hát akkor nagyon örülünk, hogy lent van, most már két fiatal bíró van, Cselgáncs bíró, tehát gondolom örültek itthon is, a klubban is, hogy ilyen sikert elértetek.
0: Hát persze, hogy örültek, mivel nagyon most a fiataloknak nincs is kedvük bíráskodni.
1: Neked miért lehet kedved akkor? Bocsánat, hogy közbevágok hozzá.
0: Hát tulajdonképpen csak úgy alakult, hogy gondoltam, megpróbálom. Uh-huh. Aztán rájöttem, hogy ez nem is annyira rossz dolog, úgyhogy meg is tetszett eléggé. Más formában tatamira lépni, nem csak versenyzőként.

Kedves hallgatók, Önök a pénteki arénát hallották. Vendégünk Ria Gábor csergáncsozó volt. Műsorunkkal ismét hétfőn jelentkezünk, amikor visszatekintünk az országos salakmotor bajnokság záróversenyére, amelyet vasárnap rendeznek Petesházán. A viszont hallásra!

Na, már volt aréna ebben az órában, ugye, és sport, akkor még egy kis sport legyen, hiszen Montrealban ugye zajlik a világbajnokság, méghozzá kerékpározásban, és hát Remke Evenepoel ugye tovább dönti a nagy csúcsokat, és egyébként egy negyedszer szerezte meg egymás után a világbajnoki címet időmérőben. De ez még semmi, ugyanis Remke Evenepoel 6 éve egymás után időmérőn már érmet szerzett a világbajnokságon, ugyanis 2021-ben és 2022-ben például mind a kétszer ugye bronzérmes volt. És így 6 éven keresztül érmet szerezni, ez eddig csak Tony Martinnak sikerült, ő 2009-ben kezdte meg a sorozatot, és akkor 6 éven keresztül. Viszont Tony Martin nem annyira idézőjelben sikeres, ugye, mint Remke Evenepoel, ugyanis 2 bronz, 3 arany és 1 ezüstérme van, miközben Remke Evenepoelnek van 2 bronz és 4 aranyérme, ugye. De ez még mind semmi, mert ha Remke Evenepoelnél vagyunk, akkor ugye 2021 óta szerzett 6 érmet időmérőn, és még 2-t az utcai versenyen is úgymond, vagyis hát a közúti kerékpározás versenyén is, ugyanis 2022-ben például első volt, tavaly pedig ugye a második helyet szerezte meg, tehát ezüstérme van, és hát ez is azért szép teljesítmény. Egyébként pedig az összes kerékpáros közt még csak 2 olyan kerékpáros van, akinek egyáltalán sikerült az, hogy egymás után 2 éven mind a 2 versenyszámban érmet szerezzen. Az egyik Stefan Küng, a másik pedig Wout van Aert. És hát a svájci, ugye Stefan Küng 2019-ben bronzérmet szerzett a közúti kerékpározásban, majd később, ugye egy évvel később 3. volt az időmérőn, tehát 2 bronzérmet szerzett. A belga, mármint Wout van Aert, pedig 2020-ban bronzérmet szerzett, illetve nem, ezüstérmet szerzett még hozzá a közúti kerékpározásban, meg az időmérőn is egy évvel később. Úgyhogy Remke Evenepoel tovább dönti a csúcsokat. Egyébként kérdés, hogy most majd akkor a közúti kerékpározás versenyen fog-e majd szerezni érmet? Még akár az is lehetséges. Nálunk pedig jön Takács Tamás és a Dirty Blues Band, tőlük pedig a Dobd El című dal.

0: 13 óra 42 perc. Pontosan a Margaret Island szólt, itt járom az utat című dalokkal, és mindjárt jön még a Szeres azért, aki én vagyok című dal. Na utána pedig akkor megismételjük a Friss című műsort.
1: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Csemer Boglárka, azaz Bogi egyik legújabb dalát, amely a Szerelmet szakajtok címet kapta. A zenét és a dalszöveget maga Csemer Boglárka írta, a zeneszerzésben Antal Gábor működött közre, míg a dal producere és keverőmérnöke Toldi Miklós volt. Bogi a közösségi oldalán úgy jellemezte a számot, mint egy olyan alkotást, amely reményei szerint segít a hallgatóknak legalább 3 percre kiszakadni a hétköznapokból. A dal hangzásvilágában a művésznő mostani, népzenei ikletésű korszakának elemei is visszaköszönnek. A Szerelmet szakajtok című dal központi üzenete a hétköznapokból való kiszakadás, az érzelmi szabadság és az istenülés felemelkedés megélése a zene és a szerelem ereje által. A címben szereplő népies, archaikus hangzású szakajtok szó pedig arra utal, hogy a szerelmet és a boldogságot nem csak passzívan várni kell, hanem aktívan, szinte fizikai mozdulattal is le lehet szakítani, el kell venni az élettől. Úgyhogy ismerkedjünk meg Csemer Bogi újdonságával, jön a Szerelmet szakajtok.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt tehát akkor a friss ismétlése, ez pedig itt a Muravidéki Magyar Rádió, pedig hamarosan, pont van 14 órakor, azaz 10 perc múlva friss híreket hallhatnak majd, aztán akkor a következő órában pedig már programajánlókat is. Úgyhogy jó rádiózás, szép délutát mindenkinek!

0: Hidak. Ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Néhány téma az adás tartalmából. Fennállása 40 éves jubileumát ünnepelte a Hidvég Bánuta Művelődési Egyesület. Bogrács gulyás főző verseny Kisfaluban. Nemzetközi kutya kiállítás Lendván. Neubauer Zsanett koncertje a Lendvai Zsinagógában. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
1: Ilyen.
2: Az évszakok, rossz idők.
3: Ilyen.
4: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
1: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
5: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tegnap a Muravidékre érkezett Natasa Pirc-Muszár államfő. Odránci, Dobronak és Kobilje községekbe látogatott, Dobronakon pedig részt vett az új idős otthon ünnepélyes megnyitóján. Az elnök itt azt hangsúlyozta, az időskor nem jelentheti azt, hogy valaki kivonul az életből. Szerinte az idősekhez való viszony a társadalom érettségének egyik fontos mutatója. Az új dobronaki otthon 47 lakó befogadására alkalmas, és 25 szakmunkatársnak kínál munkalehetőséget. Az első lakók október második felében költözhetnek be. Az intézmény a Rakicsáni idősek otthonának negyedik egységeként működik majd. Az 5,4 millió eurós beruházást az uniós helyreállítási alap forrásaiból finanszírozták, a község pedig a telket és a közművesítést biztosította. Pirc-Muszár Odráncin helyi rendezvényen vett részt, Dobronakon pedig a három község vezetőjével a helyi közösségek aktuális kérdéseiről és fejlesztési terveiről tárgyalt. A mezőgazdasági piacok és vidékfejlesztési ügynöksége befejezte a borok harmadik országokban történő promóciójára és a borokkal kapcsolatos tájékoztatás támogatására vonatkozó végleges határozatok kiadását és kifizetéseket. Összesen közel 712 ezer eurót különítettek el a szlovén borászoknak, amellyel számos promóciós és tájékoztató tevékenységet folytattak belföldön és külföldön. A 2025. május 1-e és idén április 30-a közötti időszakban 25 borász 12 ország piacán folytatott promóciós tevékenységet. A tevékenységekre mind a szlovén borok hagyományos exportpiacain, mind az új piacokon sor került, jelentette be ma az ügynökség. A legfontosabb piacok közül kiemelték Kínát, az Egyesült Államokat, Japánt és Bosznia-Hercegovinát, a szlovén borokat pedig Tajföldön és Kazaksztánban is először mutatták be ezen a tevékenységek részeként. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kérelmét, így Magyarországnak egyelőre nem kell alkalmazni az uniós gázpiaci kapacitás allokációs szabályokat a magyar-szerb határon, írja a portfólió. A körülbelül egy éves haladékra azért volt szükség, mert Szerbiában még nem adottak a rendszer bevezetésének feltételei. Az uniós szabályozás lényege, hogy a gázkereskedőknek az országhatárokon nem kell külön a kilépési és belépési oldalon is szállítási kapacitást lekötniük. Az előírás szerint a határ két oldalán lévő kapacitásokat össze kell kapcsolni, és kapcsolt kapacitás termékként közös aukción kell értékesíteni. A rendszer két uniós tagállam között működik, a magyar-szerb határon viszont jelenleg kivitelezhetetlen. Az Európai Bizottság megállapítása szerint a szerb oldalon hiányoznak a szükséges szabályozási, technikai és informatikai feltételek. Sport. Ma Milánóban mérkőzik a szlovén és a lengyel röplabda válogatott az Európa-bajnokság elődöntőjében. Az összecsapás 17 órakor kezdődik. 21 órakor a másik elődöntős meccsre kerül sor Finnország és Franciaország között. A két győztes csapat szombaton mérkőzik a rangos címért.
2: Időjárás.
1: Délután marad a napos idő, keleten időnként megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 19 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bora mellett 22 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében akadozik a Podrauska autópálya forgalma Sliunica előtt Ptuj irányában, a tenger melléki strádán pedig Vörhnika és Drágomerje között a főváros felé. Akadozik a forgalom Lom és Unec között is Koper felé.

Na és akkor jöjjenek a programajánlatok, amiket ígértünk. Ma lesz egy koncert, méghozzá rendben a Zsidó Kultúra Európa napjai keretében belül, és a koncert szeptember 25-én, vagyis ugye ma lesz 19 órakor a Lendvai zsinagógában, és hogy ki? A Zagreb Klezmer trió érkezik, tehát Lendvára, őket érdemes látni és meghallgatni. Van rá esély, ma itt Lendván 19 órakor tehát. Aki pedig esetleg nézne valamilyen színházi előadást, annak is van itt ajánlat, ugyanis Tasnád István Finito című darabját lehet majd látni, egy kortárs tragikomédiát a Fortuna együttes előadásában. Kovács Tímea rendezte egyébként, és ma szeptember 25-én Hodoson lehet megtekinteni, méghozzá 19 órakor. Aki pedig esetleg nem tudja valamilyen formában megnézni Hodoson, megnézheti holnap kapcán, ott pedig akkor 18 órakor lesz majd az előadás. Tehát Tasnád István Finito, a kortárs tragikomédiája ma Hodoson 19 órakor, holnap pedig kapcán 18 órakor lesz látható. A holnapi napra is akkor lesznek mindjárt programok, azokat is el fogjuk mondani, de előtte egyet zenéljünk. Jön a Ciao Mama, itt van Giovanotti, utána pedig akkor jövünk vissza programokkal.

Na és akkor már folytatjuk is programajánlatokkal holnap. Van egy meghívó, méghozzá a Muravidéki Mintagazdaság nyílt napjára. Ugye szeretettel várnak mindenkit szeptember 26-án, tehát ugye holnap szombaton 11 órakor Bán utára. Nyíltam keretében bemutatják a mintagazdaság tevékenységét, amely a fenntartható mezőgazdaságot, a hagyományőrzést, az oktatást és a helyi közösséget kapcsolja össze. Az esemény különleges alkalom, hiszen sor kerül az új feldolgozó helyiségek hivatalos átadására is, amelynek kialakítása és felszerelése a szlovén-magyar közös alaptámogatására valósult meg. Tehát holnap Muravidéki Mintagazdaságon nyílt nap 11 órától. Aki teheti, legyen akkor ott. Aki pedig például kedveli a kölest. Annak is van egy jó hírünk, ugyanis köles napot szerveznek, a hagyomány, amely összeköt, írják a szervezők. Szeretettel meghívnak tehát mindenkit, hogy együtt őrizzék elődeink hagyományát, megismerik a köles sokoldalúságát, erősítsék a közösséget, és örökségünket továbbadják a jövő nemzedékeinek. No mikor? Szeptember 26-án szombaton, tehát holnap, szintén ugye 11 órakor, a Pártasfalvi Vadászotthonnál. Ott pedig akkor ugye köles napot szerveznek, akik tehát kedvelik a köles, mindenképp legyenek ott, vagy akik, ha nem kedvelik, esetleg elmehetnek, és lehet, hogy megkedvelik. Szintén a holnapi napra egy érdekes előadás, mert egy kis rock, meg egy kis balett, és a kettő így együtt. Érkezik a Vetetsz társulat és a rock balett. Nagy sikerű táncelőadást fogják majd előadni a legnagyobb rock slágerekkel, és hogy ez mikor lesz, hogy a szeptember 26-án, az is holnap, szombaton, 19 órakor, a Ledvai Színház és hangversenyteremben, a jegyek ára egyébként 15 euró, jegyek pedig a Ledvai Színház és hangversenyterem pénztárában kaphatók. Tehát rock balett, például ugye Omega, vagy Edda dalok is felcsendülnek, és mellé pedig akkor a tánc. Kettő egy felege. Jól hangzik. Bizonyára érdemes az ilyet ugye megtekinteni, aki teheti, tekintse meg. És akkor még egy programajánló honlapra, az Art Forest, és hát 19 órakor lesz majd akkor a program kezdete, és hát telihold lesz, nem akkor lesz ugye a telihold, de akkor kezdődik a program, és ez egy különleges alkalom, hogy pont a hétvégén kis én időt lehet magunkra szánni, és az erdőt megismerni az esti órákban, vagyis másképp akár megtapasztalni. Ilyenkor más érzékszerveink jobban felébrednek, és ezért más dolgokra figyelünk fel, mint az erdőben, mint önmagunkban, írják tehát. Jelentkezési díj egyébként 25 euró, bővebb információ és jelentkezés pedig az info@artforest.si e-mail címen, vagy pedig rá lehet keresni az Art Forestre a Facebookon is, és akkor utána lehet nézni ennek a programnak, és hát ez is érdekesnek ígérkezik. Na, egy-két sportprogram is lesz azért a hétvégén, sőt, nem csak egy-kettő, hanem jó néhány, hogy még azokat mindjárt eláruljuk, de előtte ismételten egyet zenélünk, jön a nélkület, Diaz és Menta formájában. Thank you.

Na és akkor a sportprogramok. Speedway kedvelőit vasárnap, szeptember 27-én várják a Petesházi pályára, ahol a szlovén országos bajnokság döntőjét rendezik. Kiderül, ki lesz az idei bajnok felnőtt és utánpótlás kategóriában. A felnőtteknél a ljubljanai Jan Zseger megvezeti a mezőnyt, de a hatszoros címvédő lendvai színekben versenyző Maté Civácsics is harcba száll a bajnoki címért. A versenyen több külföldi, köztük osztrák, lengyel, német, olasz, lett és magyar versenyző is rajthoz áll. A 12-től 16 évesek 250 köbcentis modorokkal versenyeznek. A program 12 órakor edzéssel kezdődik, az első futamot pedig 15 órakor rendezik. Az eredményhirdetés várhatóan 18 órakor lesz majd. Pénteken 16 órától egyébként, tehát hátul ugye, és a mai napon nyílt napot tart a Speedway Team Lendva, 16 és 18 óra között várják az érdeklődőket a Petesházi Salak motorstadionban. Rekreatív nemzetközi tenisztornát rendez szombaton, szeptember 26-án a Retorna Tennis Club a lendvai kétnyelvű középiskola előtt álló teniszpályákon. A kezdés reggel 9 órakor lesz, tehát ugye holnap. Amíg a NAFTA U15-ös és U17-es csapatai a hétvégén a sereghajtó Jadran Dekany otthonában küzdenek pontokért az élvonal 8. fordulójában, addig a NAFTA U19 hazai pályán játszik bajnoki mérkőzést a másodosztályban a Jarenina ellen. A mérkőzés szombaton 11 órakor a Lendvai Futball Akadémián rendezik. A hétvégén 6. fordulóval folytatódik a Muravidéki Labdarúgó Liga. Szombaton 16 órakor a Bakovci az Alovár Gáncsanival, Csrensovci pedig az Akvai Zsákovcival találkozik. Vasárnap szintén 16 órától 4 mérkőzést rendeznek. A Otiza az Olimpia Hosszúfalut fogadja. A Doklezsói az Apacséval, Bisztrica a Turniscsével, Grád pedig Bulanával mérkőzik. Hosszúfalu az előző fordulóban 3-0-as vereséget szenvedett, így vasárnap javíthat a Otiza ellen. Na, Hosszúfalban rendezik vasárnap délelőtt 10 órakor a NAFTA öregfiók Kobilia összecsapást a Lendvai Körzeti Ligában. Egy időben a Granicsán a Csentét fogadja Pince Marovban. 16 órakor a Dobronak hazai pályán a Malibu Pannonia Gáke együttesét látja vendégül. A Muraszombati Körzeti Ligában a listavezető Hodos a Puscsa otthonában játszik szombaton 16 órakor. És hát folytassuk még sporttal méghozzá a mai napra. Ma 15 órától tornát szervez a Lendvai Községközi Rokkant Egyesület a Mohor utca 3-as szám alatt, méghozzá Bocsia tornát, úgyhogy ezt is érdekes akkor megtekinteni. A Lendvai Judo Klub pedig majd hétfőn, szeptember 28-án délután 17:30 és este 20:30 között nyílt napot tart a klub edzőtermében a Mohor utca 1-es szám alatt, az érdeklődők betekintést nyerhetnek a judo világába. Kedden, szeptember 29-én 7 és 12 óra között horgászversenyt rendeznek a Petesházi Salakmodó stadion melletti tavaknál, Lendvai Községközi Rokkant Egyesület szervezésében. Szerdán, szeptember 30-án 17 órától kosárlabda lesz a Lendvai Kétnyelvi Középiskolában, közös játékkal, szabaddobásokkal és 3 pontos versennyel. 18 órától pedig a KK Lindau, KK Rudár mérkőzést is megtekinthetik az érdeklődők. És ugyancsak szerdán, este 6 órától a Lendvai Judo Klub szülőkkel közös edzésre várja a résztvevőket az egyes számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola kis torna termébe. Program célja, hogy a judo segítségével népszerűsítsék a mozgást és az aktív életmódot. Hogy az Európai Sporthét keretében kerülnek megrendezésre ezek a programok, úgyhogy akik tehetik, vegyenek részt ebben is. Mi pedig most Kaukázussal megyünk tovább, tartós béke, utána pedig még jövő hétre 2 program.

Tartos béke és a Kaukázus volt ez. Na, jövő hétre akkor ugye a két program, amit ígértünk. Az egyik az erdő és gomba ünnep Lentiben. Természet, zene és gasztrokínálat. 4 nap természetben egy kosár élménnyel. És hát a szervező a VNK Lenti, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Programok lesznek október 1-én, tehát csütörtökön, majd pénteken, szombaton és vasárnap is. Többek közt lesz túra, báb előadás. Lesznek különböző előadások, szakmai megnyitó is lesz majd. Iskolások terepfoglalkozása. És hát ugye, gasztro és kézműves vásár, például október 2-án, pénteken. Valamint Barbie Jam Let's Rock and Blues is lesz például pénteken, ugye 20 órakor. És szombaton is folytatódnak a rendezvények. Akkor is lesznek előadások, családi programok, gomba ismereti túra, illetve lesz túra még vasárnap is. Úgyhogy minden program ingyenes, érdemes ellátogatni a helyszín Lenti Városi Művelődési Központ, tehát jövő héten október 1-től 4-ig 4 nap erdő és gomba ünnep Lentiben. Valamint a 6. Perec Fesztiválra is mindenkit szeretettel várnak, ez pedig október 3-án lesz szombaton a 3-as Mami falu otthonban. A legfinomabb és a legszebb kerek és nádas perec kihirdetésére is sor kerül majd. A versenyre szeretettel várják a magánszemélyeket és az egyesületeket, valamint hivatásos és amatőr perec készítőket is. Nézzük először akkor a 6. Perec Fesztivál programját. 10 és 13 óra közt perec készítő műhelymunka Anna Orvát vezetésével. Minősítésre szánt perecek leadása a 3-as Malmi falu otthonban 14 és 15 óra között. 15 órakor lesz majd kultúrműsor is, majd 16 órakor a legjobb kerek és nádas perecek kihirdetése. És a Perec Fesztiválon való részvétel szabály is azoknak is, akik most szeretnének akkor ezen részt venni. Versenyezni 2 kategóriában lehet, ugye kerekperec és nádas perec kategóriában. Minden versenyző csak egy kategóriában indulhat, és 3 perec mintát kell leadnia. Pereceket 3-tagú zsűri értékeli, figyelembe véve azok küllemét, állagát és ízét. Az első 3 helyezett elismerésben és jutalomban részesül. A versenyre nem szükséges előzetes jelentkezés. Viszont akkor ugye szombaton, tehát október 3-án 14 és 15 óra közt a minősítésre szánt pereceket le kell adni a 3-as Malmi falu otthonban, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak a 6. Perec Fesztiválra is. Mi pedig most zenével folytatjuk, reméljük azért mindenki talált magának megfelelő programot, úgyhogy jön Zsida, utána pedig itt lesz a tengerparti bár is az éjszakai járattól.

0: Na és akkor nézzük, hogy milyen témák várják majd önöket a terápiáróban. 15 órakor és 3 témával jelentkezünk. Az egyik, szólunk majd arról, hogy tegnap ugye megnyitották Dobronakon ünnepélyes keretek között az idős otthont, és ott volt ugye többek között a köztársasági elnök asszony is. Natasa Pirc-Muszár, Márk, azaz Szabó Márktól jönnek majd a részletek. Szólunk arról is, illetve a fűtés is szóba fog kerülni. A Rendvai Lakásgazdálkodási Vállalatnál is a jelen pillanatban nagy drágulásra számítanak az idei fűtési szezonban. A részletek pedig akkor jönnek majd Horváth Dávidtól, szintén a terápiáróban. Harmadik témaként pedig az asszály is jelen lesz, ami pedig ugye rányomta a bélyegét a kukorica termésre. És a szakértők szerint az idébet a lehető leghamarabb el kell felejteni. Na részletek, Jobbágy Klárától, szintén a terápjáróban, tehát 15 órakor, azaz 10 perc múlva számítunk a figyelmükre, és 3 témával várjuk önöket.
1: A Muravidék hullámhosszán MMR

Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscsei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben, tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, Turniscsén, a Presernova utca 4 szám alatt.

0: Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Kedves hallgatóim, péntek van, szeptember 25-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig terepjáróval folytatjuk a műsort, és ma három téma várja önöket, úgyhogy kezdünk is, és itt az első témánk. Ha tehetik, mindenképp tartsanak velünk. A szülőföldön és a megszokott környezetben méltóságban megöregedni és élni. Azok a muravidéki idősek, akik állandó gondozásra szorulnak, most új lehetőséget kaptak. Dobronakon ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit az új idős otthon, amely nem csak modern egészségügyi ellátást, hanem valódi meleg otthont és közösséget kínál a lakóinak. Szabó Márk volt ott a megnyitón csütörtök délután.
2: Dr. Natasha Pirc Muszár, a Szlovén Köztársaság elnökasszonya nyitotta meg az új épületet.
3: Odnos do starejših je eden pomembnih pokazateljev zrelosti naše družbe.
4: Az idősekhez való viszonyunk társadalmunk érettségének egyik fokmérője. Meg tudjuk-e becsülni őket akkor, amikor több segítségre van szükségük? Az új otthon a Rakicsányi idősek otthonának immár negyedik egysége. A lakók itt biztonságra, gondoskodásra és minőségi életre találhat. 47 lakót fogad majd a modern épület, és a helyek már gyorsan telnek. A korszerű épület mellett gondoskodó személyzetre van még szükség, ami itt adott lesz. Váljon valódi otthonná ez az intézmény.
3: Naučili sa me nekaj mađarskih besed. Jó napot kívánok, to znam rečt. In köszönöm. Hvala lepa, vsem skupaj.
2: Magyar szavakkal zárta beszédét az elnökasszony, aki a Dobronaki Nyugdíjasok Egyesületének ajándékát is átvehette, majd kérdésre válaszolva azt mondta, hogy helyi szinten általában gyorsabban valósulnak meg a projektek, mint országos tekintetben. Majd örömét fejezte ki, hogy a helyiek közt lehet, mert ez mindig energiával tölti fel munkájához.
5: Hiszem neskončno vesela takšnih zgod. Predvsem sem pa vesela, da sem lahko med ljudmi, da vidijo, da predsednica pride med njih in mi tudi oni dajo nekaj energije, ki jo čas
2: Ines Magdics, a Rakicsányi idősek otthonának megbízott igazgatója.
6: Nekateri dogodki pomenijo zaključek projekta. Današnji pomeni začetek življenja.
4: A mai megnyitó az élet kezdetét jelenti. Az igazi megnyitó akkor jön el, amikor a folyosó megtelik élettel. Szakszerű gondozás, méltó élet, figyelem, tisztelet és emberség. Mindezt jelenti az új otthon. Az idén 75 éves intézetünk tudását és tapasztalatát hozzuk ide, Dobronakra is. A beruházás értéke meghaladja az 5,4 millió eurót. Javarészt Európai Uniós forrásokat mozgósítottunk, a község pedig a telket és a közművesítést biztosította. Isten hozott haza, Isten hozott Dobronakon.
6: Dobrodošli doma, dobrodošli v Dobrovniku.
2: Magdics megbízott igazgató kifejtette még, hogy a szakmai állomány 25 fős és elegendő hazai szakmunkatárs jelentkezett munkára. 19 egyágyas és 14 kétágyas szoba van. Az első lakókat október végén várják, év végéig pedig meg is szeretnék tölteni az egységet. Lesznek új, de máshonnan áthelyezett lakosok is. A legtöbb lakó helybéli lesz. Ami pedig a magyar név körüli diszkurzust illeti, az illetékes minisztérium döntése alapján fogják azt helyben hagyni, vagy mégis megváltoztatni. Zárta gondolatait Ines Magdics.
6: In smo nekako se odločile, da se pač popraša ministerstvo še za njihovo mnenje.
2: Marián Kardinár polgármester 20 éves álom megvalósulásának nevezte az otthont.
7: Dom starejših v Dobrovniku, ki smo si ga 20 let prizadevali, da se to zgodi.
2: Idősebb polgáraink megérdemlik, hogy életük alkonyát otthonuk környezetében szeretteik közt töltessék el. Az otthon egyben tiszteletünk kifejezése azok előtt, akik évtizedeken át építették közösségünket. Közösségünk központja még inkább a nemzedékek találkozó helyévé válik. Legyen ez Dobronak új büszkesége.
7: Az
2: egész régió sikere ez, mondta még interjúban Kardinár polgármester, aki igen fontosnak nevezte elnökasszony látogatását a tervezett régiók támogatása tekintetében is. Az otthonban pedig a hazai polgárok előnyt élveznek, de az már szinte meg is telt, fűzte hozzá.
8: Én a tiszti, kateri szó szóda szapriáveli, v bistvu imajo v tem trenutku možnost, je pa res, da je skoraj dom poln.
9: Vrš majdo, šer do hejbel. A dom bo voltam rakičan bo kjet honapik, Most még szeretnék ide jönni.
2: És hogy tetszett most ez az épület, ez az otthon?
9: Szép, nagyon szép.
2: Várja már, hogy ide jöhet?
9: Igen, várom.
2: És örül majd a társaságnak is, hogy itt többen lesznek, 44-en, 47-en?
9: Ja, jobbul magyarul. Ugye én is magyarul tudok jobbul, ott még Rakicsámban nem tudnak úgy. Itt meg az a több magyar rész.
2: Az épületet Stihec Szimon plébános áldotta meg. A megnyitón pedig gazdag kultúrműsort adtak a Katica Bogár óvoda kistáncosai, Andi Szabocsán cimbalmon, a Rakicsáni idősek otthona énekkara, a helybéli nyugdíjasok kórusa és a Dobronaki otthon két új első jelképes lakója, Cár Anna és Szecskó Zsuzsa is.
10: Na. Azért örülsz, hogy én velem vagy, lesz egy szobában?
9: Nagyon örülök, gyere, költözzünk!
10: Én neked majd megmondom egy hónapon belül, hogyha örülök, hogy veled vagyok.
9: Na, ne mondd! Ja. Gyere, fiam!
10: Na!
9: Segíts be, hordani!
10: Na, gyere! Gyere! Én meghoztam pálinkát magam!
9: Meg kell
10: ja.
9: Gyere!
10: Ja.
1: A gázolaj literenkénti ára Szlovéniában a héten először lépte át a 2 eurót. Közben pedig folytatódik a bizonytalanság az energiapiacon. Az idei tél egyik legnagyobb kérdése így az lehet, hogy hány háztartás engedheti majd meg magának a megfelelő fűtést. Az energiárak folyamatos emelkedése miatt egyre többen kerülhetnek energiaszegénységi helyzetbe. Szlovéniában a legtöbben továbbra is tűzifával fűtenek, ez számít a legolcsóbb energiahordozónak. Ezt követi a földgáz, a hőszivattyú és a fűtőolaj. A lendvai lakásgazdálkodási vállalatnál már jelen pillanatban is nagy drágulásra számítanak az idei fűtési szezonban. A vállalat igazgatójával, Kolenko Igorral Horváth Dávid beszélgetett.
11: Tehát a lendvai Stanomaiska podjetje lényegében 620 lakást fűt a távfűtési rendszerből, és ezen kívül körülbelül 80-100 lakást fűtünk a individuális kotlaházakból, tehát azokból a kotlaházakból, amelyek nincsenek közvetlenül a távfűtési rendszerhez fűzve. Tehát ezt már csináljuk, mondhatom, hogy majdnem 20 éve, és az idén nagyok a változatok, tehát hogyha egyrészt meg vagyunk elégedve avval, hogy a energens, a geotermális energiaforrásából van, és ez a zár nem változik. Másrészt meg kell mondanom, hogy a fűtőolajnak a zára hatalmas, és az első beszerzés, amelyet mindig szeptember elején szokunk elvégezni a külső kotlaházak beszerzésére a fűtőanyaggal, meg kell mondanom, hogy már ebben a pillanatban majdnem 6000 eurós eltérés van, tehát körülbelül az első mennyiség, amelyeket beszerezzük a fűtési szezon elején, az körülbelül 16000 liter fűtőolaj, és a tavalyi árhoz viszonyítva az ideli ugyanannyi 16000 liternál 5800 euró különbség van. Tehát ez már az eredeti különbség. Félek arról, hogy mi lesz a fűtési szezon végén, tehát áprilisban, májusban, 2027-ben, mert ezek az árak őrültek, és remélem, hogy nem lesz probléma a beszerzéssel. Tehát most még egyelőre ez nem mutatkozik, hogy ebben probléma lenne, de mi történik a világon, ez is megtörténhetik.
12: És jelenleg hány kazánházuk van, amely fűtőolajra működik, illetve hány geotermikus energiára?
11: Igen, ezt nem mondtam el tisztán, tehát a távfűtési rendszerben van 4 nagy kotlaházunk, ezen kívül pedig karbantartunk még 12 fűtőházat individuális lakótömbökben.
12: És lényegében az áremelkedés, amit itt az előbb már említett, ez mekkora többletteher lesz végül a lakóknak? Hogyha elmondaná, hogy most úgy átlagban mennyi volt például a tavalyi szezonban egy, mondjuk úgy, hogy 2 szobás lakásnak a fűtési költsége, illetve milyen költségek várhatók az idei évben?
11: Ez jó a kérdés, meg jó összehasonlítás. Tehát én úgy számítom, hogy az idén legalább 30%-kal a fűtés drágább fog lenni, mint tavaly. De mindig eltérés van ebben is, persze nem. Mert vannak bizonyos lakástulajdonosok, akik nagyon spórolnak a fűtéssel, vannak olyanok, akik soha nem is zárják le a szelepet. Tehát ez nagyon eltérő ez a dolog, és nem mondhatom, hogy pontosan úgy van, de körülbelül 50 négyzetes lakás, nem? Hogyha például a távfűtési rendszerből van a zár kiszabva, akkor például 500-700 euró évente. Ha a fűtőolajjal fűssük ezeket a lakásokat, akkor meg mondjuk rá 700-900 euróig. Tehát ez az eltérés.
2: Nyilatkozta rádiónknak Kolenko Igor, a Lendvai Lakásgazdálkodási Vállalat igazgatója az idei fűtési szezonról. Az igazgató szerint, ha az utóbbi hetek trendjei szerint folytatódik az energiahordozók árának növekedése, akkor az idei fűtési szezon valóban nagy terhet ró majd a felhasználókra.
1: Az idei nyár szélsőséges időjárása erősen rányomta bélyegét az összes mezőgazdasági növény, köztük a kukorica termésére is. A szakértők szerint az idei évet a lehető leghamarabb el kellene felejteni. A részletekről Jobbágy Klárát hallják.
13: Az idei rendkívül hosszú kánikulai időszak hatására sok helyütt a kukoricaföldeken igencsak gyenge lett a termés, pedig ez a növény a legfontosabb állati takarmány. 2026-ban országszerte 69 ezer hektáron termeltek a gazdák kukoricát, szűkebb térségünkben a növény vetés területek körülbelül 20 ezer hektár volt. A csapadék és a rendkívül forró nyár sajnos jelentős terméskiesést okozott e növénybe is. Nem csoda, hiszen 41 napig volt 30 fok feletti hőmérséklet. A hozamok hektáronként 1 és 12 tonna között mozognak, nagyon ingadozóak. A kavicsosabb, könnyebb talajokon a termés 90%-át tette tönkre a csapadékmentes forró nyár. A 25%-os nedvességtartalmú nedves kukorica ára attól függően, hogy az átvevő helyek milyen feltételek mellett veszik meg, áfa nélkül úgy 165 euró körül mozog jelenleg. A kereskedők szerint a száraz, szemes kukorica európai ára várhatóan 190 euró per tonna körüli szintre áll majd be. A gabonatőzsdén és a heti felvásárlásokon jelenleg az ár 187 és 222 euró között mozog tonnánként. Szlovéniában, sőt az egész Kárpát-medencében a kukorica a legszélesebb körben termesztett növény, melyet főként állati takarmányozásra használnak. Mint nagyon sok más növényünk is, ez is Amerikából származik, Kolumbusz Kristóf jóvoltából. Kedvező termesztési körülményei és felhasználási sokoldalúsága miatt nagyon gyorsan elterjedt. A történelem során a kukorica sokszor mentette meg az éhínségtől az embereket. Annak ellenére, hogy az időjárási anomáliák miatt már évtizedek óta szó van arról, hogy a kukoricát a vetésforgóban valaminek le kellene váltani, továbbra is a legfontosabb takarmányforrásunk. A termés mennyiségét és minőségét azonban az elmúlt évtizedekben túl gyakran az időjárás alakítja. A statisztikák szerint az elmúlt 40 évben ezt a gazdasági ágazatot 30-szor sújtotta a száj. Az idei évben a növény a legintenzívebb fázisában szó szerint egy csepp esőt sem kapott. Az, hogy a kukorica hol és miképpen bírta az aszályt, nagy mértékben függött az adott terület talajának minőségétől. Azokon a területeken, ahol a talajok homokosabbak, a terméshozam rendkívül rossz. A kötöttebb, jobb minőségű talajokon a kár kisebb lett. A mezőgazdasági intézetnek a fajták szárazságtűrő képességével kapcsolatban végzett 3 éves kísérletéből az derül ki, hogy a nálunk használt hibridek tulajdonságaikban, legfőképpen terméshozamban elmaradnak a jelenlegi, legmodernebb hibridektől, de miután ezek beltartalmi értékei átlagon felüliek és jó a tápértékük is, a gazdák továbbra is kitartanak mellettük.
1: Péntek van és szeptember 25-e. A Terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és ha tehetik, mindenképp maradjanak továbbra is velünk, illetve ha tehetik, látogassák meg a honlapunkat is, mmr.si. Jó rádiózást továbbra is!

Na, egy érdekesség a mai nap kapcsán, ugyanis 100 évvel ezelőtt ezen a napon történt egy olyan változás, amely alapjaiban formálta át a modern munka világát. 1926. szeptember 25-én Henry Ford nevéhez kötődően vált széles körben ismerti az 5 napos, napi 8 órás, vagyis 40 órás munkahét bevezetése. Ma ugye természetesnek tűnhet, hogy egy átlagos munkahét hétfőtől péntekig tart, és a hétvége 2 pihenőnapból áll. Na, a 20. század elején azonban ez egyáltalán nem volt magától értetődő. Az iparban sokan heti 6 napon át dolgoztak, gyakran jóval hosszabb műszakokban. A Ford Motor Company 1926-ban állt át az 5 napos, 40 órás munkahétre. Gyári dolgozóknál már májusban bevezették az új rendszert, később pedig az irodai alkalmazottakra is kiterjesztették. Henry Ford döntése mögött ráadásul nem kizárólag szociális megfontolások álltak. Úgy gondolta, hogy a dolgozóknak szükségük van szabadidőre, de azt is felismerte, hogy a több szabadidő a gazdaságnak is jót tehet. Ha az embereknek van idejük pihenni, utazni, szórakozni és vásárolni, akár többet is fogyasztanak, akár ugye autót is vesznek. Ford úgy vélte, a rövidebb munkahét mellett is fenntartható a termelékenység, és példát később számos más vállalat is követte. Így tehát az a bizonyos hétfőtől péntekig tartó 40 órás munkahét, amelyet ma a világ számos részén megszokottnak tekintünk, pontosan 100 évvel ezelőtt kapott hatalmas lendületet az amerikai autóiparból. És talán nem túlzás azt mondani, Henry Ford nem csak azt változtatta meg, hogy hogyan készülnek az autók, hanem azt is, hogyan dolgozunk, és hogyan töltjük a hétvégét. Hát érkezik ismételten majd a hétvége, mindenki reméljük, hogy nagyon kellemesen fogja tölteni. Mi pedig most még egy kis zenével folytatjuk, érkezik Roy és Ádám Binkivel együtt, még egy kicsit veled című daluk.

Még egy kicsit veled. Goodbye Kiss is mindjárt érkezik, ez a Kasabian együttestől lesz majd 15:41 a pontos idő, péntek van és szeptember 25-e, utána pedig akkor jön a Chaos és az Imago Mundi, vagyis meghallgatjuk a 7 zeneszámát is.

Na ez volt a Szeretek én című dal, amit hallhattunk. És 9,5 perc múlva már 16 óra lesz, amikor majd ilyen Faris Doris is jönnek, ugye a friss hírek itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Majd a következő órában többek közt ugye a Csodálatos Világunk című műsor is jelentkezik. Azt is mindig érdekes meghallgatni, úgyhogy tegyék ezt így ma is, úgyhogy maradjanak továbbra is a Moravidéki Magyar Rádió hullámos szennyi a rádiózást.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: hát az, hogy ez a világ legnagyobb önálló, államisággal pedig nem rendelkező közigazgatási egysége.
1: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Damian Angel Mura szombat polgármestere azt javasolta a helyi közösségek, kohézió és regionális fejlesztési minisztériumnak, hogy a Muravidék váljon kísérleti régióvá, ahol a jövőben

0: beli szlovén régiók működését tesztelnék. A minisztérium válaszul azt mondta, hogy egy kísérleti régió bevezetése ebben a szakaszban nem lenne összhangban az alkalmazandó jogrenddel. Monika Kirbis-Royce miniszterhez intézett kezdeményezésében Angel azt írta, hogy a Moravidék különösen alkalmas lenne egy kísérleti tesztre, mivel a fejlesztési régió térben lekerített regionális identitással, kiépített fejlesztési intézményekkel és a települések közötti együttműködés hosszú hagyományával rendelkezik. Véleménye szerint Moravidék példája a gyakorlatban is ellenőrizhető lenne, hogy mely feladatokat van értelme regionális vagy jövőbeli tartományi szinten elvégezni, és hogyan lehet megszervezni az állam, a régió és a települések közötti együttműködést. A kormány jelenleg nem tervezi az elektromos autók vásárlási támogatásának folytatását, miközben a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetne a töltő infrastruktúra fejlesztésére. A most futó támogatási program formálisan még nem zárult le, a beérkezett igények összege már meghaladta a rendelkezésre álló keretet, de nem biztos, hogy minden benyújtott kérelem megfelel a feltételeknek. A jelenlegi programban 25,6 millió euró áll rendelkezésre magánszemélyek, további 8 millió euró pedig vállalkozások és egyéni vállalkozók számára. A forrást a szlovén klíma alap biztosítja. A változás tehát nem a töltőházat támogatásának kezdetét jelenti, hanem a két terület közötti hangsúly eltolódását, míg az előző kormány az autóvásárlást és az infrastruktúrát párhuzamosan támogatta, a jelenlegi kabinet a közvetlen vásárlási ösztönzőket kivezetné, a töltőházat pedig fejlesztését viszont folytatná. A szerb kormány 5000 tonna gázolaj piacra bocsátásáról döntött a kötelező állami tartalékokból, hogy biztosítsa az ország üzemanyag ellátását a globális energiaválság és a növekvő importköltségek közepette, jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic ügyvezető energiaügyi miniszter. A tárcavezető közölte, októberben várhatóan 205 000 tonnára emelkedik Szerbia gázolaj fogyasztása, miközben az olajipari vállalatok a magas világpiaci árak miatt leállították az importot. A helyzetet tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása, amely jelentősen megnöveli a szállítási költségeket. Djedovic Handanovic hangsúlyozta, hogy az intézkedés ellenére az állami üzemanyagkészletek továbbra is magas szinten maradnak. Szerbia 2022 óta megkétszerezte kőolaj származék tartalékait, így a kormány szerint elegendő készlettel rendelkezik az ellátás biztonságának fenntartásához. Sport. A kanadai Montrealban rendezik a kerékpárosok világbajnokságát. A 23 éves korcsoportban 4 szlovén versenyző vesz részt. A versenyt 18 óra 20 perctől tekinthetik meg élő egyenesben. Jaka Marolt, Sven Alexander Mernik, Anže Raubar és Erazem Valjavec 176 kilométert tesznek meg.
1: Időjárás.
0: Délután marad a napos idő, keleten időnként megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 19 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 22 fokot mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Trojane előtt Maribor felé, a tengermelléki strádán pedig Kozárje és Brezovica között Koper irányában, valamint Logátec és Brezovica között Ljubljana felé.
1: MMR. A zene összeköt.

Na ez volt akkor a The Hanging Tree című dal, amit hallhattunk a Moravidéki Magyar Rádióban, és hamarosan érkezik akkor a csodálatos világunk, ahogy azt ígértük, hogy a Szabó Márk és Kósa Ferenc várják majd önöket ismételeten egy érdekességgel, a Jakutföldről lesz majd szó, úgyhogy mindenképp hallgassák meg a műsort, előtte még itt lesz a The Blues Brothers, aztán csodálatos világunk.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Tudják, hol található a világ legnagyobb összefüggő permafrost, azaz örökfagy területe? És azt, hogy hol mérik a bolygó legdurvább hőingadozását? Kósa Ferenccel ma Jakutföldön keresünk rekordokat a jég és a fagy birodalmában. Már is indulunk.
2: Térképen is kicsit nehézebb megtalálni, mert nem olyan attraktív területről van szó, ritkán lakott terület, Kelet-Szibéria, nagyon távol van tőlünk Jakutföld. Oroszul úgy nevezik a Jakutia, hivatalos neve Szaha Köztársaság, és az Orosz Föderáció egyik alkotó része. Nem tudom, mi az érdekes az egészben? Hát az, hogy ez a világ legnagyobb önálló, államisággal pedig nem rendelkező közigazgatási egysége. Hát a kedves hallgató, kérem szépen, képzelje el, hogy területe meghaladja 3 millió négyzetkilométert, pontosabban 3 millió 103 ezer, hát ez körülbelül olyan 32-33 Magyarországot tenne ki.
3: Csak a Jakutföld, ugye ez még Oroszországon belül csak egy része, meg Szibériának egy része, de még így is óriási, szinte lakatlan táj, ugye sok erdő van, sok hegység van, majd elmondjuk, de még durvább rekordokról is itt majd szót tudunk ejteni.
2: Persze, még 3 különböző rekordról is fogunk beszélni a műsorunkban. Már említetted részben, hogy a lakosság az nagyon ritka, ugye alig haladja meg az 1 milliót, úgyhogy az átlagos népsűrűség 0,3 fő négyzetkilométerenként, hát ez nagyon kevés. Szlovénia, Magyarország meghaladja 100-ot, vagy körülbelül ilyen valami. Ez pedig természetesen az igen hideg éghajlattal van összefüggésben. A Jakutia területének több mint 40%-a az északi sarkkörön túl található, szóval mondanom sem kell, hogy ez az örök hideg, szél, jég, fagy hazája.
3: Igen, kivéve mondjuk nyáron, amikor föl tud melegedni, igen. Egész megdöbbentően melegre is egy rövid ideig, ugye? Csak azokban a tényleg csúcs nyári hónapokban, július-augusztusban, de aztán nagyon hamar megijön a tél, meg sokáig itt marad.
2: Így van, ez pedig a déli részekre vonatkozik már inkább, ugye beszélünk elő is mindjárt. Szóval most, hogyha még a kis térek vissza a lakosságról, hát talán el kellene mondani, hogy a lakosság körülbelül 45%-a az Jakut nemzetiségű, 40%-a pedig orosz, ezen kívül még különböző kisebb népcsoportok lakják Jakutiát. A jakutok által beszélt szaha nyelv a török nyelvek családjába tartozik, mondjuk a rokkon nyelvek például az azeri nyelv, azerbajdzsáni, körülbelül 50 millió ember beszéli, aztán a török, amelyet 75 millió ember beszél, a baskír, amikor a magyarok elhagytuk ugye az őshazát, átkeltünk az Urálon Krisztus előtt körülbelül 500-ban, és akkor körülbelül Krisztus után 500-ig, az azt jelenti durván egy 1000 évig, a mai Baskíria területén éltünk. Úgyhogy ez volt a, úgy mondhatom, a második őshaza. Aztán még itt a kazak nyelvet kell megemlíteni, a tatár nyelvet, amely úgy szintén a török nyelvek csoportjába tartozik, és persze a kihalt hun nyelv is.
3: Igen, úgyhogy itt ne úgy képzeljük el, hogy őshonos oroszok vannak. Nem. Hát utóvégre ők itt az őshonosok, és most már Oroszország elég régóta kiterjed ide, de itt megint csak egy kisebbség, vagy egy nemzeti közösségről van szó. Egyébként sok helyen ez van Oroszországban, főleg az ázsiai részen.
2: Hát igen, a 16. század közepén kezdték az oroszok a nagyobb hódításokat, de még nem az Urálon túli területeken, hanem még az európai területeken, például Kazány városát, amelyet az 1550-es évek közepén foglalnak el, aztán majd haladnak Urál felé, és akkor majd a 16., 17., sőt 18. század folyamán foglalják el ezeket a szibériai területeket, leigázták úgymond az őslakosokat. Ez történt velük, hála jó Istennek, nem az, ami az amerikai őslakosokkal, hogy rezervátumokba zárták volna őket, de ezek az Oroszország területén található akkori őslakosok, ugye napjainkban általában jobban ilyen izolált életet élnek, tudjuk, hogy halásznak, vadásznak, nem nagyon vannak kontaktban különböző fejlettebb civilizációkkal.
3: Igen, ugye hát szép lassan ez is változik, és egyre városiasodnak már, meg modernizálódnak, meg itt vannak ugye ezek a nyersanyag készletek, igen, amit felhasznál az ország. Na de nem ezért jöttünk ide.
2: Nem ezért, igen. Na talán még annyit, hogy a Jakut nyelvet a történelem folyamán erős mongol hatás érte. Jakutföld fővárosa, Jakutszk, egy 300 ezer lakosú, hát mondhatom nagyváros, körülbelül akkora város, mint Ljubljana. A város a Léna folyó bal partján fekszik, a Léna pedig egy óriás folyam, hossza megközelíti a 4300 kilométert, ezzel a világranglista 10. helyen áll, tehát jóval megelőzi a Volgát, a 3600 kilométeres Volgát, amely Európa leghosszabb folyama, a Dunát is természetesen, amely Európa második leghosszabb folyama, 2860 kilométerrel, és talán ez a második rekord, amit meg kell említeni, hogy Jakutszk a föld legnagyobb városa, amely az örök fagy körzetében fekszik, a legnagyobb. Már említettem, hogy körülbelül olyan nagyságú, mint Ljubljana, körülbelül egy 300 ezer lakossal rendelkezik.
3: Úgy van, és ezek a folyók itt azért is érdekesek, mert nincsenek lekorlátozva, nincsenek rajtuk duzzasztók, vagy pedig gátak, nincs reguláció, úgyhogy természetesen folyhatnak itt még azért nagy részt ezek a folyamok, meg úgy általában a természet is még relatív érintetlen.
2: Így van, és általában ezek lassú folyású folyók, valamikor lényegében ezek voltak az utak, ugye folyóutak. Napjainkban már tudjuk, hogy kiépült a Transzszibér vasút, meg a Transzszibér autópálya, stb., de valamikor a folyók voltak egyértelműen a fő útvonal. Igen, hát az éghajlatról már valamit említettél, te is, meg én is, az éghajlat az kontinentális, hosszú a tél, rövid a nyár. Az átlagi januári hőmérséklet -50°C, elképesztő, ugye? Nálunk már a -5-10 is sok, sajnos, valamikor még emlékszek a -25-re, de hát napjainkban lesz már nagyon nehéz megérni. Ahogy már említetted, a júliusi átlag az pedig +19. Kivált Jakutia déli részén, szóval felmelegedik, tehát a leghidegebb és a legmelegebb hónap között 70°C a különbség. Hát ez nagyon sok.
3: Úgyhogy a hőingás az igen nagy. Igen.
2: El kell mondanom azt is, hogy állandóan fagyott talaj átlagos vastagságok körülbelül az 400 méter, ez az átlagos vastagság, de van olyan hely, ahol 1,5 kilométer is.
3: A permafrost, ami ugye mostani klímaválság miatt hamarabb olvad, ami igen, még csak gyorsítja majd a gondokat.
2: Igen, és akkor Jakutsktól, hát a térképe nem messzire található Olymyákon városa, de ha nézem itt a mértékét, akkor ez Jakutsktól 500 kilométer, de a térképen elég közel van a két település egymáshoz. És miért említjük ezt az Olymyákon települést? Ez a világ leghidegebb klímájú állandóan lakott települése. Szóval ez pedig a harmadik rekord. A mindössze 560 fős település még csak az 1930-as években vált állandóan lakott. Azelőtt átmeneti ilyen táborhely volt az utazók és a nomádok számára, és 1933. februárjában -68°C mértek már a meglevő meteorológiai állomáson. Hát ez a világrekord. Érdekes azt is elmondani, hogy 2010. júliusában, szóval nem is olyan régen, +34.5°C is mértek itt.
3: Ahogy mondtuk, hogy ilyen forróság is tud lenni itt rövid ideig. Egyébként ennél még Antarktiszon szoktak mérni nagyobb mínuszokat, de ott ugye nem minősül lakott területnek az a táj.
2: Így van, nem minősült lakott területnek az a táj. Különböző kutatóbázisok vannak az Antarktiszon, ugye az egyik hivatalos adat ott a -89, de olyan adatot is olvastam, hogy -92, de ez nincs bizonyítva.
3: Egyes nevezetességek még erről a tájról, hogyha még nem emeltük ki őket.
2: Talán valahogy a legnagyobb nevezetességnek nevezhető a Léna folyó középső szakasza, mentén található sziklaoszlop, sziklaoszlopok, 2012-től fogva a világ örökség része. A sziklaoszlopok környékén naturparkot alakítottak ki, hivatalos neve Lénai Oszlopok Természeti Park. Na most a park az a tajga övezetben van, tudjuk, hogy a tundra az azon nagyon hideg és nincs növényzet, tajga ez pedig az erdők úgymond világa. Kivált a különböző fenyők találhatóak itt, igen, lompullató fák azért nagyon keveset. Ami illeti ezt a parkot, növényvilágára jellemző a szibériai vörös fenyő, amely pedig gyakran ilyen erdei fenyővel keveredik. Az állatvilág is igen gazdag, természetesen a halakról nem is kell, hogy beszéljünk, ugye nagy fajok vannak erre fele, aztán ez a barna medvehona, a hermelini, a kobai, a jávor és a rénszarvasi, szibériai őzet is láthatók itt, stb. És a park területén majdnem 100, konkrétan 99 van megemlítve, a publikációkban fészkelő madárfajt is tartanak számon.
3: Most épp Jakut földre jött ki az, hogy Kósa Ferenccel ez most a 700. közös műsorunk, ezt csak röviden megemlítjük így a végén, hisz volt itt több műsor is, most nyáron is ismételtünk ezekből, épp most lett ennek vége ennek a kis ismétlési sorozatnak.
2: Úgyhogy gratulálunk magunknak és a kedves hallgatóknak, hogy tűrték az előadásainkat, ezt csak viccként mondom. Hát igen, nagyon örülök neki, hogy ez volt a 700. közös adásunk, szóval még csak 300 hiányzik az ezerik, és ugye belen gondolok, hogy 2011. január 7-én indult az első műsorunk, a déli harangszó, és utána akkor 8 különböző műsor sorozat következett, elmúlt több mint 15 esztendő, amikor megkezdtük, 48 éves voltam, napjainkban 64 éves vagyok, és nyugdíjas már. Hát, hogyha visszagondolok, hogy mi mindenről beszélgettük, ugye a örökségünk műsora, ahol bemutattuk, hogy mit adtak a magyarok a világnak, akkor a népünk évszázadai, a magyarok története, a kezdetektől napjaink, Pannonia földjén, a Kárpát-medence magyarságáról beszéltünk 2 évig, aztán Pincétől Pirányig, Szlovénia nevezetessége 1 évig, világunk mozgatói, a múlt kiváló személyei és műveik, ez is 2 éves műsor sorozat volt, a múltunk rejtélyei is 2 éves sorozat, és akkor fordulópontok a történelem során, és most folytatjuk ugye a csodálatos világunkkal.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ma bemutattuk Oroszország legnagyobb és legextrémebb vidékét, ahol a természet minden létező rekordot megdöntött. Találkozzunk 1 hét múlva is, amikor a legnagyobb árvizeket soroljuk fel. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Na, ha már rádió, szeptember 25-e ez az autorádió történetnek egyik érdekes fejezete is kapcsolódik. 1928-ban ezen a napon alapították meg Chicagóban a Galvin Manufacturing Corporation-t, azt a vállalatot, amely néhány évvel később a Motorola névvel vált ismerté, és amelynek története szorosan összefonódott az autorádió elterjedésébe. Paul és Joseph Galvin cég 1930-ban mutatta be saját autorádióját. Abban az időben ez még igazi luxusnak számított. A készülék ára közel $130 volt, ami akkoriban komoly összegnek számított. És innen ered a Motorola név is. A motor az autóra utalt, az olajvégződés pedig akkoriban több hangtechnikai termék nevében is divatos volt. A név lényegében azt sugalta, zene, illetve hang útközben az autóban. Az autorádió aztán néhány évtized alatt szinte természetes tartozéka lett a gépkocsiknak. Az AM rádiókat követte az FM, majd megjelentek a kazettás, később a CD-s fejegységek, ma pedig már Bluetooth-on vagy interneten keresztül hallgatunk zenét, podcastokat és természetesen rádiót vezetés közben. Érdekesség, hogy maga az autorádió nem 1928. szeptember 25-én született meg. Kísérleti és korai készülékek már korábban is léteztek. A mai dátum azért érdekes, mert ezen a napon indult el az a vállalat, amely a Motorola autorádióval később nagy szerepet játszott abban, hogy a rádió beköltözzön az autókba. Úgyhogy, amikor legközelebb vezetés közben bekapcsoljuk a rádiót, vagy ha most pont ott hallgatják, jusson eszükbe, az autó és a rádió immár közel egy évszázada járnak, illetve hát mennek, vezetnek együtt. Mi pedig akkor zenéjünk is egyet, akár csak Budapest című dalat fogjuk hallani, aztán jövünk is vissza.

0: Szeptember 25-e van, és szeptember 25-én a képregény rajongói is ünnepelhetnek, ma van ugyanis a Comic Book Day, vagyis a képregények napja. Képregény története természetesen jóval régebbre nyúlik vissza, mint Batman, Superman vagy Pókember története. A modern képregény kialakulása általában a 19. század végéhez és a 20. század elejéhez kötik, amikor az újságokban egyre népszerűbbé váltak a képekből és szövegbuborékokból álló történetek. Az igazi nagy áttörés azonban az 1930-as években következett. 1938-ban megjelent az Action Comics első száma címlapján Supermannel. Ez a pillanat gyakorlatilag elindította a szuperhősök aranykorát. Hamarosan érkezett Batman, Wonder Woman, Amerika kapitány, később pedig Pókember, Hulk, az X-Men és még számtalan ma már világhírű karakter. Képregények pedig idővel hatalmas üzletté váltak. Az Action Comics első számából ma már csak kevés eredeti példány ismert, ezért egy-egy jó állapotú darabért akciókon dollármilliókat fizetnek. És van egy érdekes egybeesés a mai nappal. 1952. szeptember 25-én született Christopher Reeve, aki ugye az 1978-as Superman című filmmel generációk számára vált az acélember megtestesítőjévé. A képregény azonban ma már messze nem csak szuperhősöket jelent. Léteznek történelmi, romantikus, horror, sci-fi, humoros és önéletrajzi képregények, miközben a japán mangák világszerte óriási népszerűségnek örvendenek. Szeptember 25-e tehát. Jöhet egy kis nosztalgia. Elő lehet venni egy régi képregényt, vagy egyszerűen felidézni, ki volt gyerekkorunk kedvenc hőse. Superman, Batman, Pókember, vagy éppen valaki egészen más, mondjuk Füles Jimmy, és ugye Kocsmáros Pál rajzaival. Akár az is, akár azt is elő lehet venni. Jön a szeder és a kanyar.
1: Kanyarog az út,

16-ra 51 perc lesz a pontos hír, úgyhogy 9 perc múlva ismételten érkezik. Majd Farizs Doris, és ugye jönnek a friss hírek. Utána pedig, mivel a hónap utolsó péntekjénél tartunk, jelentkezik majd a Komolyan a zenéről című műsor is, úgyhogy Orbán Éva várja majd önöket. Mindenképp hallgassák meg a műsort, és akkor addig is jó rádiózást, és hát maradjanak továbbra is velünk. Na meg persze, szép napot, szép délutát mindenkinek!

Kapcsolódjon ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjellendava.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlamenti elnöktestülete megállapodott ma a parlament rendkívüli ülésének összehívásában. Szerdán sürgősségi eljárásban tárgyalják a kormány ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslatát, és első olvasatban állást foglalnak a Gibanye Svoboda képviselői által benyújtott bizonyos kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatról. Bár az ellenzék is üdvözli a ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslat célját, Zorán Sztevánovics az országgyűlési elnök testületének mai ülésén a források biztosítására más megoldást szorgalmaztak, ahelyett, hogy az alapból származó forrásokat a nem kormányzati szervezetek fejlesztésére irányítanák át. Az egyes kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló törvényjavaslat rendkívüli ülésének összehívását a Gibanye Svoboda kérte. Az Európai Bizottság közzétette a legújabb felszólító levelek sorozatát azon uniós tagállamoknak, amelyek nem értesítették az európai irányelvek átültetésére vonatkozó intézkedésekről.

0: Szlovénia megkapta az első felszólító leveleket 6 irányelv átültetésével kapcsolatban, az energia, a környezetvédelem, valamint az emberkereskedelem és a tiltott kábítószer kereskedelem elleni küzdelem területén. Szlovénia nem értesítette időben a bizottságot a megújuló energiaforrásokból előállított gáz, földgáz és hidrogén belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2024-ben elfogadott irányelv rendelkezéseinek átültetéséről a nemzeti jogba. Szlovénia figyelmeztetést kapott, mert nem küldött értesítést Brüsszelnek az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló módosított irányelv 2024-es átültetéséről. Izland nem nyitja újra az Európai Unióval 2013-ban befagyasztott csatlakozási tárgyalásait. Az augusztus 29-i tanácsadó népszavazás hivatalos eredményét hivatalosan szeptember 22-én hirdették ki. A résztvevők 52,8%-a mondott nemet, 47,2%-uk igennel szavazott. A részvétel 82,6% volt. Kristrún Frostadott a miniszterelnök már a voksolás után közölte, hogy kormánya tiszteletben tartja az eredményt, és ebben a ciklusban nem kezdeményezi a tárgyalások folytatását. Az izlandi szavazás nem az uniós tagságot, hanem csak a 2013-ban félbeszakadt tárgyalások újranyítását utasította el. A döntés hátterében részben az áll, hogy Izland már most is szorosan kapcsolódik az Európai Unióhoz. A tagság körüli vitákban továbbra is különösen érzékeny a halászat, amely a szigetország gazdaságában és politikai önképében is központi szerepet játszik.
1: Időjárás.
0: Délután marad a napos idő keleten, időnként azonban megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 19 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma, Logatec és Brezovica között a főváros felé.
2: Moravidéki Magyar Rádió FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon, az 558-as kilohertzen.
3: Komolyan a zenéről. Nem csak komoly zenei műsor, Orbán Évával.

Van olyan hang, amelyet néhány másodperc után felismerünk. Nem kell látnunk az énekes, nem kell tudnunk, melyik zenekar játszik. Elég ez a néhány hang, és már tudjuk is, hogy ez nem lehet más, csak is Freddie Mercury. Egy olyan előadó hangja volt, amelyben egyszerre volt erő, játékosság, érzékenység és valami egészen nehezen megfogalmazható szabadság. 2026-ban különösen sokszor esik szó róla, hiszen szeptember 5-én lett volna 80 éves. Montreuxban ezen a napon hivatalos születésnapi ünnepséggel emlékeztek rá. De Freddie Mercury története természetesen nem csak egy születési dátumról szól, hanem a Queenről. Egy zenekarról, amely nem igazán akart választani a rock, a pop, a színház, az opera vagy a klasszikus zene között. Inkább mindegyikből elvett valamit, és létrehozott egy saját világot. Mai műsorunkban ebbe a világba látogatunk el, és kezdjük talán azzal a dallal, amelyben Freddie Mercury hangja már önmagában is egy egész történetet mesél el.

A Somebody to Love 1976-ban jelent meg, és rögtön hallhatjuk benne azt, ami annyira jellegzetes a Queen zenéjében. A rock mellett ott van a gospel hatása, a többszólamú ének, a hatalmas zenei ívek, és középen Freddie Mercury. A dal címe egyszerű kérdést tesz fel. Van-e valaki, akit szerethetünk, és aki minket is szeret? Freddie Mercury 1946. szeptember 5-én született Farok Bulszára néven Zanzibárban. Később Londonban telepedett le, és ott alakult ki az a zenei közeg, amelyből néhány évvel később megszületett a Queen. Brian May, Roger Taylor, John Deacon és Freddie Mercury. Négy zenész, akik egészen különböző módokon járultak hozzá a zenekar hangzásához, és talán éppen ezért olyan nehéz a Queen-t egyetlen stílussal leírni.

A Killer Queen 1974-ben jelent meg, és egészen más hangulatot teremt. Elegáns, könnyed, szellemes. Freddie szinte színészként van jelen a dalban. Nem egyszerűen elénekli a történetet, hanem karaktert formál. És talán ez az egyik kulcs Freddie Mercuryhoz. Ő nem csak énekes volt, hanem előadó is. A színpadon minden mozdulatnak, minden hangsúlynak, minden pillantásnak jelentősége lehetett. De ehhez nem mindig kellett komolyság. Freddie nagyon szerette a játékosságot is. Erre talán nincs is jobb példa, mint a következő dal.

A Don't Stop Me Now szinte ellenállhatatlan életöröm. Az embernek az az érzése, hogy Freddie egyszerűen csak élvezi, hogy énekelhet. És ez a Queen egyik fontos oldala. Nem minden dalnak kell mélynek és drámainak lennie. Néha elég, ha jó kedvet és energiát ad, és ha néhány percre könnyebbnek érezzük tőle a világot. De Freddie Mercury másik arca egészen más volt. A zongoránál ülve sokszor visszafogottabb, érzékenyebb oldalát hallhatjuk. És ilyenkor kiderül, hogy a hatalmas színpadi jelenlét mögött egy nagyon finom zenei érzékenység is ott volt.

A Love of My Life után talán könnyebb megérteni, miért működött olyan erősen Freddie kapcsolata a közönséggel. Egy koncerten ugyanis nem csak az számít, hogy mit énekel az előadó. Az is számít, hogy mit érez a közönség. Freddie pedig ezt nagyon pontosan tudta. Nem csak elénekelte a dalokat, hanem bevonta az embereket. A közönség együtt énekelt vele, válaszolt neki, tapsolt neki. A koncert egy idő után már nem két külön oldalból állt, nem volt külön a színpad és külön a nézőtér. Együtt hozták létre az élményt. Ez a kép különösen erősen kapcsolódik az 1985-ös Live Aid koncerthez és a Wembley stadionhoz. A Queen fellépése a zenekar történetének egyik legismertebb koncert pillanata lett. Freddie néhány egyszerű mozdulattal egy egész stadion tudott megszólaltatni, és 2026-ban a 80. születésnapjához kapcsolódóan Wembleyben új művészeti emléket is létrehoztak Freddie tiszteletére. De mielőtt eljutnánk a stadionok világába, hallgassunk meg egy dalt, amelyben a Queen zenéje ismét egészen más irányba indul.

A Who Wants to Live Forever a Highlander című filmhez kapcsolódik, és Brian May szerzeménye. A dalban a rockzene és a filmzene világa találkozik. Vonósok, nagyívű dallamok, fokozatosan épülő feszültség, majd Freddie Mercury hangja. És közben egy egyszerű, mégis súlyos kérdés. Ki akar örökké élni? Ez a dal is megmutatja, hogy a Queen számára nem léteztek igazán merev határok. Lehetett egy dal rock, lehetett ballada, lehetett szinte operai, és akár mindez egyszerre. Freddie Mercury pedig pontosan ilyen zenei világban érezte otthon magát. Most pedig egy különleges darab következik, a Queen és egy másik legendás előadó, David Bowie, közös dala.

Az Under Pressure 1981-ben született. Két különböző zenei személyiség találkozása, és közben egy olyan basszusmenet, amelyet valószínűleg akkor is felismerünk, ha nem tudjuk pontosan, melyik dalból szól. John Deacon basszusjátéka itt is fontos része annak, amit hallunk, és ez jó alkalom arra, hogy egy pillanatra visszatérjünk a Queenhez, mint zenekarhoz. Mert Freddie Mercury volt az arc, a frontember, az a személy, akire a közönség figyelme természetesen összpontosult. De a Queen négy zenész együttműködése volt. Brian May jellegzetes gitárhangzása, Roger Taylor dobjátéka, John Deacon basszusa és Freddie Mercury éneke, zongorajátéka, valamint dalszerzői munkája együtt alakította ki azt a hangzást, amelyet ma Queennek ismerünk. És amikor ez a négy ember színpadra lépett, valami egészen különleges történt. A következő dalnál például a közönség maga is a zene részévé vált.

A Rádió Gaga koncert változatainak egyik legemlékezetesebb pillanata a közönség tapsa. Freddie néhány mozdulattal irányítani kezdi a stadiont. Több tízezer ember ugyanabban a ritmusban tapsol. Ez már több, mint egy koncert. Szinte közös játék. És Freddie Mercury ebben egészen kivételes volt. Érezte a közönséget. Tudta, mikor kell közelebb lépni hozzá, mikor kell csendet teremteni, és mikor kell egyszerűen csak felemelni a kezét. A következő dal pedig talán mindennél jobban megmutatja, mennyire szabadon gondolkodott a Queen a zenéről. Ballada, opera, rock, kórus. És mindez egyetlen dalban. Is this-

A Bohemian Rhapsody nem akart egyszerű sláger lenni, és talán éppen ezért lett belőle ilyen különleges dal. A felépítése szokatlan volt, a hossza sem illett igazán a hagyományos rádiósláger formába, mégis világszerte ismerté vált. A Queen itt szinte mindent felhasznált, ami érdekelte. A rockzenét, az operai hangzást, a többszólamúságot, a zongorát, a gitárt és természetesen Freddie Mercury hangját. Ez a dal talán azt is megmutatja, miért lehetett Freddie Mercury számára olyan fontos a szabadság. Nem akart feltétlenül beleférni egyetlen kategóriába, és talán ezért sem lehet egyszerűen csak rock énekesként meghatározni. Énekes volt, zongorista, dalszerző és mindenek előtt előadó. Olyan előadó, aki számára a színpad nem egyszerűen egy hely volt, ahol elénekelte a dalokat. A színpad maga is a mű része volt. És ennek az utolsó éveiben is különös jelentősége maradt.

A The Show Must Go On 1991-ben jelent meg. A dalt elsősorban Brian May írta, Freddie pedig felénekelte. Később Freddie életének utolsó időszakával együtt a dalnak különösen erős jelentése lett. Freddie Mercury 1991. november 24-én halt meg. Mindössze 45 éves volt. De a története ezzel nem ért véget. A Queen zenéje tovább szólt. A dalokat újabb generációk fedezték fel, és Freddie Mercury hangja újra meg újra megszólalt. Talán ezért is olyan különleges az idei évforduló. Nem egyszerűen egy régi rockzenészre emlékezünk, hanem egy olyan előadóra, akinek a dalai több évtizeddel később is képesek ugyanazt az energiát, örömöt, drámát, vagy éppen meghatottságot kiváltani. És ha van dal, amely tökéletesen összekapcsolja a Queen-t a közönséggel, akkor ez a következő.

A néhány ütem egy egyszerű ritmus, taps, dobbanás, és már is tudjuk, miről van szó. A Queen egyik legnagyobb ereje éppen ez volt. Képesek voltak olyan zenét létrehozni, amelyhez a hallgató is hozzá tudott tenni valamit. Egy éneket, egy tapsot, egy mozdulatot, egy emléket. Freddie Mercury pedig ennek az élménynek az egyik legfontosabb arca lett. A színpadon hatalmas volt, de közben mindig volt benne valami emberi. Tudott nevetni, tudott játszani, tudott meghatni, és tudott egy egész stadiont néhány szóval, vagy akár egyetlen gesztussal magával vinni. Talán ezért maradt ennyire élő a zenéje, mert amikor megszólal egy Queen dal, nem csak egy régi felvételt hallunk, hanem valami történik, és a színpad még évtizedekkel később is egy pillanatra újra megtelik élettel. A mai műsort egy olyan dallal fejezzük be, amely talán minden másnál jobban összefoglalja a Queen és Freddie Mercury színpadi világát.

Freddie Mercury már nem állhat a színpadon. Freddie Mercury már nem állhat a színpadon, de amikor megszólal a hangja,

0: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, éme néhány részlet az adásunk tartalmából.
1: Muraszombat polgármestere javasolta a helyi községek kohézió és regionális fejlesztési minisztériumának, hogy Muravidék váljon kísérleti régióvá.
0: Szerdán a kormány sürgősségi ülésének eljárásában tárgyalja a ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslatot.
1: A kormány jelenleg nem tervezi az elektromos autók vásárlási támogatásának folytatását, de fejlesztené a töltőinfrastruktúrát.
0: A szerb kormány 5000 tonna gázolaj piacra bocsátásáról döntött a kötelező állami tartalékokból.
1: A szlovén férfi röplabda válogatott most játszik Lengyelország ellen az Európa-bajnokság döntőbe jutásért.
0: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Damian Angel Muraszombat polgármestere azt javasolta a helyi községek kohézió és regionális fejlesztési minisztériumnak, hogy Muravidék váljon kísérleti régióvá, ahol a jövőbeli szlovén régiók működését tesztelnék. A minisztérium válaszul azt mondta, hogy egy kísérleti régió bevezetése ebben a szakaszban nem lenne összhangban az alkalmazandó jogrenddel.
1: Monika Kirbis-Royce miniszter az intézet kezdeményezésében Anzsely azt írta, hogy Muravidék különösen alkalmas lenne egy kísérleti tesztre, mivel a fejlesztési régió térben lekerekített, regionális identitással kiépített fejlesztési intézményekkel és a települések közötti együttműködés hosszú hagyományával rendelkezik. Véleménye szerint Muravidék példáján a gyakorlatban is ellenőrizhető lenne, hogy mely feladatokat van értelme regionális vagy jövőbeli tartományi szinten elvégezni, és hogyan lehet megszervezni az állam, a régió és a települések közötti együttműködést.
0: A parlamenti elnök testülete megállapodott a parlament rendkívüli ülésének összehívásában. Szerdán sürgőssége

0: Járásban tárgyalják a kormány ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslatát, és első olvasatban állást foglalnak a Gibanye Szoboda képviselő által benyújtott bizonyos kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatról.
1: Bár az ellenzék is üdvözli a ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslat célját, Zorán Sztevánovics az országgyűlési elnök testületének mai ülésén a források biztosítására más megoldást szorgalmaztak, ahelyett, hogy az alapból származó forrásokat a nem kormányzati szervezetek fejlesztésére irányítanák át. Az egyes kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésről szóló törvényjavaslat rendkívül ülésének összehívását a Gibanye Szoboda kérte.
0: A mezőgazdasági piacok és vidékfejlesztési ügynökség befejezte a borok harmadik országokban történő promóciójára és a borokkal kapcsolatos tájékoztatás támogatására vonatkozó végleges határozatok kiadását és kifizetéseit.
1: Összesen közel 712 000 eurót különítettek el a szlovén borászoknak, amely számos promóciós és tájékoztató tevékenységet folytatnak belföldön és külföldön. A 2025. május 1-e és idén április 30-a közötti időszakban 25 borász 12 ország piacán folytatott promóciós tevékenységet. Tevékenységekre mind a szlovén borok hagyományos exportpiacain, mind az új piacokon sor került, jelentette be ma az ügynökség. A legfontosabb piacok közül kiemelték Kínát, az Egyesült Államokat, Japánt és Bosznia-Hercegovinát, a szlovén borokat pedig Tájföldön és Kazaksztánban is először mutatták be ezen a tevékenységek részeként.
0: A kormány jelenleg nem tervezi az elektromos autók vásárlási támogatásának folytatását, miközben a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetne a töltő infrastruktúra fejlesztésére. A most futó támogatási program formálisan még nem zárult le. A beérkezett igények összege már meghaladta a rendelkezésre álló keretet, de nem biztos, hogy minden benyújtott kérelem megfelel a feltételeknek.
1: A jelenlegi programban 25,6 millió euró áll rendelkezésre magánszemélyek, további 8 millió euró pedig vállalkozások és egyéni vállalkozók számára. A forrást a szlovén klíma alap biztosítja. A változás tehát nem a töltőhálózat támogatásának kezdetét jelenti, hanem a két terület közötti hangsúly eltolódását. Míg az előző kormány az autóvásárlást és az infrastruktúrát párhuzamosan támogatta, a jelenlegi kabinett a közvetlen vásárlási ösztönzőket kivezetné, a töltőhálózat fejlesztését viszont folytatná.
0: Az Európai Bizottság közzétette a legújabb felszólító levelek sorozatát azon uniós tagállamoknak, amelyek nem értesítették az európai irányelvek átültetésére vonatkozó intézkedésekről. Szlovénia megkapta az első felszólító leveleket 6 irányelv átültetésével kapcsolatban, az energia, a környezetvédelem, valamint az emberkereskedelem és a tiltott kábítószer kereskedelem elleni küzdelem területén.
1: Szlovénia nem értesítette időben a bizottságot a megújuló energiaforrásokból előállított gáz, földgáz és a hidrogén belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2024-ben elfogadott irányelv rendelkezésének átültetéséről a nemzeti jogba. Szlovénia figyelmeztetést kapott, mert nem küldött értesítést Brüsszelnek az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló módosított irányelv 2024-es átültetéséről.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kérelmét, így Magyarországnak egyelőre nem kell alkalmaznia az uniós gázpiaci kapacitás allokációs szabályokat a magyar-szerb határon, írja a Portfólió. A körülbelül egy éves haladékra azért volt szükség, mert Szerbiában még nem adottak a rendszer bevezetésének feltételei.
1: Az uniós szabályozás lényege, hogy a gázkereskedőknek az ország határokon nem kell külön a kilépési és a belépési oldalon is szállítási kapacitást lekötniük. Az előírás szerint a határ két oldalán lévő kapacitásokat össze kell kapcsolni, és kapcsolt kapacitás termékként közös aukción kell értékesíteni. A rendszer két uniós tagállam között működik, a magyar-szerb határon viszont jelenleg kivitelezhetetlen. Az Európai Bizottság megállapítása szerint a szerb oldalon hiányoznak a szükséges szabályozási, technikai és informatikai feltételek.
0: A szerb kormány 5000 tonna gázolaj piacra bocsátásáról döntött a kötelező állami tartalékokból, hogy biztosítsa az ország üzemanyag ellátását a globális energiaválság és a növekvő importköltségek közepette, jelentette be Dubravka Dzsejdovics Handánovics ügyvezető energiaügyi miniszter.
1: A tárcavezető közölte, októberben várhatóan 205 ezer tonnára emelkedik Szerbia gázolaj fogyasztása, miközben az olajipari vállalatok a magas világpiaci árak miatt leállították az importot. A helyzetet tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása, amely jelentősen megnöveli a szállítási költségeket. Dzsejdovics Handánovics hangsúlyozta, hogy az intézkedés ellenére az állami üzemanyagkészletek továbbra is magas szinten maradnak. Szerbia 2022 óta megkétszerezte kőolajszármazék tartalékait, így a kormány szerint elegendő készlettel rendelkezik az ellátás biztonságának fenntartásához. Sport.
0: Most Milánóban mérkőzik a szlovén és a lengyel röplabda válogatott az Európa-bajnokság elődöntőjében. Az összecsapás 17 órakor vette kezdetét. 21 órakor a másik elődöntős meccsre kerül sor Finnország és Franciaország között. A két győztes csapat szombaton mérkőzik majd a rangos címért, úgy szintén holnap rendezik a harmadik helyért szóló mérkőzést is. A kanadai Montrealban rendezik a kerékpárosok világbajnokságát. A 23 éves korcsoportban 4 szlovén versenyző vesz részt. A versenyt 18 óra 20 perctől, azaz hamarosan tekinthetik meg élő egyenesben. Jaka Marolt, Sven Alexander Mernik, Anže Raubar és Erazem Valjavec 176 kilométert tesznek majd meg. Felkészülési tornát rendeznek Csehországban a női kézilabda válogatottak számára. Ma 20 órakor a Norvégia B csapatával játszik Szlovénia. Dragan Adzsics védencei Lengyelország ellen nyerték az első fordulót, a következő összecsapás pedig vasárnap lesz a vendéglátó Csehország ellen.
2: Időjárás.
1: Este és éjszaka, főleg északkeleten várható némi fátyol felhőzet, máshol inkább derült lesz az ég. Tenger melléken enyhe lesz a bora, hajnalban a síkságokon ködös, párás lesz a levegő. Holnap jobbára derült időre van kilátás. Tenger melléken délelőtt enyhe lesz a bora. Reggel 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 19 és 22 fok közé melegszik a levegő. Az Adrián 24 fokot is mérhetnek.
3: Közlekedési hírek.
1: Moravidéki közutak forgalmával nem jelentettek fennakadást, esték Gornyaradkon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Lugatec és Brezovica között a főváros irányában. A Steyer pályán pedig a Sentille átkelő és a Sentille ágazás között Maribor felé.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Dorész hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra.
3: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Az Európa-bajnoki döntő ugye a cél, amit megpróbál elérni két válogatott is, a szlovén is és a lengyel is. Hát egyelőre azért a lengyeleknek sokkal jobban mutat, ugyanis játszmákban 0-2, tehát ugye Lengyelország vezet 2-0-ra, viszont most a harmadik játszmában Szlovénia vezet jelenleg 6-3-ra. Egyébként nem lehetetlen, tehát innen is meg lehet még fordítani ezt a mérkőzést. Mi viszont zenével folytatjuk, jön majd Bródy János meg Bruce Springsteen is itt lesz, aztán jön a Horizont, benne pedig akkor hallhatnak egy kiállításról, a Művésznők című kiállításról, illetve a Ringatóról is. Tehát képzőművészet és zenei örökség, mindez a Horizontban, hamarosan itt Bródy János és Bruce Springsteen után.

0: Jó napot kívánok! Mai adásunkban látszólag két egymástól távol álló eseményről lesz szó. Az egyik a Muraszombati Galériához köthető, ahol a Művésznők című kiállítás látható. Mivel az anyag a Csáktonyai Muraközi Múzeum gyűjteményéből érkezett, ezért zömében horvátországi alkotók munkáiból áll. Egy-két kivétellel. Ugyanis a lendvai születésű Dancs Róth Marika fali szőnyege is ott látható a kiállított alkotások között. Priszka Kulcsár pedig Szent Lászlóhoz kapcsolódik. Adásunk első felében erről a tárlatról lesz szó, majd a folytatásban Gró Ilonával, a Ringató zenei nevelési módszer alapítójával beszélgetünk, amiből kiderül, melyek a meccéspontok az említett művészeti ágak között. A kiállításon mely utalásokból következtethetünk arra, hogy az alkotója a nő? Kérdeztük Márta Horváth kurátort.
1: Možda neki detalji, evo recimo Vlasta Delimar, koja je kao pionir performansa.
0: Talán a részletek utalhatnak arra leginkább, hogy ezt női kéz készítette. Például Vlasta Delimar, mint a horvát performance úttörője, a munkájába applikálta a csipkét. Tudjuk jól, hogy ez női kézi munka volt elsősorban. Másfelől pedig, ami mindenek előtt a szobrokon látszik, azaz anyagválasztás. És az is, hogy miként van megadva a forma hozzá. Nem néz ki annyira szubtilisnak és gyengédnek, mint amilyen esetleg várható lenne a női művészetben. Igazából a férfiak zöme is elismeri, hogy a nők hozzáadott energiája olykor még magasabb az övékénél, nemhogy alacsonyabb lenne. Ugyanis, ha összeadjuk mindazt, amit elvégeznek, és nem csak a munkahelyen, akkor az élet folyamán sokkal magasabb ez a befektetési arány. Ami a gyűjtemény bővítését illeti, elmondhatom, hogy a támogatást illetően a kultúra mindig alultáplált. Ezek a műtárgyak korábban lettek megvásárolva, vagy donáció által kerültek hozzánk. Ami a vásárlást illeti, azt nézzük, hogy mi jelentene a legtöbbet a múzeumunknak. A helyi politika azt várja el, hogy a helybeli szerzőkre koncentráljunk. Ám ha itt most körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy ez elsősorban a horvát kortárs művészetet képviseli. Ez sokat meg is lep, hiszen mi egy kisebb, inkább vidéki múzeum vagyunk. Ennek ellenére a horvát művészet egy jelentős szegmense a tulajdonunk. Van szlovéniai kapcsolódási pontunk is, hiszen Dancs Róth Marikától is kiállítunk egy csodálatos fali szőnyeget, ami még Jugoszlávia idején lett megvásárolva, és ajándékozták a múzeumunknak. Még Priszka Kulcsár Szlovéniában született, de Csáktornyán él. Gimnáziumi tanár volt, a múzeumban is dolgozott, és ezzel párhuzamosan alkotott is. A 11 gyűjteményünkből 3 női alkotói, és ebből az egyik Priszka Kulcsáré. Ezen a kiállításon a galgák közül látható egy műtárgya, ami erőteljesen jellemzi a művészetét a feliratokkal, a római betű típusokkal. Műveiben az embert és az életét vizsgálja kitartóan. Dancs Róth Marika Zágrábban végezte el az iparművészeti középiskolát, majd a képzőművészeti főiskola után került a képzőművészeti akadémiára. A 70-es években népszerű fali szőnyek készítéssel foglalkozott. A Muraszombatban látható alkotása is akkor készült.
2: Ez amikor még Zágrábban voltam, azaz ön 78-ban talán, 1977-ben azt hiszem, írja rajt, de most nem tudom fejből, de igen, akkor készült, igen. Akkor nagyon tapiszériával foglalkoztam, mert akkor a tapiszéria nagyon in volt. Most például már nem úgy van, most már nincs úgy fölfogva, de akkor éppen a tapiszéria nagyon populáris volt, ugye?
3: Igen, egy kicsit háttérbe szorul, de mit lehet még tudni róla, milyen anyagokból készült?
2: Ez igazi gyapjú, és ez, ami ilyen, ami ezek, mint a kavicsok, ez a nem fonott gyapjú, és akkor én csak így tekertem kisebbre, nagyobbakra így. A szövise az meg fonott gyapjúból van, tiszta gyapjú. Igen. Én Szerbiába szoktam a gyapjút vásárolni. Sienica a neve. A Jagoda, akivel dolgoztam, ő is ott vásárolta, és így kerültem oda. Mert olcsóbb is volt, még igazi szuper gyapjút lehetett kapni.
3: Ez ilyen nyers változatban nincsen festve?
2: Ez nincs festve. Ez csak impregnálva van a molyok ellen, de nincs festve. Különben, ha ezt a gyapjút én festettem is, akkor ezt, tehát az impregnációt a festésbe tettem be, úgyhogy menjen a kompletbe a gyapjúba.
3: Akkor érdekes volt ez a találkozás a saját alkotással, és most hogyan érzi ebben a kontextusban itt a művésznőknek a kiállításán, hogy ez ön számára mit mond, mit üzen, hogy csupa nőnek az alkotásai láthatók itt?
2: Örülök, hogy végre valahogy előbb a nők kicsit úgy le voltak nyomva, mert ha te férfi vagy és művész vagy, akkor reggeltől estig az ateljében vagy, ha akarsz dolgozni. Egy nő azt nem csinálhassa, ott a család, ott vannak a gyerekek, ott van a más feladata egy nőnek, úgyhogy az nem volt könnyű művésznőnek lenni, mint nő, ugye? Férjem elment reggel dolgozni, a többi még rajtam volt, és akkor dolgoztam, amikor vagy aludtak a gyerekek, vagy óvodában voltak például, nem? Szóval amikor magam voltam, akkor sokkal aktívabb voltam, mert akkor mind a férfiak reggeltől este dolgozhattam, ugye? Azt hiszem, hogy visszakezd jönni, most mindig jobban hallom is, hogy művésznőket most húznak elő, hogy akkor, mikor éltek, nem is tudtak róla, most meg föl vannak emelve, hogy milyen tehetséges művésznők, ugye? Úgyhogy ez örülök, hogy így van.
3: Igen, de textilművészetet, tehát ezzel a fajta művészeti ággal azért többnyire nők foglalkoztak, férfi?
2: Sok férfi is tapiszériával foglalkozott, igen. Akkor, amikor a tapiszéria igazán nagyon populáris volt avval foglalkozni. Úgyhogy minden nagy művész, a Murticstól kezdve, a Ciuha, sokan.
3: Igaz.
2: Szóval adták a képeket, és akkor valaki megcsinálta neki. Én például minden tapiszériát, nekem 96 tapiszériát, annyit csinált, nincs már, sok nincs, de annyit csináltam, de azt mind én szőttem magam, nem?
3: A nagy megrendelők Jugoszláviában a nagy szállodák voltak, nagy kongresszusi központok. Volt ennek egyfajta megbecsülése, és vásárolták, tehát támogatták így a művészeket.
2: És az fantasztikus volt, mert én is például, mikor egy önálló kiállítást csináltam Zágrában, akkor le kellett írnom, hogy mi az egész programom, mennyibe kerül, körülbelül mennyi időt használok rá, stb. És akkor, ha ők azt befogadták, akkor kaptam egy kis pénztaram, hogy az anyagot megvehettem, meg egy dolgot megvettek a kiállításon. Szóval így segítettek a művészeknek. Az ma már nincs, ugye? A másik pozitív dolog az meg az volt, hogy például a bankok vagy a hotelok adótól mentesítették, úgyhogy az sincs többet. És az a művészeknek fantasztikus volt, mert azért voltak a hotelokban, meg mindenhol rengeteg tapiszéria, meg minden, mert nekük is érdekük volt, meg szponzorai, és a művészeknek is az nagyon jó volt.
3: Fájlalja egy kicsit, hogy ez a fajta, tehát a textil művészet egy kicsit így háttérbe szorult a művészetben most?
2: Hát sajnálom, ha bár én sem már nem dolgozom, mert egyszerűen ez egy olyan nagy munka, nem? Ha én mindig mondom, ha én nekem én dolgomat egy vízvezeték szerelőnek a órabérjébe fizetnék, akkor azt nem lehetne megfizetni, mert az olyan soká tart, úgyhogy egyszerűen talán azért is kicsit kult el a tapisztéria a művészetben, mert az egy nagy munka, mint a Penelope, ahogy szőtte, még az Odisszeia megjött, ugye? Szóval ez hatalmas, sok-sok-sok óra belemegy. Még elkészíted, akkor meg a szövés, az meg igazán lassú munka, úgyhogy ilyen gyors világba valahogy nem passzol.

0: Mint hallhattuk, Dansrót Marika fali szőnyegének anyaga tiszta, nyers gyapjú. Ezzel a természetes anyaggal rokonítható a magyar népzenei örökség is, amelynek átmentését szolgálja a Ringató programja. Gró Ilona a módszer alapítója, a már gyakorló és annak tanuló óvodapedagógusoknak tartott képzést Lendván.
1: Mindenek előtt Forrai Katalin útját járjuk, vagy hát Forrai Katalin Kodály Zoltán és Forrai Katalin tudására építünk, vagy szellemi hagyatékára, itt talán így jobb a megfogalmazás. Forrai Katalin volt az a nagyszerű nemzetközi szinten is ismert magyar zenepedagógus, aki a kisgyermekkori zenei nevelést Kodály Zoltán tanítványaként kidolgozta. És remek módszertant írt, bölcsődeit is és óvodait is. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy én a gyakorlatban is kipróbáltam, több mint 20 évig dolgoztam Forrai Katalinnal, és az ő szellemiségét igyekszem továbbadni. Én nem hiszem, hogy lehet, hogy elfogult vagyok, most így gondolkodom, hogy ne nagyon szélsőségesen fogalmazzak, de amilyen módszertani kiadványai vannak Forrai Katalinnak, nem sok hasonlót ismerek, pedig hát már a kenyerem javát megettem, és azért én tényleg egy életen keresztül itt a kisgyermekkori zenei neveléssel foglalkoztam, de hogyha körülnézünk akár nemzetközi szinten is, Forrai féle kisgyermekkori zenei nevelési módszertan megállja a helyét világszinten is.
0: Mi a lényege?
1: A Kodály koncepcióra épül a Katinénén. Én így szólítom őt, még mindig most már 2004 óta nincs velünk, de nagyon erős hatással volt a tanítványaira, kollégáira is. Ő így Kodály tanítványaként a kisgyermekkori zenei nevelést, azt mondom, hogy a Kodály koncepcióra építette, ahol az élmény, az énekes-játékos élmény kapja az öröm a főszerepet. Persze mindig mondta, hogy vannak didaktikai céljaink is, de az élményből, az énekes-játékos élményből indulunk ki. Figyelembe kell venni a kisgyermek életkorát, fejlettségét, aztán nagyon fontos, hogy milyen zenei anyaggal találkozik az a pici gyerek. Kodály nyomán azt mondjuk, hogy elsősorban a saját néphagyományunkból merítjük a zenei anyagot. Nagyon fontos, hogy az életkornak megfelelő érték zenei anyagot kapjon a pici gyerek. Élő énekszó, élő hangszerjáték, tehát a nevelő énekel, a pedagógus énekel a gyerekeknek és a gyerekekkel, és nem valamiféle eszközről, hanghordozóról játsszuk le a különféle zenéket, hanem itt a közös éneklés és játék élményéről, öröméről van szó. 3 éves kor alatt, tehát bölcsődés gyerekeket nem tanítunk, csak körülvesszük őket az értékes zenei ingerekkel, az óvodában pedig már elkezdődik valamiféle zenei fejlesztés, és én azt mondom, hogy remek a Forrai Katalin féle módszertan, azt kell tanulni.
0: Nagyon sok a nehezítő körülmény, az egyik például az, hogy már a szülők sem nagyon merítettek ebből a kincsből, valahogy már akkor háttérbe szorult, aztán mindig valami kiszorította, és egyre nehezebb átörökíteni, nincs kitől.
1: Pontosan így van, hogy nem könnyű ez az út, amit járunk. A határainkon belül is tapasztalom ezt, mert amikor én még fiatal voltam, meg iskolás voltam, akkor volt ennek a bizonyos Kodály koncepciónak, mondjuk úgy, hogy Kodály módszernek egy felfelé ívelő ága, tehát egy virágkora ténylegesen világhírűvé vált Kodály metód, ugye így emlegetik világszerte, és aztán egyre nehezebbé vált a 80-as évektől, így szépen, ahogy az oktatás is átalakult, és az értékek valahogy nagyon másfelé csúsztak el, kiszorul a nevelésünkből a művészet sajnos. És így van pontosan, hogy nincs kitől tanulni, már a nagy családok nem élnek együtt, tehát a nagyszülők dédiktől már, hogyha most a népzenére gondolok, népdalokra nem, nincs, aki átörökítse a csip-csip-csókát, a gyite-paci-gyiteló, nem tudom én ezeket az öbeli játékokat, úgyhogy éppen a ringató foglalkozásokon mi a kisgyermekes szülőknek tulajdonképpen ezeket visszatanítgatjuk, és próbáljuk a szülőknek is megtanítani, megmutatni azt, hogy énekelni jó, közösségben énekelni jó, azt érezni, hogy nem vagy egyedül. Az egy fantasztikus dolog, és most itt mondtam a kolléganőknek is, hogy aki ezt nem ismeri, nem baj. Ezt az éneket, hogy erdő, erdő, de magas a teteje. Nem baj, ha nem tudod, majd megtanulod. Nem, nincs határidő, egyszer majd rád ragad, és nézd, ha nem mersz énekelni, nem baj. Ott vannak melletted még 20-an, segíteni fognak, nem vagy egyedül.

A Horizont pénteki adásában Márta Horvát kurátorral, Dancsrót Marika képzőművésszel, valamint Gró Ilona zenepedagógussal beszélgettünk. A műsor hangtechnikusa Györkös Korán volt. Az adást szerkesztette és vezette Botka Ágnes.

Anyel válogatott ismételten túl magas akadály volt a szlovén válogatott részére, és játszmákban ilyen 0-3 lett, tehát a végeredmény Szlovénia Lengyelország. Ez azt jelenti, hogy a lengyelek ott vannak a döntőben. Szlovénia holnap a harmadik helyet játszhat az Európa-bajnokságon férfi röplabdáról van, ugye? Szóval, hogy ki lesz az ellenfél, Finnország vagy Franciaország, az ma este kiderül, ugyanis ők 21 órakor egymással meccselnek majd. Mi pedig lassan búcsúzunk önöktől, mármint a délutáni csapat, de maradjanak továbbra is az MMR-rel, mert ugye jön majd egy kis mese, meg megismételjük a Kisebbségben című műsort, mindezt a következő órában. 20 órakor a terepjárót megismételjük, 8:30-kor az arénát, utána egy kis rockválogatás is következik, és utána is szól az MMR. Közben pedig ilyen aranyszínű naplementénk van itt Lendván is, úgyhogy mindenkinek szép estét, továbbra is jó rádiózást, és természetesen kellemes szép hétvégét is kívánunk. Kik voltunk önökkel? Bencék István volt a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Faris Doris szerkesztette. Jó rádiózást, szép estét!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Bence utrosa Gabriella, Alipapa és a 40 Pemzli. Egy napon Alipapa hiába kereste pamacsait, pedig volt neki belőlük vagy 40. Ilyen, olyan, amolyan, vékony, vastag, könnyebb és súlyosabb, sőt, még egy nagyon finom, kínai származású pamacs is volt a kollekcióban. Alipapa nagyon büszke volt a gyűjteményére. Nem is győzte őket mutogatni és dicsérni fűnek, fának, de leginkább a kis törékeny kínai pemzliére volt büszke. No, ezen a napon aztán volt nagy riadalom az egész házban. Az elsőtől az utolsó emberig mind-mind az ecsetek keresésére indult, ugyanis azok mindegy szálig eltűntek. Végig kutatták az egész házat, a pincétől a padlásig, de sajnos semmilyen eredményre nem jutottak. Az egész napos keresés kutatás már nagyon elfárasztotta őket, főleg pedig a gondolat, hogy talán soha többé nem kerülnek elő. És ezt Alipapa biztosan nem élné túl. Fáradtan letelepedtek a lépcsőházban. A lépcső mindegyik fokán ült egy-egy gondterhelt, töprengő ember. És ha világgá mentek? Kérdezte egy bátortalan hang. Á, hülyeség! Gondolj csak bele, hova mehettek volna 40-en, arról már biztos hallottunk volna. Akkor pedig ellopták őket. Kizárt dolog, hiszen úgysem vehetnék semmi hasznukat, mivel hogy csak is Alipapa ért a bánásmódjukhoz, csak is neki engedelmeskednek, csak is az ő keze nyomán születnek meg azok a szép alkotások. Lehet, hogy bosszúból vagy irigységből tették?

0: vagy csak rossz indulatból? Vagy ki tudja miért? Ki tudná megmondani, hol is vannak tulajdonképpen?
1: Az is lehet, hogy a föld nyelte el őket, akkor aztán vége.
0: Nem tudjuk, nem tudjuk, sopánkodtak mindannyian csüggetten. Közben Ali papa is betoppant, és idegességében még jobban a homlokára húzta festékektől foltos svájci sapkáját. Ekkor hirtelen valami furcsa nyöszörgés hallatszott a pianinó belsejéből.
1: Csak nem egér!
0: Ijedt meg a szakácsné, és már föl is pattant a legközelebbi lócára, nagy szelet csapva közben széles szoknyájával és számtalan alsó szoknyájával. Ali papa pedig azon mód felnyitotta a pianinó fedelét. És csodák csodája mit látott? Ott kuporgott a 40 pemzli. Egyik jobban meg volt ijedve a másiknál. És ti? Jó helyetek van ott bent? Kérdezte Ali papa. Mi csak el akartunk menni. Eltűnni örökre. Mivel úgy éreztük, hogy már nincs ránk többé szükséged, hogy csak egyfajta teher lettünk számodra.
1: Teher?
0: Hát ezt meg miből gondoljátok?
1: Mi ugyanis csak olyan közönséges ecsetek vagyunk, de bezzeg a kis kínai. Ő másmilyen, őt nem győzött dicsérni, cirógatni.
0: Ó, csacska kis ecseteim, nekem mindannyiótokra szükségem van, és mindannyiótokat egyformán szeretlek. Ti mindannyian egyformán fontosak vagytok számomra. Ha bármelyiktek is hiányozna, nem tudnám teljesíteni a munkámat. De azt mindenképpen be kell látnotok, hogy csak vele tudom elvégezni a finom, precíz munkákat, amitől véglegessé és befejezetté válik az alkotás. De ha ti nem lennétek, akkor neki sem tudnám hasznát venni.
1: No, akkor másszunk ki minél előbb ebből a lyukból, mert már szinte meggémberedtünk a sok kucorgástól.
0: Visszaraklak benneteket a megszokott kényelmes helyetekre, de azt hiszem, tartoztok még valakinek valamivel. Vagy nincs igazam?
1: Igen.
0: Bocsáss meg nekünk, kis kínai. És ne haragudj ránk, Ali papa, hogy olyan sok bonyodalmat okoztunk. Ezentúl jó barátok leszünk, és jó munkát végzünk együtt, ugye, barátocskáim?
1: Nagyon szeretném, és nagyon boldog lennék, mondta Ali papa, és mosolyogva megigazította a svájci sapkáját.
2: Itt a vége, most jön vele.
3: MMR.

0: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! Szlovéniában az őshonos magyar és olasz közösség külön jogait az alkotmány biztosítja. A két nemzetiségi közösségnek a nemzetiségileg vegyesen lakott terület helyi önkormányzati szerveiben képviselője van. Magyarán a magyar és az olasz nemzeti közösséget a községi tanácsokban külön státuszú tanácstag képviseli. A külön státuszú tanácstagokat a helyhatósági választásokon a nemzetiségi választólistán szereplők választják meg. A tanácstagok feladata elsősorban a nemzetiségi jogok megvédése és az ezzel kapcsolatos kérdések felvetése és rendezése. A lendvai községi tanácsnak két külön státuszú tagja van, Sós Mihály és Pozsonec Robert. A Sálovci községi tanácsban a magyar nemzetiséget Orbán Dusán képviseli. Nemzetiségi műsorunkban velük beszélgetünk küldetésük jelentőségéről és azokról a témákról, amelyekkel az elmúlt mandátumban foglalkoztak. Sós Mihály a mandátumban végzett tevékenységét így összegezte.
1: Hát voltak jobb és rosszabb időszakaink, hogyha lehet így mondani, de azt hiszem, hogy a 4 évet, hogyha így együttesen nézem, az első évben éreztem én úgy, hogy na most ez az az év, amikor rákészülünk valamire, szóval akkor nem nagyon történtek ilyen investíciós dolgok, amit úgymond az emberek talán észrevennének jobban, hanem inkább ezek a felkészülések, úgymond az elkövetkező időszakra, de akkor még hál' Isten elindult minden téren, szinte minden. Hogyha kifejezetten nemzetiségi szempontból nézem, fontos volt, hogy a községnek a Gyöngyössel való testvér kapcsolat az első 2 évben még nagyon intenzív volt, ezáltal volt Erdéllyel is szorosabb kapcsolat, illetve volt szerencsénk Lengyelországgal is, egy bizonyos szervezettel, illetve az ottani községek közös csoportjával, úgymond, feleleveníteni a kapcsolatot. Ami nekem külön öröm, úgy az a Budapest első kerület, ugye a várhoz tartozó kerület, hogy ott is azért aktívan részt vettünk, az elmúlt időszakban voltunk az adventi vásáron, voltunk könyvvásáron, szóval így próbáltunk aktívan részt venni. Vannak olyan dolgok, amiben nem voltunk annyira sikeresek, ezt is ki kell emelni. Ugye, ami személy szerint nekem úgy csalódás, az az, hogy az egészségháznak az alapszabályzata, ugye? Mivel az egy törvényhez kötött, és a törvényben nincs bent az, hogy a kétnyelvű területén magyarul is kéne tudni az igazgatónak. Én ez ellen felszólaltam, illetve javasoltam, hogy mi ennek ellenére tegyük be, mert ugye a törvény fölött ott van az alkotmányi jog, de hát ezt nem sikerült, legalábbis a mi községünkben akkor nem sikerült átnyomni, úgymond. Én úgy érzem, hogy a mi jogaink egy kicsit csorbultak, és nem csak ebben az esetben, hanem a többi intézménnyel is, szóval egyre nagyobb az a olyan hang, hogy ez fölösleges, mert hogy akkor nem tudunk megfelelő kádert találni, ezzel én nem tudok egyezni, de azt mondják, az én problémám. Hogyha tovább nézem, azt hiszem, hogy összességében, ha 4 évet nézzük, azért azt hiszem, hogy sok minden meg volt csinálva, illetve sok minden el volt kezdve, és az már biztos be fog fejeződni, mert hogyha csak nézzük a zeneiskola dolgát, ahol mindenféleképpen a nemzetiség is kellett hozzá, hogy egy megfelelő épület komplexumot, mert ez már 2 épületről beszélünk, hogy meg lehessen csinálni, vagy hogyha megnézzük az inkubátorházat, abból is hamarosan lesz valami, úgyhogy a kézművesek is méltóbb helyet kaphatnak, ez fontos lesz a nemzetiség számára is, hiszen a magyar nemzeti közösséghez kapcsolódik inkább az a tevékenység, de nem, természetesen nem kizárólag. Azért, aki követte a községi tanács működését, azért láthatta, hogy nem volt mindig nagy összhang, úgymond. Én azt hiszem, hogy a kommunikációban sokszor voltak fölösleges és nem épp oda illő, méltó megjegyzések egyik és másik oldalról is. Almondó voltam és vagyok is, hogy próbáljunk kompromisszumokra jutni, szóval próbáljuk megtalálni azokat a megoldásokat, ami mindkettőnek jó. Személyes véleményem az, hogy a lokális politikában nincs helye a pártoknak a viaskodásának, és azt hiszem, hogy egy-egy község csak akkor tud ténylegesen jól működni, hogyha mindegyik fél be van kapcsolva maximálisan. Ez nem mindig történt meg, ezt sajnálom, amire én személy szerint nem hogy büszke, de azért örülök neki, hogy foglalkozhattam vele. Azok a szociális ügyek, szóval a roma kisebbséggel, az egyéb nemzetiséggel, a nemzetiségi hivatallal, ez fontos volt számomra, és amit még szeretnék kiemelni, hogy azért volt egy ötlet, hogy a könyvtár és színházat külön venni, de a végső megoldás nagyon őszintén nekem nem tetszett, mert hogyha a könyvtártól elveszik úgymond a színházat, a könyvtárnak oké, lehet, hogy jót csinálunk, mert akkor tényleg csak a saját szakmai dolgaival dolgozhat, de a színháznak még nem, mivel nem egy külön intézmény lett volna, hanem beolvasztva egy sporttal, turisztikával, szóval egy ilyen megalomán nagy intézménybe. Erre vannak példák Szlovénia szerte, de mindenhol inkább az van, hogy oké, hogyha van egy, nem tudom, egy sportban előjáró igazgató, akkor mellette olyanok vannak, akik értenek a turizmushoz, illetve értenek a kultúrához. Még lehet ezt nálunk csinálni, de szerintem a színháznak a működéséhez nem tenne hozzá semmivel se többet, mint most van, mert tudni kell, hogy jelenleg is külön van vezetve mindkét intézménynek az anyagi része, szóval már most is működhet lényegében úgy, ahogyan abban a formában működne. Ezt a Könyvtár és Kulturális Központnak a tanácsa akkor negatívan állt hozzá, így hát ez a folyamat akkor le is állt. Szerény véleményem szerint ehhez csak akkor és csak olyan formában, hogyha külön intézményekről beszélünk, és nem beolvasztva ismételten a színházat egy másikba.
0: Egy ilyen nemzetiségileg vegyesen lakott községben, mint Lendva, egyáltalán szét lehet-e választani a kérdéseket, a témákat nemzetiségire és nem nemzetiségire?
1: Hát szerintem nagyon sok esetben nem. Nagyon sok esetben nem az az elsődleges szempont, mert azért annak ellenére, hogy én a nemzetiséget képviselem, de képviselem az összes többi itt lakó embert is, nemzetiségtől függetlenül. Most az egy dolog, hogy a mi feladatunk az, hogy hívjuk fel a figyelmet olyan dolgokra, ami a nemzetiséget sérti. A községi hivatalnak a vezetése, illetve a községben dolgozó embereknek nyelvi szinti tudása, engem speciál 4 évben nagyon-nagyon zavart az, hogy én tudom, hogy a Facebook az nem egy hivatalos kanál is, de annak ellenére 2 nyelvűnek kell lenni a posztoknak. Na ez nem minden esetben történt még. Akkor, mikor fölhívtam erre a figyelmet, akkor egy ideig minden 2 nyelvű volt, most az utolsó időben megint kezdett 1 nyelvű lenni, illetve mikor már elmúlik 2-3 nap, akkor hozzábigyeztik a magyar nyelvű magyarázatot is. Nekem ez felfoghatatlan és elfogadhatatlan, különösen egy olyan községben, ahol körülbelül 40 ember dolgozik. Amit még talán szeretnék kiemelni, azért nem vagyunk olyan sokan, hogy mindenkibe beleálljunk, beleszálljunk, és örülnünk kell azoknak az embereknek is, akik vállalják azt, hogy előre lépnek, és bármilyen intézményt, vagy bármilyen szervezetet megpróbálnak vezetni, és azt segíteni kéne, nem pedig, hogy próbáljuk mindenhol a hibákat keresni, és mindenkit le szeretnénk váltani, ez nem visz szerintem előre, de hát meglátjuk.
0: Mennyire működött a Lendvai Községi Tanács Nemzetiségi Bizottsága?
1: A 4 évben azt hiszem, hogy 2-3 üléséztünk. Többször kellett volna, de nem csak ennek a bizottságnak, hanem bármely másnak is. A probléma itt általában az, hogy olyan érzésen vagy proforma ez a bizottság, hogy azért van felállítva, mert föl kell, hogy legyen állítva, de akkor a végén lényegében nem is a bizottságon dőlnek el dolgok, mert itt azért lehetne beszélgetni arról is, hogy milyen felosztásban legyenek a pénzek, ugye a nemzetiségi pénzek kiosztva, hogy mennyit kapjon ebből, amit a állam biztosít, mennyi maradjon a községen, mennyi menjen a lökömönknek. Az is kellene, hogy ezt megértse úgymond a hivatal vezetője, aki, hogyha egynyelvű közegből jön, az akkor nem is tudhatja, hogy itt miről megy a szó, hanem csak a számokat látja. Én értem azt, hogy a községnek is kellenek bizonyos összegek, hogy a 2 nyelvűséget fent tudja tartani, de akkor megkérdem azt, hogy a 2 nyelvűség fenntartása csak az, hogy a jegyzőkönyveket lefordítsuk, vagy pedig az is, hogy a nyilvánosságot 2 nyelvűen informáljuk. és erre kéne az összegeket fordítani, és ugye hát volt egy tematika, ami 4 éven keresztül húzódott a Lekömönkkel kapcsolatosan, hogy hát a finanszírozás, hogy nem megfelelő, az ilyen személyes véleményem is az, hogy nem megfelelő. Hangsúlyozom, hogy nem arról megy a szó, hogy a többi önkormányzati nemzeti közösség ne kapja meg azt az összeget, amit megkap, kapja meg, nekik is kell működni, és a saját közösségüket fejleszteni, illetve fektetni beléjük, de azért valahogy mégiscsak arról beszélgetünk, hogy itt nálunk 20 kétnyelvű településről van szó, és ebből egyik lent van város 2800 lakossal, és nem biztos, hogy jó az, hogy a második helyen cammogunk a többiek után. Ezen a bizottságon erről volt legtöbbször szó, de hát egyről a kettőre nem jutottunk. De mondom, itt arról is kéne szerintem beszélni, hogy a községen belül mennyi maradjon a községnek, mennyi menjen a Lökömönknek, hogy akkor ez úgy, ahogy mind a kettő normálisan tudjon működni.
0: Indulni fog a Sós Mihály külön státusú nemzetiségi tanácstag az új választáson?
1: Hát én indulni szeretnék, de ahhoz az kell, hogy összegyűjtsem a megfelelő számú aláírásokat. Megmondom őszintén, hogy ennek még nem álltam neki, de a terveim közt szerepel, hogy igen, szeretném folytatni a munkámat, mert szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy mit kéne és hogy kéne változtatni. Én azt hiszem, az elmúlt 4 évben azért vannak jó dolgok, amiket fel lehet mutatni. Túlnyomó többségében mindenki azon dolgozott, hogy a közösségnek jobb legyen, csak ezt a sárdobálást kéne valahogy mellőzni, elfelejteni.
0: A Lendvai Községi Tanács külön státuszú magyar nemzetiségi tanácstagja Pozsonec Robert is, aki a megbízatásról és a munkáról a következőket mondta.
2: A külön státuszú magyar tanácsos nem csupán egy a tanácstagok közül, hanem a magyar közösség alkotmányos garanciája a testületben. Feladata a nemzetiségi jogok és a kétnyelvűség védelme, a magyar intézmények érdekeinek képviselete, valamint az egyetértési jog gyakorlása a nemzetiséget érintő kérdésekben. Ez több területen is megnyilvánulhat. Az érdek érvényesítés a községi döntéshozatalban a kétnyelvűség felügyeletén keresztül gyakorolható, és a költségvetési javaslatoknál. Közreműködünk a községi költségvetés előkészítésében, biztosítva, hogy a magyar nemzetiségi intézmények, mondjuk oktatás, kultúra, média és a projektek megfelelő önkormányzati támogatásban részesüljenek. Másrészt a tanácsos híd a községi tanács és a nemzeti önkormányzat között. Ez különösen megfigyelhető volt az elmúlt mandátumban, amikor megromlottak a viszonyok, és tényleg egy hidat képeztünk. Nem utolsó sorban tagjai vagyunk tanács bizottságainak. Én személyesen a mandátumvizsgáló bizottságnak a tagja voltam, ezen keresztül tudtam gyakorolni a nemzetiségre kiható jogaimat, hiszen részt vettem minden fontosabb káder döntésben, és felügyeltem azokat. Véleményem szerint ez a bizottságon keresztül lehet leghatékonyabban közreműködni a községi tanács életében, hiszen ha őszintén vagyunk, a nemzetiségi bizottság gyakorlatilag nem volt aktív.
0: Orbán Dusán, a Sálovci Községi Tanács külön státuszú tagja hangsúlyozta, hogy az elmúlt mandátum érdekesen alakult. Községi tanácstagként nem csak a nemzetiség érdekeit, hanem falujának érdekeit is képviselte.
3: Nálunk azért a magyarság érdekei kiszakarva nem csorbulnak, olykor elfelejtenek egyes dolgokat, kétnyelvű táblát, vagy pedig értesítést, de hát erre figyelmeztetni kell őket, és ameddig csak a figyelmeztetésnél marad, addig tudjuk azt, hogy jó irányba tudom munkámmal segíteni azt a magyar érdeket. De a magyar érdek nem csak a kétnyelvű fölirat és az értesítések, hanem egyben az intézményeknek a működése is. És ezért olykor-olykor az embernek föl kell olyan helyzetben is szólalni, amikor tiszta vizet kell önteni a pohárba, és el kell gondolkodni azon, hogy hova és milyen irányba tovább. Tudjuk azt, hogy főleg a dombvidéki falukban mindig csökken az emberek száma, sajnos a születési számok sem kedvezőek, és át kell olykor gondolni, hogy ennek a közösségnek köszönhetően milyen intézményet tudtunk eddigiekben megtartani, és melyikeket fontos a továbbiakban megtartani. Mert a feladatuk az intézményvezetőknek is aznak kéne, hogy legyen, hogy a mi érdekeinket is egyben betartják, és ezre külön nekünk nem kéne a községi tanácsokon, a polgármesteren keresztül felszólalásokkal erre ösztönözni őket. Ez szerintem mindannyiunk érdeke, hisz tudjuk azt, hogy a kétnyelvű óvoda és kétnyelvű iskola rendszerünk, meg vannak az előnyei is, de sajnos a hátrányai is. Ezzel egy községi tanácsban olykor a többségi nemzetet képviselő tanácstagokat értesíteni kell, mert sajnos ők általában a számokat nézik, és nem látják a számok mögötti munkát. Többek között megpróbálunk mindig, főleg a mi szemszögünkből figyelembe venni a többségi nemzetnek az érdekét is, azért, mert ez egy szimbiózisnak kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy az vezéreljen bennünket, hogy a többségi nemzetet próbáljuk megváltoztatni, hanem az, hogy mind a kettőnek a javára cselekedni, hogy könnyebb legyen mindenkinek az élete, hisz tudjuk azt, hogy egy nagyon nehéz időszakban vagyunk, nem csak támogatási szempontból, hanem amúgy azt mondom, hogy lelki szempontból is az emberek, és mindenkinek valahogyan meg kell húzni azt a határt, amikor még mindig meg tudjuk mondani, hogy nem csorbulnak az érdekeink, de megvalósul egy olyan dolog, ami mindenkinek a hasznára válhat.
0: Domonkosfán működik a domonkosfai porta. Ez együttműködik a Sálovci Községi Idegenforgalmi Intézettel is. Ez is egy olyan dolog, ami közös gyakorlatilag ebben a nemzetiségileg vegyesen lakott községben. Ez hogyan valósul meg?
3: Aki ismeri a mi helyzetünket, tudja azt is, hogy ez a mára gyümölcsöző együttműködés nagyon nehezen indult. Többször figyelmeztetni kellett az előző igazgatót, hogy természetesen itt nem csak szlovének, hanem magyarok is élnek, és vele nagyon nehezen lehetett bármit is megvalósítani. Az új igazgató asszony, aki most újból meg lett erősítve a mandátumában, egy teljesen más lemez, és nagyon könnyen tudtunk vele kapcsolatot teremteni, meg tudtunk vele olyan dolgokban is egyezni, hogy a szállásunkat ők menedzselik, hogy ezzel is az önkormányzatnak könnyebb legyen a dolga. Az elmúlt években már sikerült több közös programot is kivitelezni, és én nagyon bizakodva nézek a jövőbe, hogy ez a kapcsolat a továbbiakban mindkét félnek is, legfőképpen a Salközség lakosságának fog gyümölcsöket hozni. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban a községi tanács még egy kicsit több pénzt szán a kultúra területére, és akkor mindenki kicsit könnyebben dolgozik.
0: A külön státusú tanácstagnak milyen az együttműködése a polgármesterrel?
3: Hálát kell, hogy adjak, hogy a polgármesterem Iztok Fartek. Szerintem az egyedüli a többségi nemzet tagjakénti polgármesterek közül, aki nagyon érzi a helyzetünket, és sok mindent meg lehet, és remélem, hogy meg is fogunk vele tudni beszélni a továbbiakban, hogy ne kelljen olyan helyzetnek kialakulnia, mint egy másik községben, a Muravidéken.
0: Orbán Dusán fontosnak tartja a külön státusú tanácstagsági tisztséget, és indulni fog-e újra az őszi választásokon?
3: Szerintem nagyon fontos, ahogy a legelején is említettem, ez egy dupla feladat, egyben dupla megtiszteltetés, és kétszer annyi munkát is igényel. Vannak még terveim, amit szeretnék a községgel közösen annak érdekében, hogy nyugodtan tudjon élni és fejlődni Domonkosfa, és ennek érdekében szeretnék és fogok is indulni az őszi választásokon.
0: Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelyben a lendvai és a Sálovci Községi Tanács külön státuszú tanácstagjaival beszélgettünk. Az adást Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Király Tomislav volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt a műsort pénteken este 7:45-tól megismételjük, de honlapunkon is meghallgatható. Viszont hallásra egy hét múlva.

bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a Tisza víz, a zeng a bakony, a vértes kedves nem tagadom, a Káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Kedves hallgatóim, péntek van, szeptember 25-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig terepjáróval folytatjuk a műsort, és ma három téma várja önöket, úgyhogy kezdünk is, és itt az első témánk. Ha tehetik, mindenképp tartsanak velünk. A szülőföldön és a megszokott környezetben méltóságban megöregedni és élni. Azok a muravidéki idősek, akik állandó gondozásra szorulnak, most új lehetőséget kaptak. Dobronakon ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit az új idős otthon, amely nem csak modern egészségügyi ellátást, hanem valódi meleg otthont és közösséget kínál a lakóinak. Szabó Márk volt ott a megnyitón csütörtök délután.
3: Dr. Natasha Pirc Muszár, a Szlovén Köztársaság elnökasszonya nyitotta meg az új épületet.
4: Od nas do starejših je eden pomembnih pokazateljev zrelosti naše družbe.
5: Az idősekhez való viszonyunk társadalmunk érettségének egyik fokmérője. Meg tudjuk-e becsülni őket akkor, amikor több segítségre van szükségük? Az új otthon a Rakicsányi Idősek Otthonának immár negyedik egysége. A lakók itt biztonságra, gondoskodásra és minőségi életre találhatnak. 47 lakót fogad majd a modern épület, és a helyek már gyorsan telnek. A korszerű épület mellett gondoskodó személyzetre van még szükség, ami itt adott lesz. Váljon valódi otthonná ez az intézmény.
4: Naučili sa me nekaj mađarskih besed. Jó napot kívánok, to znam rečt. In köszönöm. Hvala lepa, vsem skupaj.
3: Magyar szavakkal zárta beszédét az elnökasszony, aki a Dobronaki Nyugdíjasok Egyesületének ajándékát is átvehette, majd kérdésre válaszolva azt mondta, hogy helyi szinten általában gyorsabban valósulnak meg a projektek, mint országos tekintetben. Majd örömét fejezte ki, hogy a helyiek közt lehet, mert ez mindig energiával tölti fel munkájához.
6: Hiszem neskončno vesela takšnih zgod. Predvsem sem pa vesela, da sem lahko med ljudmi, da vidijo, da predsednica pride med njih in mi tudi oni dajo nekaj energije, ki jo včasih
3: Ines Magdics, a Rakicsányi Idősek Otthonának megbízott igazgatója.
7: Nekateri dogodki pomenijo zaključek projekta. Današnji pomeni začetek življenja.
5: A mai megnyitó az élet kezdetét jelenti. Az igazi megnyitó akkor jön el, amikor a folyosó megtelik élettel. Szakszerű gondozás, méltó élet, figyelem, tisztelet és emberség. Mindezt jelenti az új otthon. Az idén 75 éves intézetünk tudását és tapasztalatát hozzuk ide, Dobronakra is. A beruházás értéke meghaladja az 5,4 millió eurót. Javarészt Európai Uniós forrásokat mozgósítottunk, a község pedig a telket és a közművesítést biztosította. Isten hozott haza, Isten hozott Dobronakon.
7: Dobrodošli doma, dobrodošli Dobrovniku.
3: Magdics megbízott igazgató kifejtette még, hogy a szakmai állomány 25 fős és elegendő hazai szakmunkatárs jelentkezett munkára. 19 egyágyas és 14 kétágyas szoba van. Az első lakókat október végén várják, év végéig pedig meg is szeretnék tölteni az egységet. Lesznek új, de máshonnan áthelyezett lakosok is. A legtöbb lakó helybéli lesz. Ami pedig a magyar név körüli diszkurzust illeti, az illetékes minisztérium döntése alapján fogják azt helyben hagyni, vagy mégis megváltoztatni. Zárta gondolatait Ines Magdics.

0: in smo nekako se odločili, da se pač povpraša ministrstvo še za njihovo mnenje.
1: Marián Kardinár polgármester 20 éves álom megvalósulásának nevezte az otthont.
2: Dom starejših v Dubrovniku, ki smo si ga 20 let prizadevali, da se to zgodi.
3: Idősebb polgáraink megérdemlik, hogy életük alkonyát otthonuk környezetében szeretteik közt töltessék el. Az otthon egy bentiszteletünk kifejezése azok előtt, akik évtizedeken át építették közösségünket. Közösségünk központja még inkább a nemzedékek találkozó helyévé válik. Legyen ez Dobronak új büszkesége.
2: Najboponos naše občine ta dom starejših Dubrovnik.
1: Az egész régió sikere ez, mondta még interjúban Kardinár polgármester, aki igen fontosnak nevezte elnökasszony látogatását a tervezett régiók támogatása tekintetében is. Az otthonban pedig a hazai polgárok előnyt élveznek, de az már szinte meg is telt, fűzte hozzá.
4: In da tisti, kateri so seda se prijavili, v bistvu imajo v tem trenutku možnost, je pa res, da je skoraj dom poln.
5: Vrlos majdo, Serdo Heidel. A domba voltam rakicsámba két hónapig, most még szeretnék ide jönni.
3: És hogy tetszett most ez az épület, ez az otthon?
5: Szép, nagyon szép.
3: Várja már, hogy ide jöhet?
5: Igen, várom.
3: És örül majd a társaságnak is, hogy itt többen lesznek, 44-en, 45-en?
5: Ja, jobbul magyarul. Ugye én is magyarul tudok jobbul, ott még rakicsámban nem tudnak úgy. Itt meg azért több magyar lesz.
1: Az épületet Stihetz Simon plébános áldotta meg. A megnyitón pedig gazdag kultúrműsort adtak a Katica Bogár óvoda kistáncosai, Andi Szobocsán cimbalmon, a Rakicsáni idősek otthona énekkara, a helybéli nyugdíjasok kórusa és a Dobronaki otthon két új első jelképes lakója, Cár Anna és Szecskó Zsuzsa is.
6: Na. Azért örülsz, hogy én velem vagy, lesz egy szobában?
5: Nagyon örülök, gyere, költözzünk!
6: Én neked majd megmondom egy hónapon belül, hogyha örülök, hogy veled vagyok.
5: Na, ne mondd!
6: Ja.
5: Gyere, fiam!
6: Na!
5: Segíts behordani!
6: Na, gyere! Gyere! Én meghoztam pálinkát magam!
5: Ja. Gyere!
6: Ja.
7: A gázolaj literenkénti ára Szlovéniában a héten először lépte át a 2 eurót. Közben pedig folytatódik a bizonytalanság az energiapiacon. Az idei tél egyik legnagyobb kérdése így az lehet, hogy hány háztartás engedheti majd meg magának a megfelelő fűtést. Az energiárak folyamatos emelkedése miatt egyre többen kerülhetnek energiaszegénységi helyzetbe. Szlovéniában a legtöbben továbbra is tűzifával fűtenek, ez számít a legolcsóbb energiahordozónak. Ezt követi a földgáz, a hőszivattyú és a fűtőolaj. A lendvai lakásgazdálkodási vállalatnál már jelen pillanatban is nagy drágulásra számítanak az idei fűtési szezonban. A vállalat igazgatójával, Kolenko Igorral Horváth Dávid beszélgetett.
8: Tehát a lendvai Stanomaiska podjetje lényegében 620 lakást fűt a távfűtési rendszerből, és ezen kívül körülbelül 80-100 lakást fűtünk a individuális kotlaházakból, tehát azokból a kotlaházakból, amelyek nincsenek közvetlenül a távfűtési rendszerhez fűzve. Tehát ezt már csináljuk, mondhatom, hogy majdnem 20 éve, és az idén nagyok a változatok, tehát hogyha egyrészt meg vagyunk elégedve avval, hogy a energens, a geotermális energia forrásából van, és ez a zár nem változik. Másrészt meg kell mondanom, hogy a fűtőolajnak a zára hatalmas, és az első beszerzés, amelyet mindig szeptember elején szokunk elvégezni a külső kotlaházak beszerzésére a fűtőanyaggal, meg kell mondanom, hogy már ebben a pillanatban majdnem 6000 eurós eltérés van, tehát körülbelül az első mennyiség, amelyeket beszerezzük a fűtési szezon elején, az körülbelül 16000 liter fűtőolaj, és a tavalyi árhoz viszonyítva az ideli ugyanannyi 16000 liternál 5800 euró különbség van. Tehát ez már az eredeti különbség. Félek arról, hogy mi lesz a fűtési szezon végén, tehát áprilisban, májusban 2027-ben, mert ezek az árak őrültek, és remélem, hogy nem lesz probléma a beszerzéssel. Tehát most még egyelőre ez nem mutatkozik, hogy ebben probléma lenne, de mi történik a világon, ez is megtörténhetik.
3: És jelenleg hány kazánházuk van, amely fűtőolajra működik, illetve hány geotermikus energiára?
8: Igen, ezt nem mondtam el tisztán, tehát a távfűtési rendszerben van négy nagy kotlaházunk, ezen kívül pedig karbantartunk még 12 fűtőházat individuális lakótömbökben.
3: És lényegében az áremelkedés, amit itt az előbb már említett, ez mekkora többletteher lesz végül a lakóknak? Hogyha elmondaná, hogy most úgy átlagban mennyi volt például a tavalyi szezonban egy, mondjuk úgy, hogy kétszobás lakásnak a fűtési költsége, illetve milyen költségek várhatók az idei évben?
8: Ez jó a kérdés, meg jó összehasonlítás. Tehát én úgy számítom, hogy az idén legalább 30%-kal a fűtés drágább fog lenni, mint tavaly. De mindig eltérés van ebben is, persze nem, mert vannak bizonyos lakástulajdonosok, akik nagyon spórolnak a fűtéssel, vannak olyanok, akik soha nem is zárják le a szelepet. Tehát ez nagyon eltér ez a dolog, és nem mondhatom, hogy pontosan úgy van, de körülbelül 50 négyzetes lakás, nem? Hogyha például a távfűtési rendszerből van a zár kiszabva, akkor például 500-700 euró évente. Ha a fűtőolajjal fűssük ezeket a lakásokat, akkor meg mondjuk rá 700-900 euróig. Tehát ez az eltérés.
3: Nyilatkozta rádiónknak Kolenko Igor, a Lendvai Lakásgazdálkodási Vállalat igazgatója az idei fűtési szezonról. Az igazgató szerint, ha az utóbbi hetek trendjei szerint folytatódik az energiahordozók árának növekedése, akkor az idei fűtési szezon valóban nagy terhet ró majd a felhasználókra.
7: Az idén nyár szélsőséges időjárása erősen rányomta bélyegét az összes mezőgazdasági növény, köztük a kukorica termésére is. A szakértők szerint az idei évet a lehető leghamarabb el kellene felejteni. A részletekről Jobbágy Klárát hallják.
9: Az idei rendkívül hosszú kánikulai időszak hatására sok helyütt a kukoricaföldeken, igencsak gyenge lett a termés, pedig ez a növény a legfontosabb állati takarmány. 2026-ban országszerte 69 ezer hektáron termeltek a gazdák kukoricát, szűkebb térségünkben a növény vetés területek körülbelül 20 ezer hektár volt. A csapadék és a rendkívül forró nyár sajnos jelentős terméskiesést okozott e növénybe is. Nem csoda, hiszen 41 napig volt 30 fok feletti hőmérséklet. A hozamok hektáronként 1 és 12 tonna között mozognak, nagyon ingadozóak. A kavicsosabb, könnyebb talajokon a termés 90%-át tette tönkre a csapadékmentes forró nyár. A 25%-os nedvesség tartalmú nedves kukorica ára attól függően, hogy az átvevő helyek milyen feltételek mellett veszik meg, áfa nélkül úgy 165 euró körül mozog jelenleg. A kereskedők szerint a száraz, szemes kukorica európai ára várhatóan 190 euró per tonna körüli szintre áll majd be. A gabonatőzsdén és a heti felvásárlásokon jelenleg az ár 187 és 222 euró között mozog tonnánként. Szlovéniában, sőt az egész Kárpát-medencében a kukorica a legszélesebb körben termesztett növény, melyet főként állati takormányozásra használnak. Mint nagyon sok más növényünk is, ez is Amerikából származik, Kolumbusz Kristóf jóvoltából. Kedvező termesztési körülményei és felhasználási sokoldalúsága miatt nagyon gyorsan elterjedt. A történelem során a kukorica sokszor mentette meg az éhínségtől az embereket. Annak ellenére, hogy az időjárási anomáliák miatt már évtizedek óta szó van arról, hogy a kukoricát a vetésforgóban valaminek le kellene váltani, továbbra is a legfontosabb takarmányforrásunk. A termés mennyiségét és minőségét azonban az elmúlt évtizedekben túl gyakran az időjárás alakítja. A statisztikák szerint az elmúlt 40 évben ezt a gazdasági ágazatot 30-szor sújtotta a száj. Az idei évben a növény a legintenzívebb fázisában szó szerint egy csepp esőt sem kapott. Az, hogy a kukorica hol és miképpen bírta az aszályt, nagy mértékben függött az adott terület talajának minőségétől. Azokon a területeken, ahol a talajok homokosabbak, a terméshozam rendkívül rossz. A kötöttebb, jobb minőségű talajokon akár kisebb lett. A mezőgazdasági intézetnek a fajták szárazságtűrő képességével kapcsolatban végzett 3 éves kísérletéből az derül ki, hogy a nálunk használt hibridek tulajdonságaikban, legfőképpen terméshozamban, elmaradnak a jelenlegi, legmodernebb hibridektől, de miután ezek beltartalmi értékei átlagon felüliek, és jó a tápértékük is, a gazdák továbbra is kitartanak mellettük.
7: Péntek van és szeptember 25-e. A terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és ha tehetik, mindenképp maradjanak továbbra is velünk, illetve ha tehetik, látogassák meg a honlapunkat is, mmr.si. Jó rádiózást továbbra is!

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az Aréna mai adásában folytatjuk a beszélgetést a cselgáncs világáról. Ezúttal is a bíró szemszögéből ismerhetjük meg a sportágat. Ria Gábor jelenleg az U21-es korosztályban versenyez. Szabad hétvégén pedig már bíróként is láthatjuk a tatamin. A második részben arról mesél, milyen volt először új szerepben tatamira lépni, mit tanult bíróként és hogyan egyezteti majd össze a bíráskodást saját versenyzői pályafutásával.

0: tulajdonképpen a vizsga az úgy kezdődött, hogy az év első 3 hónapjában, ha jól emlékszem, kitettek ugye egy bejelentkezés, arra bejelentkeztünk. Sajnosan csak én és a Nick jelentkeztünk rá, utána még a bírói csapat eldöntötte, hogy ha 2 személyre érdemes lenne megtartani az oktatást, vagy nem, vagy várjanak őszig.
1: Lendvárra jelentkeztetek csak 2?
0: Nem, az egész országból.
1: Tényleg?
0: Igen. És akkor tulajdonképpen eldöntötték, hogy mégis megtartsák az oktatást. A főbíróval megbeszéltük, hogy hol találkozunk egy oktatásra, azt egy pénteki napon ki is vittük. Legjobban csak úgy szóbelileg mentünk át a dolgokon, utána körülbelül 1,5 hónapunk volt arra, hogy felkészültünk az írásbeli vizsgára, ami olyan, hát körülbelül 8 oldalon vett részt. A kérdések azok tulajdonképpen mindenféle fajtájúak voltak. Legtöbbek úgy voltak feltéve, hogy különböző szituációk voltak elmagyarázva, és utána ABC-t kellett bekarikázni, hogy melyik ugye a helyes válasz, de egyes szituációk úgy nagyon nehezek voltak, megérthetőek. Hála Istennek tudtunk kérdezni, hogyha valami nem volt érthető. Egy pár kérdés, 3 vagy 4 kérdés volt olyan, hogy magadnak kellett leírnod, hogy mit kell csinálni. Utána vártunk 1-2 hetet, megkaptuk ugye az eredményt az írásbeli tudás felmérésről. 80%-ot kellett elérni, azt mindketten is elértük. Utána pedig ugye meg kellett beszélni, hogy melyik versenyen fogunk bíráskodni. 3 verseny közül válogathattunk. Mi a Oplotnicát választottuk, mert kisebb a verseny, közelebb is van, meg ha valami olyan dolog is történne, hogy nem tudom, valamit nem jó csinálnénk, akkor gyorsabban is ki lehet javítani. Utána még megbeszéltük ugye a főbíróval, aki ezt az egészet intézi, megbeszéltük Izolába, ugye az edzőtáborban ottan még gyakoroltunk, a reggel és a délutáni edzésen, ottan mindjárt meg is mondta, hogy mire kell odafigyelni, mi nem jó, ott meg is beszéltük az eredményeket, el is hozta a írásbeli felméréseinket, még gyorsan átmentünk azokat a dolgokat, amiket ottan hibásan jelöltünk be, utána pedig reggel odajöttünk, ahogy az előző hétvégén a Oplotnicába. Először egy gyors gyűlistet tartottunk, megmondta ugye, hogy mire legyünk figyelmesek, mit pontosan fognak osztályozni, és utána tulajdonképpen el is kezdődött a verseny, és fel kellett lépni a tatamira a másik formában.
1: Milyen érzés volt, amikor másik formában léptél tatamira?
0: Hát az elején egy kicsit furcsa, az biztos, de meg lehet szokni a másik szempontot is, és úgy tulajdonképpen meg is érted, hogy miért nincsen pont úgy, ahogy te látod a tatami kívül, és amit a bíró lát, ugye az egész képzés arra is adott meglátást, hogy hogyan osztályoznak pontosabban a bírók. Mert mikor te versenyzöl, akkor oké, ismered a szabályokat, meg minden, de nem gondolsz arra, hogy pontosan mire figyelnek oda, és így szerintem, hogyha vissza, gondolom, mikor majd versenyezek, így lehet, hogy majd én is könnyebben értem pontosan, mi történik.
1: Azt akartam kérdezni, igen, tehát ez most akkor segíteni fog a szempontból is versenyeken, hogy most ezt is átélted, tudod, mint bíróként, hogy akkor versenyen, mikor majd akkor tatamira lépsz, akkor hogyan lesz?
0: Igen, szerintem ez így is segített. Arra is rájöttünk, hogy ugye a bírók azok külön az edzőknek is akkor tartanak külön oktatásokat, elmagyarázzák, mert ugye minden 4 évben változtatnak a szabályokon, és akkor legalábbis az utolsó 4 évtől mostig rengeteg változott, kaptunk újra a lyukot, azt meg kellett pontosan szabályozni, hogy mikor osztályozzák, milyen dobásnál osztályozzák, és az elején az olyan nagyon kétséges volt, mind versenyző. Mind versenyző az, hogy nagyon kételekti, hogy most mikor van lyukó, mikor nincsen, és ezt most így jobban is megérted, mind a mint amikor most ugye megcsináltam a vizsgát, most erre nagyobb szempontot tettünk arra is, hogy mikor mit pontozol.
1: És már tudod, hogy mi lesz a következő verseny, ahol bíráskodni fogsz? Ez már megvan határozva?
0: Még nincsen meghatározva, a hónap végén szokják megkapni, ugye mivel mi ketten most csináltuk alig meg a vizsgát, jövő hónap 20-a körül majd megkapjuk, hogy melyik versenyek vannak, és melyik versenyeken vehetünk majd részt. Utána vissza is kell jelezni, hogyha nekünk az a verseny megfelel, vagy esetleg, hogyha van valamilyen más elfoglaltságunk azon a hétvégén, hogy nem bírunk elmenni, de úgy van megbeszélve, hogy majd itten a közelebbi versenyeken fogunk bíráskodni.
1: Ilyen szempontból alkalmazkodni fogsz, mint versenyző és mint bíró, hogy a versenynaptár hogy alakul számodra ezen a két téren? Ezen gondolkodtál már esetleg?
0: Igen. Szerintem úgy fogom majd ezt mind korrigálni, hogy amikor ugye versenyzek, akkor azon a hétvégén nem fog bíráskodni. Amikor pedig szabad vagyok, mivel úgy van nálunk, hogy a idősebb korosztályoknak mindig kevesebb versenyük van a Szlovéniában, akkor úgy fogjuk megoldani, hogy majd a bíráskodással fogom tölteni be a hétvégeimet. Minden éven, ha jól tudom, egyszer vagy kétszer van még oktatásuk a bíróknak, hogy még átmennek pontosan a különböző szabályokon, meg még átvesznek pár dolgot, amik lehet, hogy úgy nagyon nincsenek is úgy beleírva.
1: Uh-huh. És mint versenyző, mi lesz a következő megmérettetés számodra, hogy alakul a szezon most, mik az első olyan versenyek, vagy mind dolgoztok most itt Lendván?
0: Most én ugye októberrel Ljubljanába megyek egyetemre, úgyhogy meglátom először, hogy alakul az időbeosztás, de biztos, hogy még részt akarok venni idén még valamilyen versenyen legalábbis.
1: Melyik korosztályban akkor most?
0: U21.
1: U21, oké, tehát a nem felnőtt, de majdnem felnőtt.
0: Majdnem felnőtt, igen.
1: Oké, és akkor ugye januártól Lendván vagy vissza, tehát...
0: Igen.
1: Hát akkor nagyon örülünk, hogy Lendván most már két fiatal bíró van, Cselgáncs bíró, tehát gondolom örültek itthon is, a klubban is, hogy ilyen sikert elértetek.
0: Hát persze, hogy örültek, mivel nagyon most a fiataloknak nincs is kedvük bíráskodni.
1: Neked miért lett kedved akkor? Bocsánat, hogy közben vágok hozzá.
0: Hát tulajdonképpen csak úgy alakult, hogy gondoltam, megpróbálom. Uh-huh. Aztán rájöttem, hogy ez nem is annyira rossz dolog. Úgyhogy meg is tetszett eléggé. Más formában tatamira lépni, nem csak versenyzőként.

Kedves hallgatók, Önök a Pénteki Arénát hallották. Vendégünk Ria Gábor csergáncsozó volt. Műsorunkkal ismét hétfőn jelentkezünk, amikor visszatekintünk az országos salakmotor bajnokság záróversenyére, amelyet vasárnap rendeznek Petesházán. Viszont hallásra!

Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.